0: újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál. A Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gomnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

10 000-en úzták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. Teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban a fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek.

0: természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsúszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi,

Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a Strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A Strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamártiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a Strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A Strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött és augusztus 22-én ért véget. Az idei Strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorús Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe. Balaton Rádió.

Étrend konzertben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejföl mártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknikcsomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.
1: Megmozgatjuk az állóvizet.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

0: csoda!
1: Újra látogatható a Hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található Hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A Hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A Hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A Hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A Hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A Hegyestű, a Balaton felvidéki nemzeti park és a Bakony-Balaton geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A Hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A Hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A Hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkával kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

múlván régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton-Aliga térségében, a Kádár és a Kasztróvilla közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton-Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Kasztróvilla az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton-Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton.

0: Elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
1: Ez az FM 88.7 Balaton Rádió.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség.

és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

0: jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungarómet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

zavarja! Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösmény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösmény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass rá!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton Rádió.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többen.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Laguna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: legrosszabb.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosította kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes, a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

0: Tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A víz hőmérséklete reggel egy méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás

változás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsúszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal!

nem. Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóci Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóci Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipartestület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilvafácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

0: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele, különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek, és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.
4: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél.

0: csak egy kaland voltam.
1: Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárással kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott 1 milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni.
0: Időjárás.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balaton Fűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az ötcsillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

esőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gombavilágát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gombaközösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balatonfelvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand,

A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A

Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárással kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott egy-egy milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni.
0: Időjárás.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Retro balatoni nyarak elevelennek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRÁN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRÁN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?
1: Balaton.

0: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kormeghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 április között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Hunren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárással kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott 1 milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni.
1: Időjárás.
2: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik, reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező Tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre föltani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A Hegyestű, a Balaton felvidéki nemzeti park és a Bakony-Balaton geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drónhasználatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye, így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

Balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

Nóvel régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balaton.

0: egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton-aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton-aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: 216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Laguna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárással kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott egy 1 milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni.
1: Időjárás.
2: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máson még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik, reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat elöregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az elöregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalota-Inotai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer, és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
3: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Ez az FM 88.7.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

0: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A gyorsaság helyett a sikerességet tartja fontosnak a jegybank elnök az euró bevezetésénél. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre, változékony hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcstalálkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberben. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallur Zoltán kutatásaiba. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel, 67 gyermek és egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazz koncerttel és újévi műsorral is készülnek.
1: Időjárás.
2: Szombaton elkezd felszakadozni a felhőzet és nyugodtabb időre számíthatunk. Több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél továbbra is élénk marad. A reggel már kifejezetten frissnek ígérkezik, hajnalban 10-15, délután 19-26 fok várható, vagyis a hét közepéhez képest jóval hűvösebb időben telik majd a hétvége első napja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Bibliáról másképpen.
4: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, és a Ne félj az első téma, amit hoztunk mára, mégpedig Márk evangéliumából én hoznék rögtön egy részletet, ami arról szól, amikor egy embernek meghalt a lánya, ezzel ő odafordult Jézushoz, és Jézus pedig azt mondta, ne félj, csak higgy. Most így leegyszerűsítve, rövidítve mondom a történetet, és utána tudjuk a folytatást, hogy mi történt, végül a leányt felélesztette, feltámasztotta Jézus. És kérdezem magunktól, van nekünk ekkora hitünk? Egy ugyanilyen helyzetben.
5: Az a kérdés, hogy abban az időben volt-e az embereknek akkora hite, vagy lehetett-e akkora hite, hogy egyáltalán ezt elhiggyék én Jézusnak, hogy itt most nincsen olyan különösebben probléma, mert hogy a lány feltámad.
4: Könnyebb nyilván talán úgy, hogyha ott van Jézus, de egyébként meg most is itt van, csak nem látjuk. Tehát könnyebb úgy hinni talán.
5: Hogyha ott van Jézus?
4: Hát nem.
5: Igen, csak hogy akkoriban pontosan az volt a probléma, hogy őt nem fogadták el.
4: Jöhet pontosan a részlet a Bibliából,
5: persze.
4: Márk evangéliumából. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz, ne félj, csak higgy. és senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Jakabról majd még később egyébként terveztük, hogy fogunk majd még beszélni, tehát csak nekik engedte meg Jézus, hogy vele menjenek. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement, és így szólt hozzájuk: miért csináltok ilyen zűrzavart, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki: Talitha kumi, ami azt jelenti: leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának.
6: Nagyon sok olyan történet van a Bibliában, olvassuk, hogy Isten kifejezetten nagy szenvedést engedett embereknek.
5: Sőt, emberközösségeknek.
6: Emberközösségnek is, de azért, hogy a hitüket mégis be tudják bizonyítani. Nekünk meg kell tanulni, hogy hogy kell kezelni a rossz helyzeteket.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Azt nem? Mondja az előbb András, hogy a szeretet feloldja a félelmet, ezt kérdezted, ugye?
2: Igen, kicsit állítsuk párhuzamba a szeretetet és a félelmet.
3: Meg az örömet.
1: Az öröm is, milyen jó, hogy mondod, Laci, tényleg, hogy ha örömben vagyunk, vagy hálában vagyunk, vagy szeretetben vagyunk, akkor egyszerre nem is lehet közben is egyébként félni. És pont ezt szokták talán mondani az éneklésre is, az énekesektől hallottam már, hogy éneklés közben nem lehet közben egyszerre félni is, és énekelni is valami szépet.
2: Tehát, hogyha kapcsolódom Istenhez, akkor nincs félelem.
1: És csak Isten hogy... félelem?
2: Hú, az egy nagyon érdekes szó, akkor azt majd mindjárt kibonthatjuk, hogy többfajta félelem van. Ugye itt félhetünk embertársainktól, félhetünk bizonyos helyzetektől, félhetünk bizonyos dolgoktól, és akkor is pontosan így működik?
1: Nekem az a reflex gondolatom, hogy igen, hogy mindig így működik.
2: Tehát, hogyha szembe mész egy vadállattal, akkor hát az Isten hited az... megszabadít a félelemtől.
1: Például, nem tudom, egy vicsorgó kutya, és én elkezdek, megijedek és félek, akkor biztos belém harap. Megijedünk, de valahogy muszáj megnyugodnom, mert hogyha elkezdek félni, akkor végem lesz, vagy jön mondjuk egy ember, aki mondjuk egy le akar ütni.
2: Tehát most van valami, amitől megijedsz és
1: most
2: félsz.
1: Most éppen nincs, de volt már nagyon nagy félelmem, amiből például imádság hozott ki. És az a tudat...
2: Ez egy folyamatos félelem volt, igen, mert ez nem egy hirtelen valami.
1: Igen, egy
2: valami
1: megjelenő de. És rám nehezedő nagy félés, igen.
2: Tehát kimondhatjuk, hogy most már nem félsz semmit.
1: Jaj, hát én azt nem mondtam.
2: Hanem,
1: hogy ott akkor az jutott eszembe, amit egyszer hallottam egy embertől, hogy ilyen helyzetben imádkozni kell, és akkor nekiálltam imádkozni, és hosszú-hosszú-hosszú ideig imádkoztam, és megnyugodtam, vagy belealudtam, vagy megnyugodtam.
2: Erdély László fél valamitől?
1: Lezárásként még annyi, hogy az volt az a pont az életemben, amikor mivel megtudtam, hogy ez lehetséges, hogy túléltem ezt, és sőt, csillapodott ez a dolog, azóta ott átíródott bennem valami, azt tudom, azon a napon, azon az éjszakán, és azóta már
2: tehát
1: másképpen vagyok.
2: Tehát másképpen állsz a félelemhez azóta, amióta ez megtörtént, és most igen, már igen. Egészen más reakcióid vannak,
1: igen,
2: ezt is
1: nem
2: lehet,
1: mondom, hogy be akarom hívni a mindenféle vacak helyzeteket, de egészen megváltozott.
2: Na akkor hallgassuk Erdély Lászlót, hogy
1: félsz, vajon... Laci, hát, valamitől?
3: De az előbb mondtátok, hogy igen, ez az Istennel való kapcsolat, vagyis, hogy tényleg mindenki gondolja át, hogyha tényleg odaállhatnál Isten elé, akkor biztos, hogy azt mondanád neki, hogy félek tőled, vagy nem hiszek benned.
2: Igen, és a kapcsolódás egyfajta Istenval elé való állás.
3: Állás és a hit.

0: ha jön az ördög, egyébként mert tényleg ne is medve meg másik ember, hanem az ördög jön szembe, akkor tőle is talán akkor tudunk szabadon megmenekülni.
1: Hiszel az ördögben?
0: Na hát ez milyen furcsa kérdés, így milyen furcsa.
1: Ugye?
0: Hiszel-e? Nem kérdéses az ő létezése.
1: Nem kérdéses.
0: De az jó, szerintem, hogyha nem félünk attól, hogy megtámad, hanem inkább minél jobban megpróbáljuk felvértezni magunkat arra, hogy ő mindenképpen megpróbál mindenkit megtámadni.
1: De ha felvértezzük magunkat, akkor az azt jelenti, hogy félünk. Tehát
0: de nekem nem azt jelenti, nem hanem inkább figyelünk.
1: Tartunk tőle, vagy?
0: Nem is tartunk,
1: nem is
0: szerintem,
1: tartunk.
0: Hanem inkább a Jóistenre próbáljuk a tekintetünket mindig irányítani, és közben számolunk azzal, hogy a leglehetetlenebb helyzetekből is megpróbál minket elgáncsolni, és mindenkinek személyesen szerintem a saját gyenge pontjain keresztül próbál támadást indítani, ami az én gyengém pont ott Lacinál, ami az ő gyengéje, nálad András, ami a te gyengént, ott próbál téged.
1: Saját magunktól félhetünk?
0: Na tessék.
1: Vannak szituációk, amikor félek önmagamtól, attól félek, hogy most valami sikerül-e megcsinálnom valamit.
0: Ja, csak ha csak ennyi lenne, de...
1: Dolgot, vagy
0: hát,
1: bármit.
0: Vagy az ember véletlenül olyan őrültséget is csinálhat, nem? Hogy kizökken a jó mederből, hát hányan ülnek pont ilyenek miatt börtönben, nem? Mert kizökkent az ember egy pillanatra, és egy totális őrültséget csinál.
1: És itt jön az, hogy ha valaki nem beszámítható,
0: na hát, na tessék.
1: Akkor félhet önmagától, akkor, amikor tudatában van annak, hogy mit cselekszik.
0: Mikor
1: akkor...
0: válik nem beszámíthatóvá, hogyha kizökkent megint csak.
1: Kizökkent,
0: nem
1: igen.
0: Levette a figyelmét az ember a Jóistenről, de hát mi is levesszük, mi is kizökkenünk. Magyarul bárkivel előfordulhat, hogy egy őrültséget csinál, nem akarta, de már belekeverte magát és megtette.
2: És főleg saját magunkba az idegesség.
0: Na tessék.
2: Az egy nagyon rossz helyzet, az semmit nem tud
1: megoldani,
2: így van.
1: Az
2: szerintem
1: idegesség, aggodalom.
2: Arra kell fölnőni mindenkinek, illetve fölnevelődni, illetve hát szoktam így mondani, hogy kérhetsz edzőt is, nem?
1: Ezek a tanítók? Hát
2: minden sportolók, edzők nevelik föl, hogy csinálják azt a játékot. Nem? Ezt meg kéne tanulni.
1: Hát meg kell tanulni minden, azt, hogy ha kapcsolódik Istenhez, akkor meg fogja oldani.
2: Így van.

0: Mindig arra kell gondolnunk, nem csak magunkra.
1: Ja, hát igen.
0: Sajnos ez a világnak ez a nagy problémája, hogy legtöbbet magukra gondolnak az emberek, az önzés építi a világot.
2: Most is, ahogy beszélgettünk, mindenki saját magáról beszélt a félelem kapcsán.
0: Nekünk meg mindig, ha Istenben hiszünk és őt szeretjük, ez az utolsó kegyelmi üzenet, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, vagyis az egész világot, akkor mindig kérdezzük meg, hogy tényleg Isten olyan világot teremtett, amiben szeretné, hogy féljenek. És erre szerintem ebben mindenki azt mondja, nem? Hogy nem, nem. Akkor mi viszont kövessük azt, amit Isten teremtett.
2: Ádám és Éva nem félt.
0: De féltek.
2: Pontosan, már Ádám és Éva is félt.
0: Féltek, hogyha azt nem eszik meg, akkor meg...
2: Igen, nem tudták...
1: Utána meg a jó Istentől féltek, meg elbújtak, miután megették. Na hát akkor mindjárt visszajövünk, és folytatjuk, jó? Ne félj a témánk, ahonnan indultunk, aztán majd megyünk mindjárt tovább, folytatjuk.
3: Beszélgetés a Biblia.

0: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk hárman. Ne félj, téma kapcsán indultunk, és felmerült az a gondolat is, hogy önmagunktól is félhetünk esetleg, és akkor Laci azt mondtad, hogy az idegességet, hogyha például megpróbáljuk kiiktatni, ez számomra egy fontos gondolat volt most, mert én is tudok ideges lenni, és amikor az ember ideges, akkor csinál hülyeségeket. Már bocsánat, hogy így mondom.
1: Ha ideges az ember, akkor lefekszik, hát valamilyen formában produkálja magát.
0: Hát az egy és dolog, és közben véletlenül is belekeveredik.
1: Egy verekedésbe.
0: Most hát, erre egyébként akár apa is belekeveredik, mondjuk belőle, aztán ha kinézze, de belekeveredhet persze. Igen, és véletlenül aztán ott
1: és
0: valaki
1: ott
0: marad. Igen.
1: Az olyan, amikor elvesztjük a fejünket.
0: Na, hát erről beszélek, és azért mondtuk, hogy...
1: És olyankor bármi történhet? Ja, és ez felment bennünket, hogy elvesztjük a fejünket?
0: Nem ment.
1: Hogy egy olyan alaphelyzet kellene, hogy legyen, hogy nem jutunk el egy ilyen szituációba. Mint ahogy tudjuk, hogy Erdély László nem tudna egy ilyen helyzetbe kerülni.
0: Verekedésbe arra.
1: Mondhatjuk azt is, de...
2: Nem, ez azoknak tudjuk mondani, akiknek nehéz helyzetük van, hogy a megoldás az sokkal jobb, mint a félelem.
0: De Laci is ember, tehát van az, ami felbosszantja Lacit is, szerintem. Most nem akarok mit most nyilván kihúzni a gyufát, meg megtalálni, hogy mi az, tehát nem ez a lényeg, de minden embernél szerintem van olyan, ami fel tudná ingerelni, és legfeljebb uralkodik már erősen rajta, de van olyan. Biztos vagyok benne, hogy van olyan.
2: Ez így van, mindenkit letámadnak,
0: igen,
2: hogy idegeskedjen, meg problémázom. Tehát ha kapunk valami hibát, az azért van, hogy nagyon figyelj.
1: Ez egy tanítási folyamat.
2: Ezt tanuld meg, hogy erre oda kell figyelni.
1: Mondom, és ehhez le kellett csendesedni?
2: Hát így van. Illetve
1: hogy beenged.
2: Hát örülni kellett.
1: Örülni, ez is egy
2: tanuld meg, hogy erre oda kell figyelni.
1: És ehhez le kellett csendesedni?
2: Hát így van. Illetve
1: hogy beenged.
2: Örülni kellett.
1: Örülni, ez is egy szép szó.
2: De
1: igen.
2: Örültem,

0: Bibliáról másképpen.
1: Fűzhetem tovább.
2: Igen.
1: A gondolatot, hogy elindultunk a ne félj témától, és akkor András, te pedig hoztad azt az igét Máté evangéliumából, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja.
2: Amit én úgy értelmezek, hogy az a pillanat a fontos, ami most van. Az, hogy mi itt beszélgetünk, hogy egymásra nézünk, és ez a jelenlét, ez pontosan azt eredményezi, hogy kapcsolódunk.
1: És amúgy a holnap majd aggódik saját magáért, ez egy humor? Nem viszből kérdezem, mert tulajdonképpen...
2: De tényleg úgy hangzik, úgy hangzik.
3: De ez tanítás. Mindenki számára, nekünk is, igaz? Hogy ne aggódjunk, ne féljünk, és főleg, amit mondtak, hogy előre, ha gondolkodunk előre, akkor azonnal készüljünk föl.
1: Nem? És milyen jó abba belegondolni, hogy nincs olyan helyzet, hogy semmit sem tehetünk.
3: Igen.
1: Hát, hogy mindig van mit tenni, a leglehetetlenebb helyzetben is. Te ide kapcsoltad, András, azt, amit mondtál korábban, hogy élj a mában. Nem a mának, mert azt már beszélgettünk róla, hogy az más. A
2: igen, itt egy nagyon érdekes dolog van, ugye itt nagyon sokan azt mondják, hogy élj a mának, ami egy ilyen hedonista hozzáállás. Tehát ezt úgy tegyük is félre, nem erről van szó, hanem azt mondja, hogy élj a mában, élj a pillanatban. És mit jelent, hogy élj a pillanatban, hogy az Y-tengelyen vagy, szoktam mondani, de ezt most így akkor nem fejtem ki, hogy kapcsolódsz Istenhez. És hogyha jelen tudsz lenni, akkor nincsen probléma. Meg tudjuk-e oldani ez a kérdés?
1: Hát.
2: Minden pillanatban meg tudod oldani, László?
1: Saját magunkat mindig, már nem én vagyok László, de behúzzuk magunkat, saját magunkat mindig valamivel egy aggodalomban, nem?
2: Az elme mindig valamilyen formában próbál felülkerekedni ezen, mert hogy próbál téged valamilyen formában uralni. És hogyan tudsz a pillanatban lenni?
1: Imádsággal.
2: Lecsendesedéssel.
3: Jó, de amit mondtatok az előbb, hogy azért nem kell aggódni, mert ne higgye el senki azt, hogy lejárt az idő, amikor én most már nem tudok tanulni új dolgokat. Uh-huh. Én is még mindig tapasztalom, hogy még mindig tudok tanulni
2: és
3: új dolgokat.
2: Szép.
3: Kapok a Szentlélektől, ahogy Jézus ígérte, tehát gondolatokat, elméleteket mindig, és azt mindig szépen átgondoljuk, utána ellenőrizzük szépen az írásban, igaz, hogy igen, igen, ez így van, mert egyébként a történelem az le van írva a világtörténelme, vagyis minden, ami történik a világban, annak ott van valami.
2: Lenyomata
3: így van, tehát hogy tudjuk ellenőrizni, igen, amit jól gondolunk, hogy igen, igen.
2: És akkor megerősítést kapunk a Bibliából,
3: így van.

0: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor, Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. A Ne félj téma kapcsán indultunk el, sokfelé kalandoztunk, még egy gondolat jutott eszembe, Mózes második könyvében olvassuk, amikor megy a nép, és aggodalmaskodik a nép, hogy nem lesz mit enni, és akkor megkapják a mannát, reggelre megkapják a mannát, minden reggelre mannát kapnak, ami az égből hull, és megjelenik, és megehetik, és utána minden nap ezt ehetik, 40 éven keresztül ehetik ezt, de ott is meg kell tanulni, hogy másnapra nem lehet elrakni belőle, mert mindig csak az aznapit lehet megenni, és mindig reménykedni kell abban a népnek, hogy másnap is ott lesz a manna, és mindig ott is van, és mindig csak reggel lehet megenni, de nem lehet raktározni, és nincs más választás, mint reménykedni, hinni abban, hogy holnap is lesz.
1: Ne aggódjatok a holnap
0: ez
1: miatt.
0: Könnyű ezt mondani, de egyébként, hogy ne hazamegyünk, aztán aggodalmaskodunk a holnap miatt.
1: De nem? Hát ők is remélték azt, reményük volt abban, hogy másnap is lesz étel, amit egyenek.
0: És lett amit is. És nekünk is lett egyébként, mert itt vagy, meg Laci is itt van, meg én is, meg mindannyian itt vagyunk, és ettünk, és ha nem lenne egyébként, biztos megetetnétek ti holnap, nem? Vagy én biztos megetetnélek téged is, ha nem lenne.
1: Ez jó hangzik.
0: Hozom ide a következő témánkat, ami a következő Jakab leveléből lesz most egy idézet, Jakab 4.17, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Még egyszer, tehát aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Tehát minden, amit tudunk róla, hogy ezt most meg tudjuk tenni, ott eldőlt egy biciklivel egy néni, és eszembe jut, hogy segíteni kellene neki, de nem teszem meg, hanem tovább megyek, mert majd mindegy, majd valaki segít, akkor bűnöm az, nem? Meg hogyha valakiről tudok, hogy nehézségben van, tudom, hogy fel kellene csak hívni, mert nyomorultul van, és lehet, hogy holnapra már ő már oda át lesz, de nem teszek semmit sem, mert mindegy, majd valami lesz, bűnöm az, és még lehetne a végtelenségig soron.
1: Ennek a mondatnak egy része nagyon furcsának tűnik nekem, az, hogy bűne az. Tehát, hogyha van lehetőségünk, és tudatában vagyunk annak, hogy segíthetünk, és nem tesszük meg, akkor kimondható, hogy bűnösök vagyunk?
0: Igen.
1: És ez minden esetben így van. Hol vannak a határok? Hol vannak azok a határok, ahol a lehetőségeinkhez mérten mondhatjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, vagy nem is kell nézni a lehetőségeket, hanem teljesen egyértelmű mindez.
0: Szerintem egyértelmű, Laci.
2: Nekem az jut eszembe, amit már korábban is mondtam, hogy nem magunkkal kéne foglalkoznunk, hanem az egész világgal. Uh-huh. Isten úgy hozott bennünket létre, hogy segítsünk neki ezt az egész világot kezelni. Igen. Vagyis, hogy ha csak saját magammal foglalkozom éhezni vagy enni, akkor az egész világ sokkal nehezebben jön létre. De ha mindig másokkal, mások meg velem és egymással, akkor sokkal jobban össze tud állni egyszerűre, illetve egyformára, nem? Az emberek a világban. Ezért Ellen White is azt írja, hogy igen, az új Földön majd ez lesz a feladat számunkra, hogy soha ne csináljunk magunknak ennivalót, csak mindig másoknak. Mi is másoktól kapunk. És ráadásul szerintem is ez nem így van, hogy mindig csak egy-egy embert válasszunk ki, nem? Hogy na jó, akkor te adjál nekem, én adok neked. Nem. Hanem mindig akire szükségünk van.
1: Hát ilyen globális gondolkodás.
2: Így vagy, együtt László. Vagyunk. Na, igen, ez globális, hát, nem?
1: Ez egy teljesen globális gondolkodásmód, hogy akkor mindannyian legyünk jól.
2: Együtt.
0: Hogy is van, valahogy egy olyan képet hallottam, nemrég próbálom felidézni, hogy van egy nagy kondér, és egy nagy hosszú kanál van hozzá, és csak azzal az egy nagy hosszú kanállal lehet enni, és hogy a mennyországban ez úgy történik, hogy az egy nagy kondérból akkor mindenki megetett egy másik ember.
1: Szabolcs, ez nem egy vicc.
0: Lehet, hogy vicc. Igen. Nyilván persze, oké, ez egy vicc. És, de hogy a pokolban meg hogy történik ugyanezt, hogy ott meg éhen halnak mindannyian a kondér körül, mert senki nem segít a másiknak. Az egy szem hosszú kanál a magát nem tudja megetetni.

Egy vöres Sándor verset idéznék, szembefordított tükrök, két sort idézek. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.

0: onnan indultunk, hogy aki tud jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak, de ha nem tudok róla, nem tudok valamiről, hogy az bűn, akkor pedig nem bűnöm. Szerintem ez sokszor...
1: Ha nem vagyok tudatában annak, hogy
0: az bűn.
1: De nem csak akkor, hogyha én nem tudom azt, hogy tudok jót cselekedni.
0: Hát az se bűn. De konkrétan egyébként, ha tényleg valamilyen szempontból nem tudom, hogy az bűn, amit teszek, akkor az nem bűnöm. És szerintem pont emiatt van az, hogy nagyon sokszor az ember nem akar mélyebben belegondolni
2: dolgokat. Illetve azt nem mind döntjük el, hogy bűn van, nem, de Jézus úgy imádkozott a kereszten, Istennek, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit
1: cselekszenek. Nincsenek tudatában annak,
2: amit... akkor a bocsánat, ezt mondta annak idején.
0: Picit végigmegyünk azon a vonalon akkor, hogy végig gondoljuk, hogy ha valamiről nem tudok, hogy az bűn. Mondjuk, mi jut eszedbe, hogy lopás. Például, ha valaki nem tud arról, egyszerűen nincs róla tudomása, mert valami, nem tudom, egy afrikai törzsben nőtt fel, ahol természetes volt, hogy egymásét használták, eljön ide az az ember, és elveszi azt, ami az enyém, és végan megy vele, akkor az...
2: Az önzés az bűn, azt mindenkinek hát tudni kéne, hogy igen, az önzést egyetlen önző szálat sem fogad el Isten, ő nem akar olyan világban egyetlen olyan embert sem, aki csak saját magáért akar foglalkozni.
1: Abba belegondolva, Szabolcs, hogy amit az előbb mondtál, hogy ha valaki nem tud valamiről, igen, nem tudja azt, nem úgy szocializálódott, uh-huh, mondjuk egy teljesen más, igen, világban szocializálódott, nem tudja, hogy mi az a lopás, uh-huh, az természetesen nem bűn. Isten hát előtt.
0: Mi mondjuk így, de...
1: Csak
0: így
1: hogy a jog szerint bűn.
0: Egyébként meg tulajdonképpen időben is változik ez, hogy mi az, ami bűn, de Isten előtt valószínűleg nem változik, és bevillant nekem most egy gondolat, hogy van olyan hely a világban, meg van olyan korszak, amikor például egy magzatnak a megsemmisítése az jogilag semmi. Van, ahol meg nemhogy nem semmi, hanem az ugyanaz, mint hogyha egy másik felnőtt emberrel tenne az ember egy megsemmisítő cselekedetet.
1: Hát ez gyilkosság.
0: Hát, igen.
2: Hát igen, nem mondom, hogy ez most megváltozott. Nem.
0: Az Ószövetségtől kezdve az Új Szövetségben azt mondod, hogy Jézus magára vette a bűnt.
2: A bűnt, igen, tehát, hogy...
0: Hát attól még nekünk is...
2: Nem, mert... Nagyon sok minden meg volt fogalmazva pontosan, hogy, és ha nem csináljátok, akkor ítéljétek
1: ez
2: meg.
1: Ez az Ószövetség.
2: Ószövetségben ezt megszüntette Isten, mert, de ő előre megmondta, hogy jön egy messiás, aki ezt megoldja, amit ti már akkor nem tudtatok kezelni. Már akkor nem tudták kezelni a bűnt sem, tudod.
0: Na jó, hát még én ezzel teljesen nem vagyok előrébb, mert akkor van olyan bűn, amiről mondjuk én nem tudok, hogy az bűn. Tehát ha én valamiről nem tudok, hogy az bűn, én még mindig itt tartok egy picit, akkor bűnöm az. Vagy te azt mondod, hogy itt nem is így kell gondolkozni, hogy bűnöm-e. A Szentlélek elleni szidalom az mondjuk egy bűn. Azt tudjuk, hogy az nem egy bocsánatos bűn. Az nem, összes nem. Többi az vétek.
2: Szerintem.
1: Hűha, nem tudom, hogy eljutott el ide.
2: Megint visszalépnék az első mondatomhoz.
0: Igen.
2: Mert Jézus is azt mondta, le van írva Bibliában, hogy igen, ő mindenkinek megbocsát mindent, ha ellene is bármit vétkeznek, megbocsát,
0: igen,
2: de aki a Szentlélek ellen vé, azt nem bocsátja meg, nem teheti meg.
0: Igen.
2: Vagyis, hogy amit az elején mondtam, hogy ezt mindenki ellenőrizheti saját magán a bűnt, hogy bennem van-e a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség, de persze az új fordításban más szavakat mondanak, ez a károli fordítás, tehát, hogy ezt ellenőrizheted te is magaddal. Hogyha ez nincs meg benned, mindegyik, hanem ideges vagy, félsz, aggódsz, stb. Ja, de előtte más mondja Pál apostol, hogy a másik, hogy a pénzsóvár, kérkedő, stb. Ilyeneket. Tehát írja, hogy milyen tulajdonságot, ezt mindenki ellenőrizheti. Nem?
1: László, nem? Ha valaki ellenőrzi saját magában ezeket a dolgokat, akkor biztos találok olyat, ahol nem felelek meg.
2: Így van.
1: És akkor ez már bűn?
2: Akkor mindig imádkoznod kell.
1: És megyek és meggyónom a papnál, jó?
2: És amiről beszéltünk, hogy mindent szépen megtanulni újra-újra, és javulni folyamatosan.
1: De ez akkor az bűne, jó. Hogyha nem vagy tudatában annak, hogy itt most felsoroltál. Hát én várjam, akkor nem jó a kérdés, Szabás. Igen,
0: de folytasd, tehát bűne, ha nem vagy tudatában, miért nem jó a kérdés?
1: Mert? Azért nem jó, mert az előbb megválaszolta Erdély László, hogy akkor bűn, hogyha ezekkelnek nem felelsz meg.
0: Az a bűn.
2: De elég, ha csak a hármat, az első hármat. Az első. Szeretet, öröm, békesség, nem elég?
0: Tartasz egy mondatos összefoglalót, András, hogyha nem tudok róla, hogy bűn valami, akkor?
1: Akkor nem bűn. Mert
0: ezt mondod?
1: Nem bűn.
0: Laci vakarja a fejét. De csak az a helyzet.
2: De nem, azért figyelj, azért nem olyan fontos ez, mert saját magunkról sem nekünk kell ítélni. És nem mi ítélkezünk magunkról, hanem megkapjuk az ítéletet.
1: Ezt ma már beszéltük,
2: Isten ítéletét.
0: Hát meg tulajdonképpen az a helyzet, hogy hiába én mondjuk nem tudok róla, hogy valami bűn, és egyszerűen nem bűnöm, de később megtudom. És akkor már el kell számolnom vele, meg a lelkiismeretem
1: egyszer. Miért kellene, csak megtudjad?
0: Hát, mert mondjuk egyszer csak mélyen elbeszélgetek mondjuk veled, és akkor te rávilágítasz nekem, hogy hát Szabolcs, amit 25 éve csinálsz minden nap, az bizony egy sántét bibliai értelemben, és akkor
1: bibliai
0: egyszer csak
1: értelemben.
0: Hát mondjuk.
1: És jaj, akkor, mert hogy a Bibliában ott van, hogy ne lopj, például.
0: És akkor egyszer csak hirtelen rálátok, hogy édes drága jó Isten, mostanáig amit csináltam, és itt kell tulajdonképpen azonnal tudnom váltani. Nem? Mert onnantól, ha már tudok róla, mert te megnyitottad a látásomat arra, vagy egy ige megnyitotta a látásomat arra, hogy ez bűn, onnantól kezdve nem csinálhatom tovább azt a cselekedetet.
2: De ezt mindenki saját magán tudja ellenőrizni, hogy tudatosan csinálja-e. Mert ugye ezt Jézus így imád, hogy aki nem tudja, hogy mit csinál, vagy nem szándékosan tette azt, ami rossz, azt mondja, bocsáss meg, Uram, de aki viszont szándékosan csinálja tudatosan, aznak saját magáról tudni kell, hogy én azért loptam, igen, mert tudom, én akarok, vagy véletlenül
1: előnyhöz akarok jutni ezzel.
2: Mert véletlenül is lehet úgy, hogy nem is veszem észre, hogy jaj, valami rosszat csináltam. De azt mindenki tudja ellenőrizni magán, nem? Hogy tudatosan csináltam ezt.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Hozok most egy, csak úgy egy gondolatot. Sokszor hallunk olyanokat ma a világban, hogy szereted-e eléggé saját magad? Szereted-e saját magadat úgy, ahogy vagy? Elfogadod-e magad? Én most idehozok egy olyan gondolatot, hogy szerintem egyszerre vagyunk mi emberek tökéletesek is, meg tökéletlenek is. Ez egy saját gondolat. Szerintem ez egyszerre tud lenni. Így ez a tökéletesség és tökéletlenség is. És tulajdonképpen a Jóisten, ahogy megteremtett minket, ezt én mondom így, hogy így kell szeretnünk és elfogadnunk magunkat, de ez nem mindig megy, szerintem. És ha az ember szidja magát, akkor ez Isten káromlás? Ez a kérdésem most, hiszen tulajdonképpen Isten teremtményéről, ez esetben most én Szabolcs vagyok, Szabolcs beszélek, ha én elkezdem szidni Szabolcsot, Isten teremtményét, akkor ez Isten káromlás? Hogy Isten teremtményét én szidom? Hogy jövök én ahhoz? Ez a kérdésem, felvetésem.
1: Az első gondolat az az, hogy nem.
0: Nem.
1: A második pedig lenne az, hogy annyira távol áll ez így a maga a gondolat, hogy bántom magam, vagy
0: haragszom magamra, szidom magam.
1: Nem is tudom elképzelni.
0: Hál' Istennek, örülj neki. És Laci, mit mondasz erre, hogy ha az ember szidja saját magát, Isten káromlás az?
2: Hát attól is függ persze, hogy mi nem tetszik nekem saját magam. Amit én csináltam, az nem tetszik, vagy amit teremtett rajtam Isten.
0: Hát ugye, hát hiszen mondjuk nem. A jellemed, hogy ahogyan reagálok, ahogy viselkedek.
2: A jelleminket teljesen átalakítottuk az egész világon, illetve ezt vissza kellene építenünk, mert igen, ez az üzenet, hogy ha majd a mennybe mehetünk, egyetlen egy dolgot vihetünk, csak a jellemünket, semmi mást. Ami itt történt velünk, csak a jellemünket, viszont azt Isten nem akarja mindenkinél szépen átszerkeszteni, igaz? Tehát ő a szabadságot ígért mindenkinek.
1: Ez a szabad akarat.
2: Szabad akarat, és olyan világot akar, hogy mindenki szabadon csinálja a jót.
0: De saját magunkkal kapcsolatban, tehát te például mindig elfogadod saját magad olyannak, amilyen vagy? Szereted saját magad? És te, András?
2: Hát ez,
0: Laci?
1: Hát itt egy...
2: Nem. Én
0: néha megostorozod minden, magad egy-egy cselekedetedért?
2: Igen, minden nap.
0: És az nem Isten káromlás, amikor ostorozzuk?
2: Nem, amikor lefekszem
0: de tényleg
2: a alvás előtt, akkor mindig átgondolom, hogy
0: hol mi volt ma.
2: De reggel mindig átgondolom, na jó, akkor ma mit csináljak, vagyis, hogy...
0: Jó.
2: Szerintem mindig gondolkodni kell mindenen.
0: Jó,
2: szépen.
0: És egy-egy hibát belátni.
2: Okay.
0: Jó, de a hiba az tulajdonképpen egy tett.
2: Igen.
0: És én meg valószínűleg inkább azt kérdezem, hogy saját magamról, hogy Szabolcsnak a jelleme.
2: Igen.
0: Hogyha ott meglátom, hogy Szabolcs mondjuk állandóan ideges, nyugodt.
1: Erre a dologra, nem. Hogy te hogyan ostorozod saját magadot, mint ahogy kiderült, hogy akkor valamilyen formában ez téged foglalkoztat.
0: Igen, valószínűleg az, hogy egyébként én tudok egy ideges ember lenni, azért ma
1: de
0: már ez
1: egy
0: egyszer bevallottam.
1: De ez nem saját magad ellen szól. Ideges vagy az
0: és idegességében az ember esetleg nagyon nem megfelelően reagál, viselkedik, cselekszik.
1: Ez még mindig az ember, nem saját magad ellen irányul.
0: Hogy érted? Tehát emiatt mondjuk tudom magam ostorozni, hogy
1: ja.
0: És az meg már olyan, mintha olyan lenne, mint egy istenkáromlás. Hát ez volt maga
1: nem,
0: a példa.
1: Nem istenkáromlás, ezt most rá szeretnéd szerintem
0: ezzel is akarom saját
1: magadat nyugtatni, hogy ez istenkáromlás. Igen, mert...
0: Pont, hogy ezzel büntetem még inkább magam, nem?
1: Igen, csak hogy ez ilyen felmentő büntetés.
0: Na.
1: De hogy? Tudsz példát mondani? Tehát, hogy akkor menjünk be konkrét példára.
0: Hogy szidom magam, és hol szidom magam? Más nem jut most eszembe, aztán majd még megpróbálok kianalizálni valamit, hogy hol lehet még olyan, ahol szidom magam. Szerintem például tényleg az, hogy ez az indulat, hogy...
1: Hogy nem kellene indulatos lenni,
0: hát
1: vagy mi?
0: Igen.
1: De ez nem az, amiről beszélünk.
0: Nem?
1: Ne, Szabolcs, nem. Az, hogy az ember észre szervez bizonyos dolgokat, amelyeket nem megfelelően csinál, és hogy azt mondja, hogy jaj, hát én most akkor miért kellett nekem kiabálnom ebben és ebben a szituációban, ez nem a saját magad ostorozása, hanem ez egy bizonyos fajta figyelem, sőt, jó, hogy észreveszed, mert az a problémásabb része, amikor nem veszed észre.
0: Na jó, ezt így elfogadom.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Elindultunk a mai adásban a ne félj gondolata mentén. Önmagunktól tudunk-e félni? Kérdezted András a félelem kapcsán, és akkor Laci mondta azt a beszélgetésben, hogy az idegességet például, ha kiiktatjuk az életünkből, akkor lehet, hogy nem is kell talán magunktól sem félni, mert akkor sokkal bölcsebben tudunk reagálni. Én ezt hazaviszem. Ti mit visztek haza a mai alkalomból?
1: Mármint a ne félj témából?
0: Hát, vagy az egész?
1: Ne félj témából egyértelműen azt, hogyha kapcsolódsz, vagy jelen vagy, hívjuk bárhogyan, akkor nem fogsz félni.
0: Laci, te mit viszel haza?
2: Hát amit beszéltünk, amit mondtatok ti is, hogy ez mindig az Istennel való kapcsolatot jellemzi rájunk, ezért mindig nagyon át kell gondolni. Mert hogyha félünk, aggodalmaskodunk, akkor nem Istennel van a kapcsolatunk.
0: És nincs olyan helyzet, ahol semmit sem tehetünk. Én még ezt is viszem magammal. Tehát, hogy mindig lehet valamit tenni, bármilyen helyzetben.
1: Ez minek a kapcsán jött?
0: Hát én ezt is a ne félhez
2: kapcsolatban. Ezt elmondta József a fáraónak.
0: Igen.
2: Aki Istenként azt mondta neki, hogy nem, semmit nem tehetünk.
0: Mindig katasztról. Lehet.
1: Tehát, hogyha mindig tudunk tenni neki valamit, akkor az azt jelenti, hogy nem félünk.
0: És hogy élünk.
1: És hogy élünk. És hogy tovább tudunk lépni.
0: Maradjunk hát ma ennyiben. Oké. Jó, hogy összeültünk. Innen folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Ez volt a mai Bibliáról másképpen című műsor.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A gyorsaság helyett a sikerességet tartja fontosnak a jegybank elnök az euró bevezetésénél. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre, változékony hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartani. Módon növelni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcstalálkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberben. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallur Zoltán kutatásaiba. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazzkoncerttel és újévi műsorral is készülnek.
0: Időjárás.
1: Szombaton elkezd felszakadozni a felhőzet és nyugodtabb időre számíthatunk. Több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél továbbra is élénk marad. A reggel már kifejezetten frissnek ígérkezik. Hajnalban 10-15, délután 19-26 fok várható, vagyis a hét közepéhez képest jóval hűvösebb időben telik majd a hétvége első napja.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Milyen érzéseid lesznek, ha valaki elkezd veled vitázni?
4: Azonnal összemegyek.
5: Peller Károly, színész, rendező.
3: Zsugorod?
4: Igen.
3: Spicirén?
4: Igen. Nem tudok vitatkozni.
5: Marcelina, előadó művész.
6: Hú, én képes vagyok vérre menő vitákba belemenni.
5: Bojki László, zenész, lelki gondozó.
7: Van, hogy a pokolba kívánom a vitát, és van, hogy nagyon vágyok rá, és jó. De mindenképpen egy felfokozott állapotot eredményez.
5: Nyári Alíz, énekesnő.
8: Kisebb vitákra úgymond szükség van.
3: Kicsikre? Mert tulajdonképpen az is lehet, hogy hetekig vagy évekig eltart, vagy időnként, igen, nem tudom, minden évben összehülünk, beszélgetünk róla, igen, még mindig nem értjük, de aztán egy év, igen, múlva folytatjuk, még mindig nem, és öt év múlva egyszer csak, na most értettem meg, és az is milyen, igen, csodálatos.
8: Ha tényleg ez a vita nem torkolik veszekedésbe, akkor egy jó dolog tud lenni.
9: Aki eleve indulatból vitatkozik, az nem is nagyon akarja a másik véleményét meghallgatni szerintem.
3: Viszont ha valakinek van türelme, akkor akkor viszont lehet, hogy ott te is egy jó vitás helyzetbe keveredhetsz.
9: Igen.
3: Ahol van türelme mondjuk megvárni, hogy egy másfél percig végig gondolod, és utána elmondod, amit gondolsz.
9: Hát én ezt hívom inkább beszélgetésnek, amiben ebben lehet olyan is, hogy valakik nem értenek egyet.
3: És te milyen vitapartner vagy?
8: Én általában inkább sokáig örlődöm magamban, tehát hogy nem feltétlenül mondom ki azt, amit gondolok. Tehát, hogy inkább a vitában is inkább hallgatok, tehát, hogy az a fél vagyok, aki a másikat meghallgatja, de valahogy ez, igen, ezen javítanom kell, hogy ne őrüljön fel tényleg ennyire ez az egész, és alapvetően pedig nem annyira szeretek vitákba bonyolódni.
9: Egy fél órával, fél nappal, egy héttel utána eszembe jut mindig, hogy milyen frappánsat kellett volna mondani, de sajnos abban a pillanatban teljesen lefagyok.
3: Mondjuk ez csak akkor baj, hogyha valaki viszont megy és belét köt, vagy
9: igen,
3: nem tudom.
9: És... hát, és ezt utálom a legjobban talán. Tehát, hogy vannak emberek, akik általában akik nagyon jól vitatkoznak és nagyon szeretnek vitatkozni, azok kiszúrják az ilyen gyengéket. Bár aztán szerintem velem feladják, mert én mondom, hogy jó, legyen, ahogy te akar. Tehát, hogy én igazából elég hamar rövidre zárom.
3: De most eszembe jutott egy megoldás egyébként, hogy egész egyszerűen teljesen némának maradni, de lehet, hogy amúgy is ezt csinálod, nem? De
9: alapvetően igen, mert így gondolkodom, hogy úristen, mit mondott, és most ez hogy van? De nincs igaza, de akkor erre azt kéne, de ő már három gondolattal előrébb jár.
3: És mondja, igen, akkor, igen. Na erre mondjál valamit, na akkor ez hogy van?
9: Igen,
3: mondd
9: igen,
3: meg,
9: igen.
3: Károly, mondjad, igen. Ne hallgass. És akkor ő mondja, és ha te semmit nem mondasz előbb-utóbb, szerintem ő felhergeli, meg akkor elmész a csodába.
9: Hát ilyen is szokott lenni. Vagy. Aztán ugye a lelkembe tombol tovább az egész, hogy miért nem mondtam, ki kellett volna mondani, azt kellett volna mondani neki, hogy nem tudom én, és akkor elég sokáig zaklatott maradok.
3: Hát vagy egy másik megoldás, amikor ő mondja, és te elkezdesz válaszolni, akkor csak tátogsz, hogy...
9: Ez jó ötlet, ezt lehet, hogy ki kéne próbálni.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Marcelina, előadó művész.
2: Néha előfordul, hogy fölemelem a hangom, amikor azt érzem, hogy nem létezik, hogy nem értik meg, amit mondani akarok. Pedig ez a lehető legrosszabb érv, amikor az ember elkezd kiabálni, mert az azt jelenti, hogy már nincs eszközöd a meggyőzésre.
1: Peller Károly, színész, rendező.
3: Előfordul, hogy annyira fölherger engem valaki belül, hogy kimondok valami olyat, amit így nem mondanék. Tehát,
4: igaz?
3: Igaz, csak nem bántanám meg ennyire nyersen, tehát hogy...
4: De annyira igaz, igen, hogy az már durva.
3: Igen, hogy van az a pillanat, hogy sokáig hallgatok, és ha egyszer megszólalok, akkor az viszont nagyon durva szokott lenni. Ja. Igen, és ezt nem szeretem magamban.
4: Hát pedig tulajdonképpen az az igazi.
3: Hát igen, csak nem szeretek így kommunikálni, tehát nem szeretem, hogy kihozzák belőlem az állatot.
4: De valójában az igazi, valódi, nyers igazság ott derül ki.
3: Igen.
4: És ott lehet megtudni, hogy ja, te ezt gondolod, akkor jobb is, hogy elmondtad.
3: És valamikor közben meg az is van, hogy az ember nem is igazán gondolja úgy, hanem csak már annyira összenyomottnak érzem magam, hogy azt érzem, hogy valami annyira bánt, hogy nekem is oda kell szúrnom valami erős bántást, és valami dolgot fölnagyítok extrán. Tehát nem is az igazságot, hanem az igazság hatványozott igazságát mondott ki, ami már nem is úgy van igazából.
4: Amit a másik ember úgy érez, hogy behúztál egyet egy mondattal, és ő pedig kiterül.
3: Igen.
1: Bojki László, zenész, lelki gondozó.
5: A vita az olyan, mint a kézitusa. Megfelelő fegyvernemeknek ott kell lenni nálad, és készen kell álljál arra, hogy nem tudod, hogy egyből agyon csapod a másikat, ő csap téged agyon, vagy egy hosszú küzdelem alakul ki.
4: Hát vagy pedig egyfajta ilyen békés hozzáállás. Én most ebben a pillanatban ez jutott eszembe, hogy ha például hirtelen behoznál most idei gondolatot, hogy na de arra mit mondasz, Szabolcs, és akkor feldobsz mondjuk ide valamit, akkor én először is például szeretek távolról ránézni arra valamire, amit ide feldobtál, és akkor nézzük egy kicsit, és akkor magától szinte megjön egy valami. Vagy ha nem jön meg, akkor azt mondom, hogy hát akkor ezt most vizsgálgatom egy darabig.
5: Igen, persze. Hiszen az olyan, mintha építkeznénk. Te leteszel egy téglát, lehet az egy kérdés, egy gondolat, ráteszek egy másikat, stb. És akkor abból építünk valamit.
4: Hát aztán persze jöhet egy olyan gondolat, ami után kiderül, hogy az egésznek az alját kihúztuk, és összedőlt az egész, amit mostanáig építettünk.
5: Ilyen is van. Viszont a vita esetén inkább az van, hogy leteszel egy téglát, és én pedig azt mondom, hogy de hát ne erre építsünk. Odébb teszem a tégládat, és leteszem az enyém, és így tovább. És akkor vagy föl tudunk építeni, vagy nem. De más attitűd is, ezért jó az, amit mondasz. Hátrébb állsz meg, mert először is megnézed, mit tettem le. Akkor lesz tényleg vita. Ha nem nézed meg, csak vagdalkozol, akkor nem lesz vita.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az ember sokszor akár egy vitában rájöhet olyan dolgokra is, hogy mások segítenek rájönni, hogy kiderül, hogy amit mostanáig hittél, évtizedekig egy tévedés volt. Képes vagy ezt egy pillanat alatt belátni, ha ez így van?
2: Kész vagyok rá. Egy vita közben nem hiszem, hogy ott helyben ezt én lereagálom.
1: Nem.
2: Azért
1: mondod meg?
2: Hát mondjuk egy nyilvános vitában biztos, hogy nem. Nem, mert teljesen védtelenné válnék abban a pillanatban.
1: De milyen csodálatos őszinteség lenne, nem meg olyan tisztaság, hogy vállalja.
2: Van ilyen.
1: Laci vállalja,
2: lehet
1: hogy,
2: ilyen,
1: hogy az de... egész életében mostanáig valamit hitt, és itt mindenki szeme láttára bevallotta, hogy tévedett, és mostantól másképp fogja csinálni.
3: Bojki László, zenész, lelki gondozó.
2: Én akár lehet is ilyen.
1: Én tehát, tudom képzelni róla.
2: Tehát lehet ilyen.
1: Hogy tévedett, és mostantól másképp fogja csinálni.
3: Bojki László, zenész, lelki gondozó.
2: Én akár lehet is ilyen.
1: Én tehát, tudom képzelni róla.
2: Tehát lehet ilyen, de most a tapasztalatom az,

0: Szükségem van a távolságra, időben, térben, és azért nem akarok általában gyorsan reagálni, mert azzal nekem el kell vonulnom. Uh-huh. Tehát ha tényleg strukturális szintű dologról van szó, akkor ahhoz nekem idő kell. Uh-huh. Amikor Pál megy a damaszkuszi úton, és jön vele szembe az, akit ő üldöz, meg akiről azt mondja, hogy az nem is támad föl, Jézus, és ugye a földön találja magát, akkor nem ment Jeruzsálembe, hanem elment Arábiába 3 évre. Igen. Tehát egyszerűen azt mondja, át kell szkennelnem akkor az egészet.
1: Tehát ez a Pál fordulat egyébként, mondjuk ez lehet, hogy személyiség függő, nem, hogy van, aki fél a változástól, és inkább gyorsan elfordítja a fejét onnan, ahol, sőt, nem is áll vitában mondjuk olyanokkal, akik nem, inkább megyek a dolgomra, ne haragudj, most mennem kell. Mert egyébként, hogyha véletlenül rájössz arra, hogy valami bűn, amit mostanáig csináltál, akkor utána már nem csinálhatod büntetlenül tovább.
0: Pontosan. Szerintem az az ember, aki ezt nem, erre nincs kész, akkor jönnek az önigazolások, akkor jönnek a kivetítések, akkor jön a páncél, amit az ember maga köré növeszt azért, hogy a valóság ne derüljön ki.
1: Hát egyébként könnyen lehet, hogy mi is hordunk ilyen páncélokat.
0: Mert sose vagyunk kész. Mindig le kell vedleni a bőrt, ami elhalt. És akkor, tehát szerintem egy lelki embernek az útját ilyen levedlett bőrök mindig ott kell, hogy jelezzék, hogy erre járt. És hogyha ránk tapad, akkor abból lesz a páncél. De minden bőrt levedlünk. Tehát én azt gondolom, hogy ahol és aki most vagyok, az is egy ponton majd levedlésre kerül. Nem azért, mert rossz, hanem mert halott. Egy pont után a valóság az tovább lép, és én nem maradhatok ugyanaz, aki voltam jó esetben, hanem mindig tovább megyek.
1: Ez tulajdonképpen a fejlődés is.
0: Hát egyben. Igen, változás, fejlődés. Nem mindig érzem annak fejlődésnek, de változás.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: A gyorsaság helyett a sikerességet tartja fontosnak a jegybankelnök az euró bevezetésénél. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre, változékony hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartani. Módon növelni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcstalálkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberben. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallur Zoltán kutatásaiba. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazzkoncerttel és újévi műsorral is készülnek.
4: Időjárás.
5: Szombaton elkezd felszakadozni a felhőzet és nyugodtabb időre számíthatunk. Több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél továbbra is élénk marad. A reggel már kifejezetten frissnek ígérkezik, hajnalban 10-15, délután 19-26 fok várható, vagyis a hét közepéhez képest jóval hűvösebb időben telik majd a hétvége első napja.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
6: Marcelina előadó művész.
7: Én akarok változni, akarok a világra rálátni, véleményeket cserélni. Én inkább azt tapasztalom, hogy más ember nem akar. Tehát, hogy nem akarnak beszélgetni. Tehát, hogy el van döntve, hogy én nekem ez a véleményem, és akkor semmi más nem jöhet. Se jobbról, se balról, se alulról, se fölülről. Ez az igaz. Tehát nem más részéről, nagyon sok ember részéről nincs meg az akarat sem, vagy az a pozitív hozzáállás, hogy na jó, ránézek erre a problémára másképp. Elfelejtem, hogy én nekem, vagy most félre rakom azt, hogy nekem erről ez a véleményem, és nézzük meg másik oldalról.
6: De az a kulcs talán, amit mondtál, hogy akarsz változni, ezt mondtad?
7: Igen, igen.
6: Hát úgy akkor persze, az ember akkor szinte örül is annak, hogyha valaki rávilágít arra, hogy hú, mostanáig akkor ezt nem is jól láttam. Szereted ezeket az élményeket?
7: Hát sokszor ilyen arculütő is tud lenni, hogy az ember úgy megdöbben, hogy hány szemszögből meg lehet nézni egy problémát.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: Élni tudni kell.
8: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
4: Balaton Rádió.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Marcelina, előadó művész.
2: Most eszembe jutott egy történet, hogy a mi billentyűsünk az vak volt, a Molnár Jani. NDK-ban zenéltünk, és mentünk át Nyugat-Németországba, volt 2,5 hónapos szerződésünk, és annó, ugye amikor még az NDK létezett, akkor a határon mindig szétszedtek minket, tehát ugye tele voltunk hangszerekkel, kofferekkel, tele volt az utánfutó, meg minden, tehát ott mindig volt történés a határon, amikor mi megjelentünk, és egy alkalommal Péternek a kocsijával mentünk, ez egy Zsiga kombi volt, amit én véletlenül összetörtem, még Lipcsőben, és nem kaptunk hozzá lökhárítót, vagy sárvédőt, vagy minek mondják ott hátul, igen. Tehát anélkül indultunk el, és az NDK határon annó úgy lehetett átlépni, hogy ilyen kordon vezetett végig, egy kilométeren, vagy 500 méteren keresztül biztos. Tehát ilyen egyesbe tudtál csak haladni, ilyen kacskaringósan. És a Dacia-val jött utánunk a Pisti, és egyszer csak eltűnt mögülünk, hát mert ott biztos ő is tökölt ott, hogy haladjon vagy ne haladjon. És megérkeztünk a határa, és tök sötét volt, tehát ilyet én még nem nagyon tapasztaltam. És ott arra szólt előre a Péter, a Kaszás Péter, annak ellen, hogy ki volt téve, hogy stop tábla, nem álltunk meg, mert sehol egy lélek, sötét, és megy előre, és egyszer csak az épület mögül kilépett egy ilyen határőr nő, nagy sapkában minden is. Nem látja a stoptal? Németül. Jó van. És a Péter úgy megijedt, hogy hátra se nézett, berakta a rükvercbe a kocsit, hátra tolatott, viszont akkor már ott volt a Dacia. És mondta, összeütköztek, és ez annyira tetszett a határőrcsapnak, hogy halálra röhögte magát, és azt mondta, na, ezek az őrültek, menjenek át. És minden, tehát meg se nézte, még a papírunkat se kérte el. Menjenek, menjenek. És amikor átértünk a határon, mondjuk, de Péter, hát miért nem néztél hátra, vagy miért kellett, mert megálltunk, megnéztük, hát a Zsiguli teljesen összetört, érted? És mondja, hát miért? Nem láttátok, hogy a határőrcsaj rám fogta a pisztolyát? Igaz, Jani? És a Jani, ugye ő volt a vak. Hogy igaz, Jani? Tehát, hogy ő a pánik helyzetben azt látta, és igaznak élte át, hogy nem csak így csinálta a nő, hanem hogy fegyver volt a kezében. És az éveken keresztül nem lehetett kiverni a fejéből, tehát ő azt látta, hogy a pisztolyát fogta rá, és ő neki az volt a reakciója, hogy tolasson.
1: Hát vagy pedig ti a másik autóban annyira másként láttátok, hogy egyszerűen nem láttátok a kezében, pedig tényleg ott volt, az is lehet.
2: Nem, én a Zsiguliban ültem a Péter mellett, tehát én láttam, hogy nem voltak. A Jani meg ugye vak volt, ő nem láthatta. És ettől kezdve mindig az volt a duma bedomása, hogyha valami kétes szituáció volt, láttam, igaz Jani? Igaz Jani?
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: És a jó Istennel vitáztál már?
2: Hát vitáztam már, de többet kéne.
1: Jó az.
2: Én azt gondolom, tehát azért mondom, hogy többet kéne
1: beszélgetni.
2: Mert volt bennem egy olyan, ami sajnos sokszor keresztényekre ránk jellemző, hogy nem vesszük olyan komolyan a személyes kapcsolatot vele, hanem van egy egyébként a tiszteleten és az ő nagyságának elismerésén alapuló képzet, hogy ő milyen.
3: Bojki László, zenész, lelki gondozó.
2: És ezért, hogyha valami van, akkor azt hát én elfogadom. De azt látom a Szentírásból, hogy Isten értékeli, ha valaki bunyózik vele, lásd Jákob. Ha alkudozik vele, mint a piaci kofa, mint Ábrahám. Hogyha vitatkozik vele, mint Mózes. Hogy azt mondja Isten, hogy jó, elegem van, ezt a népet eltörlöm, és veled újat kezdek.
1: Nem már, Uram, nem,
2: gondoljál már ezzel. Mit fognak szólni? Érted?
1: Tehát, és hogy... végül egyébként megkegyelmezett.
2: Jól igen, emlékszem. Igen, Mózesnek lett igaza.
1: Ugye? Igen.
2: Tehát, hogy vagy kérte? Amikor Ábrahámnak azt mondja Isten, hogy akkor én most elpusztítom Sodomát és Gomorát. Léci, elkezd alkudozni vele, hogy ne már, hogyha ennyi, és meg annyi.
1: Lehet.
2: És ezt Isten értékeli.
1: Nem csak értékeli, hanem engedi. Sőt, megadja azt, amit úgymond alkudozva kérünk, amire eredetileg az lett volna a válasz, hogy kész, igen, vége. De vitázni, vagy pedig inkább kérni? Itt ez a kérdésem. Vitázni?
2: Kérni az szerintem azt mindenki kér. A vita az érdekes.
1: Vitázni?
2: Mersze egy ellenpontot képviselni.
1: Ellenkezni?
2: Hát mert Jákob verekedett Istennel.
1: Mondjuk tényleg.
2: Tehát, hogy
1: tényleg.
2: És ez, tehát egy ellenpozíciót képviselni vele szemben.
1: Reggelig
2: ebben van ebben vitalitás.
1: Ez az a példa, ugye, ahol reggelig, igen, hajnalig.
2: Igen, a jabok révénél.
1: Már megvirratt.
2: Így van.
1: Bunyóztak.
2: Igen. Tehát én szerintem jó vitatkozni Istennel, mert olyankor komolyan vesszük őt.
1: És mi lett ott a vége? Tehát már kifiszamodott a válla, és talán is már
2: a kiterült. Csípőjét kimozdította, a csípő ízületét, vagy hát csontját kimozdította. Isten kimozdította, és azt mondta, hogy te harcoltál az Istennel. És győztél.
1: Győztél?
2: Igen. De ez egy paradox dolog. Tehát igazából, amikor Mózes vitatkozik Istennel, és ellent mond neki, hogy Uram, de te ne pusztítsad el Izraelt. Mert emlékez az ígéretedre. Tehát olyan, mintha Isten bepöccent volna, és Mózes, mint egy bölcs terapeuta, rávezetni a jó útra, de igazából az történik mindig, hogy ilyenkor Mózes szíve egy tükör, amin Isten kegyelme csillan meg. Tehát ez egy paradox dolog. Természetesen mi annyiban tudjuk Istent befolyásolni, mint egy zsebszámológép annak az alkotóját, vagy hát annyira se. De Isten azt értékeli, hogy komolyan veszed őt, az ígéretét. És mindig így van.
1: Képpen, mintha létrejönne a vitánkon keresztül egy olyan helyzet, amin utána meg tud csillanni a Jóistennek a kegyelmes gyönyörűsége, mondjuk.
2: Amikor Ábrahám kész lenne Izsákot föláldozni, akkor Isten az ő fiának a föláldozása csillan meg ebben a helyzetben. Tehát igazából Jákob nem győzte le Istent. Természetesen nem tudja legyőzni, de valami hallatlan dolog történt abban, ahogy ő azt akarta, hogy áldja meg őt Isten. Hogy áldja meg őt, és ezért meg tudta haladni a saját magát, és így lett Jákobból, a csalóból Izrael az Isten harcosa. Istennel így lehet szerintem vitatkozni, hogy ő mond valamit, és én azt mondom, hogy hát én ezt szeretném komolyan venni, de marhára nem ezt látom a világban. De akkor te ezt hogy gondolod? Mégis hogy gondolod? Ahogy Aviai Teréz mondta, hogy Uram, nem csoda, hogy ilyen kevés barátod van, ha így bánsz velük. Ezt Isten értékeli. Értékeli, hogy őszinte vagy.
1: És egyszer csak jön a válasz.
2: Hát igen. Vagy még életünkben jön, vagy azon túl. Például Mózes elviszi a Kánaán földjéig Izraelt. Ez volt az álma, hogy bevezesse oda őket. És akkor azt mondja Isten, hogy te nem viszed be. Te most meg fogsz halni. És Mózes még megnézheti, hogy majd a taknyos kölyök Józsué beviszi oda. Érted? Gólvonalig viszi az akciót, és ott passzolnia kell. De az evangéliumban ott áll a megdicsülés hegyén Jézussal. Tehát vannak kérdések, amikre nem kapsz választ itt, csak oda át, de az nem baj. Tehát, mert nagyobb távlatokban gondolkodik Isten.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Népszerű volt a nyári diákmunkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH Budapesti Székháza a Statisztikai Palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az EON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az EON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PVC Magyarország. A tanácsadó vállalat azt írta, a második negyed évben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyed évhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét, és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air. Októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát.
4: Időjárás.
5: Nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső. A szelet sokfelé élénk erős lökések kísérhetik. 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők napközben.
4: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Mi az, ami ki tud zökkenteni a béketűrésedből? Valami eszedbe jutott, úgy látom.
3: Azt nem tudom elfogadni igazából, hogyha egy emberrel valamit nem lehet megbeszélni.
2: Nem érti.
3: Na, de miért nem?
2: Hát, mert ő másképp nőtt fel, máshonnan jött, más az egész ember, és egyszerűen ő mondjuk mindent olyan könnyedén vesz, te pedig akarod neki megmondani, de ez fontos, hogy ez így legyen. De hogy fontos, nem fontos. Gyere, menjünk.
3: Igen, de nem feltétlenül erre gondolok, tehát majd van egy konfliktus.
4: Kocsis Dénes, színész.
3: És kinek van igaza, ugye emiatt szokott általában mindig menni a dolog is. Az nehéz elfogadnom, hogyha én veszem a fáradtságot arra, hogy minden helyzetben a másik oldalnak is megnézzem az igazságát, nem igazságát, akkor ez miért nem lehet mindig két oldalú? Tehát én azt gondolom, hogy két ember között a kommunikáció az, ami működtetni tud.
2: Bármit. Hát ezzel mi így vagyunk, de van, aki meg azt mondja, hogy én nem akarok ilyen mély dolgokról beszélgetni, minek annyit beszélgetni, gyere inkább, csináljunk valamit, mit tudom én. És akkor ő megy és felépít egy falat, meg nem tudom.
3: Maga körül is.
2: Hát lehet. Hát, igen, hogy csinál fizikai valamit erővel, mert ő abban érzi magát biztonságban, úgy érzi jól magát.
3: Igen, de ez alapvetően egy menekülés.
2: Hát
3: az nem az igazi, az nem az igazság.
2: Hát de mi lehetünk olyan tapintatosak, hogy azt mondjuk, hogy nem erőltetjük.
3: Lehet.
2: Nem akarja megbeszélni.
3: Lehet, persze, azt el tudom fogadni egy idő után.
4: Csomor Csilla, színművész.
5: Amikor tudván tudom, hogy ez nem igaz, és valaki mégis megpróbálja át keresztül nyomni rajtam, hogy de, higgyem el. Ezek olyan igazságtalanságok, ami ellen lázadok.
2: Hangosan és dühösen?
5: Még az is előfordulhat.
2: Tulajdonképpen szinte nehéz is elképzelnem, hogy ezen dühös leszel, mert te ilyenkor mondhatod, hogy Pista, ne haragudjon, ez nem igaz, amit állít Pista.
5: Hát, ez így történik.
2: Tisztában vagyok vele, hogy amit most maga mond, az egyszerűen hazugság. És akkor Pista azt mondja, dehogyis, hát drága Csilla, hát ne haragudjon. Itt mondom magának, nézze meg a szerződést, megmutatjuk. És akkor már így nézed, de igazából nem is nagyon tudom elképzelni, hogy felemeld a hangod, és legfeljebb azt mondod, hogy Pista, ne haragudjon, de ne szédítsen itt engem mindenféle dologgal, hanem
5: na.
2: Én tisztában vagyok vele, hogy ez nem igaz, úgyhogy hagyjon engem ezzel békén.
5: Te nagyon jól csinálod, ezt tanítom egyébként a gyerekeimnek, hogy hogyan lehet egy szituációt különböző attitűddel előadni, elővezetni.
2: És itt vége van.
5: Igen. Tehát azért ennél tovább nem megyek. Nyilvánvaló.
2: Hát akkor békés maradsz. Hát ezt szeretettel
5: Igyekszem. Sajnos, ha még mindig köti az illető az ebet a karóhoz, és egyszerűen nem hajlandó elismerni, akkor lehet, hogy erőteljesebben is fellépek. Vagy egyszerűen ott hagyom ezt a szituációt. Ki megyek ebből a szituációt, fortyogjon magába, és oldja meg magába. Mert hogyha már egyszer én kimondtam, és tudom, hogy nekem van igazam, akkor az idő, az majd úgyis engem fog igazolni.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Tapasztalsz olyat magadban, hogy valami a béketűrésedből akár hosszabb időre is kizökkent? És ha igen, akkor megengeded magadnak, hogy valami tartósan nyugtalanítson?
2: Hát nem.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
1: Na jó.
2: Nem engedem, mert akkor az roncsol.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
4: Nem nagyon szoktam én kikerülni a béketűrésemből.
1: Az a feltételezésem most, elmondhatok bármit?
4: Igen.
1: Hogy ha téged valaki nagyon bosszantana, piszkálna, vagy akár nem tudom, szavakkal bántana, vagy akármit is csinálna, szerintem egy idő után egyszerűen, amit elérne vele az, hogy elsírnád magad. És ez történne meg, de kiabálás, veszekedés az nem.
4: Talán lehet, hogy nem is sírnék. Azért fel tudom emelni a hangom, hogyha muszáj, de...
1: Megmutatod?
4: Inkább nem, köszönöm.
1: Nem? Milyen kár? Pedig olyan jó lenne, hogy mondanék valamit, és rám szólnál, hogy Szabolcs!
4: Örülnél neki? Szeretnél?
1: Hát, megláthatnánk egy picit azt az énedet is, és aztán te is visszatudnád nézni.
4: A fenébe mit csinálsz? A fenébe mit csinálsz?
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az István a királynál volt egy ilyen nagyon, az egy nagyon erős helyzet volt, ha megengeded, ezt elmesélném, hogy elindult a felvétel, leállt. Hang problémák voltak. Jó. Megint elindult az előadás. Megint leállt. Megint elindult a felvétel, az előadás. Kicsit tovább haladtunk, és gyakorlatilag a legnehezebb szám, amit nekem Istvánként énekelni kell a darabban, az a temetés. Ugye ott az István Koppány duett, tényleg viszonyú magas hangokat kell sokat benne énekelni, szóval ez egy nehéz dal, az a legnehezebb dal benne. És hát ezer érzelmet és mindent ki lehetett adni, és tényleg ami a csövön kifért, kijött belőlem minden. Természetesen a hangomat is azért oda tettem, tehát el is fáradt. És az utolsó két-három sor előtt szóltak, hogy állj. Jó, még egyszer lesz. És ott térdeltem, így folyt a könnyem, azt éreztem, hogy hol vagyok, mi történik. Na és akkor ott 100 ember előtt ott nagyon kitört belőlem minden. Tehát ott üvöltöztem, hogy történhet ez meg egy profi színházban. Hogy gondoljátok hangosítóként, hogy ez egy működőképes dolog? Tehát egy jó órája már elindultunk. Csak ugye mindig vissza kellett menni, mert valakinek a portja nem működött. Tehát nagyon kiakadtam, és tény, hogy igazam volt mindenben, de ettől függetlenül a stílus, a felnőtt létezés ebben a szituációban nem sikerült. De akkor én még nagyon az elején voltam azért az önkeresés, mert mint az ilyen jellegű pszichológussal való munkálatokban is. De ez egy nagyon jó helyzet volt arra, hogy utána kielemezzük a pszichológusommal egyébként. Na mindegy, aztán sikerült még egyszer megcsinálni a felvételt, csak nyilván már nem volt olyan. Tehát sajnálom, hogy az a pillanat, vagy az a jelenet, az nem, az végül nem lett rögzítve. Ja. De egyébként ez a felvétel megy azóta is, többször lement már a tévében, és az amúgy nem sikerült rosszul.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Yo! Yeah!
7: Balaton Rádió.
8: Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Az én sportszerelmem a karate, és ebben van nekem egy dan fekete övem, amit nem a tatamin verekedés közben szereztem, hanem forma gyakorlatban szereztem. Hozzátartozik az elmélkedés, a befelé fordulás, a segítségkérés, és ez engem mindentől véd, ha valami fáj, ha valami sérülést kaptam, akkor elmegyek befelé, átgondolom, kielemzem, és kérem a komputert, hogy ezt tegye szépen helyre. És ha helyre tette, akkor a lélek is helyre ugrik.
3: Hát összességében akkor hosszú távon ez a te módszered, én most így kívülről lefordítom, hogy egy befelé fordulás, elcsendesedés, önvizsgálat, és te komputernek nevezted saját magad, hogy lényegében akkor megkéred azt a rendszert, hogy rendeződjön. Aztán lehet, hogy felülről is kapsz hozzá egy kis angyali égi segítséget, például álmodban, de az már egy plusz ráadás, és akkor így szépen kitisztulsz, megbocsátasz mindenkinek mindent, elfogadsz, megnyugszol, kisimulsz, és olyan egészséges vagy így, mint a makk.
2: Csodálatosan fogalmaztál, bár így lenne. Az egészség az megint egy másik dolog. Sajnos a korral együtt akárhogy tartod karba magad, mindig jön valami.
3: De milyen jó ezt is, hogy mondod, hogy mindig jön valami. Mindig. Most éppen itt.
2: Mint egy másik dolog. Sajnos a korral együtt akárhogy tartod karba magad, mindig jön valami.
3: De milyen jó ezt is, hogy mondod, hogy mindig jön valami. Mindig. Most éppen ide nyúltál, lehet, hogy itt egy kicsit

0: amit át tudsz alakítani olyan fizikális erővé, hogy oda tudsz hatni arra bizonyos vállfájásra. Kifejezetten érzed, hogy oda besimít, oda bemegy, ott körülnéz, és ott gyógyít.
1: Hát igen, tulajdonképpen megfogalmazás kérdése, mert lehet, hogy más, például én azt mondom, hogy ha valami nagy baj van, megimádkozom a dolgot.
0: Ha megimádkozom a dolgot, az ugyanaz, mintha lekéred a segítséget. Tehát ugyanaz.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: lesz tekertbe. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH budapesti székháza a statisztikai palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az EON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az EON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PwC Magyarország. A tanácsadóvállalat azt írta, a második negyed évben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyed évhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét, és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air, októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát.
4: Időjárás.
5: Nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső. A szelet sokfelé élénk erős lökések kísérhetik. 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők napközben.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tehát belül tényleg nincs düh.
2: Néha frusztráció.
1: És azt utána hogy oldod fel?
2: Elmúlik hamar.
1: Magától?
2: Persze.
1: És hogyha visszajön? Rendszeresen visszajön?
2: Ugyanaz a kérdés?
1: Én, hát igen, vagy a kérdés, vagy az a személy, ugyanaz a frusztráltság visszatér, és már érzed megint feszül.
2: Hát el lehet dönteni, hogy mit csinálunk a helyzettel.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Vagy benne maradunk a helyzetben, vagy kilépünk a helyzetből, és ha muszáj benne maradni, akkor meg hát el kell viselni. Akkor ez van, ha nem tudunk változtatni. Teszem azt, hogy egyszerű példa, hogy munkai szituációban mondjuk nehezen jövünk ki a főnökünkkel, mert egy nehéz ember, ellenben lehet, már tervezzük, hogy elmegyünk máshova, de ugye még ott kell maradni, le kell tölteni x hónapot, és bele kell törődni a helyzetbe, amíg a felmondásokat töltjük. Tehát ez csak egy egyszerű példa volt.
1: Beletörődni. Hát én csak azért is kérdezgetem ezt, hogy nem ebből szokott néha betegség lenni, hogy hát igen, beletörődök, viselem, telnek a hónapok, közben hát már érzem, hogy már a gyomrom is már mindig
2: De nem
1: fáj.
2: Mindegy, a beletörődés lehet, hogy nem jó szót használok rá. Tehát pont ezt próbáltam mondani, hogy előzőleg az illető már ugye verbalizálta a problémát a főnöke irányába, megtette a szükséges lépéseket azról, hogy verbalizálta a problémát, és felmondott. Úgymond ez egy olyan, ez egy egészségesebb beletörődés, amiről te beszélsz, amúgy, amikor majd tényleg akár milyen pszichoszomatikus betegség jelenhetnek meg, úgymond a sok nyelés, meg minden, meg bele rossz egészségtelen beletörődés kapcsán. Ott inkább az, amikor a tétlenség helyzetében, vagy ez, ami akár félszből, gyávasabból nem mer, nem teszi meg azokat a lépéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon. De az első A verzióban az illető megtette. Ellenben van egy ilyen időszak, ami ilyen átmeneti időszak, amikor hát ki kell várni egyszerűen.
1: Hát csak biztos van, aki mondjuk annyira konfliktus kerülő, hogy ezt lehet, hogy nem tudja megtenni.
2: De akkor állandóan konfliktusban lesz önmagával. Tehát nem pont, hogy a legnagyobb konfliktus, permanens konfliktusban lesz is, hiszen önmagával összezárva az ember, az a legnagyobb konfliktus.
1: És lehet, hogy pont ezt tesszük a legtöbben egyébként.
2: Szerintem igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: Ez a te stílusod.
0: Balaton Rádió.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogyha valami hosszabb időre kizökkent a béketűrésedből, nyugalmadból, akkor mit teszel?
2: Próbálom megtalálni azt a gócot, azt a pontot, hogy honnan indult ez, és akkor talán meg lehet érteni, vagy meg tudom érteni, hogy miért jutottunk idáig.
3: Csomor Csilla, színművész.
2: Csak hát az a baj, hogy ha minden apróságon, vagy minden olyan pici bosszúságon sok időt pazarolunk, akkor a lényeget veszítjük el. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiket el kell engedni, és nem kell vele foglalkozni.
1: Na jó, hát ezt mondani könnyű, de hogy engedi el az ember, ha az mindig visszatér? Eszedbe jut. Azt veszed észre, hogy jaj, már megint ez ülsz a templomban, és az istentisztelet alatt is az jut eszedbe, hogy ezen gondolkozol, bosszankodsz.
2: Igen, most is van az életemben egy ilyen régebb óta tartó történet, és valóban hiába mondogatom azt magamnak, hogy ezt el kell engedni, ez mérgez engem, ez nem tesz jót nekem, ez...
1: Na, arról nem is beszélve, hogy tulajdonképpen tényleg megmérgez, mint amikor egy kis betegség így, mert nem most rád akarom mondani, csak a helyzetre, hogy mint amikor egy kis betegség így elkezdott motoszkálni, és vagy megsimogatjuk azt ott, nem? És akkor így...
2: Elengedjük, vagy hagyjuk, hogy új úrrá legyen rajtunk, és akkor folyamatosan...
1: És akkor feszít meg ezt.
2: És tudom, hogy ez nem jó, de...
1: Hogy nem, mert akkor utána kicsattan, nem? És akkor így...
2: De hát lesz-e belőle megoldás? Ugye minden ilyennek az lenne a vége, vagy az lenne előrevivő, hogyha ezzel meg is szabadulnánk attól. Na most... Nem minden esetben sikerül.
1: De ott nem hagyhatjuk. Abban egyek vagyunk, hogy nem lehet ott hagyni azt a gócpontot. Nem?
2: Talán segíthet, hogyha szövetségesre lelünk valakiben. Igen.
1: De hogy ketten gondoljuk ugyanazt. Attól még az ott van, és akkor már ketten leszünk betegek hosszú távon, nem? Egyébként éltünk volna 117 évig, így meg csak 96, mert a végén már a szervezetünk azt mondta, hogy ezt a stressz már nem bírja csak 96-ig, nem? Hát csak azt kellene valahogy, hogy megszeretgetni, nem? Az meg valami... Nem
2: elfogadás?
1: Megszeretgetjük, elfogadjuk. Vagy azt is elfogadom, hogy nem értem. Az még jobb, nem? Hogy elfogadom ezt. A jóisten érti, hogy miért van, én nem értem, ő majd helyre teszi, a jóisten, nem nekem kell a világban rendet tenni.
2: És... Igen, csak nagyon nehéz egy olyan embernek, aki harcos, és nagyon nehéz, és az igaz, amiért mindig kiállok, és a végsőkig elmegyek. És egy olyan embernek, aki egy ilyen típus, annak nagyon nehéz ezt átadni bárkinek is, hogy majd ő megoldja. De igazad van, tehát abban az értelemben, hogy amit te saját magad nem tudsz már érteteni, mert már mindent megpróbáltál, akkor az valószínűleg nem a te. Nem a te ügyed, nem a te...
1: Sőt, nekünk kötelességünk megbocsátani. Hát ott van az imában is, hogy meg kell bocsátanunk. Köteles vagyok megbocsátani neked, és te is köteles vagy nekem megbocsátani. Bármit is.
2: Ez is ott van meg, hogy szeresselek.
1: Na tessék.
2: Tehát...
1: Akkor is, ha itt ilyen savanyú vagyok, vagy bosszantó.
2: Igen. Akkor is hazudtál.
1: Nekem igen, mondjuk hazudozok, felhívogatlak és hazudozok.
2: Jó, de hát akkor az rögtön kiderül, hogy akkor már ő nem az én...
1: Attól még szeretned is kellene tudni, meg megbocsátani. Na, tessék, meg kell bocsátanod, hazudtam neked, becsaptalak, bosszantalak, és idegesítelek is, és még meg is kell bocsátani, meg még szeretni is tudni kell, vagy legalább elfogadni.
2: Hát. Ezek a nagy feladatok.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sportportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Az elfogadás és a tűrés, ez nem ugyanaz. Azok nem szinonimák. Elfogadás, egy olyan helyzet elfogadása, amin pillanatnyilag nem tudok változtatni, de mindent elkövettem azért, hogy ez változzon. Tűrés, egy olyan helyzetben való bennmaradás, ami számomra nem előnyös, nem elfogadható, de nem tettem meg azokat a szükséges lépéseket, hogy ez megváltozhasson. És talán a lényeg inkább az lenne, hogy igyekezzünk minél inkább megtenni azokat a szükséges lépéseket, hogy ez a számunkra nem megfelelő helyzet változhasson, úgyhogy számunkra előnyösebb legyen. És sok esetben ez egy nagyon finom vonal, ami elválasztja, mi az, amit tudok változtatni, és mi az, amit nem tudok változtatni. És az a nagy bölcsesség az, hogy megérezzük ezt, hogy mi az, amikor, mi az a pont, ameddig tennem kell, és meg kell próbálnom, és mi az a pont, amikor ez a fal, ez már egy fal, amiben én verem a fejemet. Tehát ez szerintem nem feltétlenül egyszerű, és ez nagy bölcsesség kell.
0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH Budapesti Székháza a statisztikai palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az EON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az EON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PVC Magyarország. A tanácsadó vállalat azt írta, a második negyed évben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyed évhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét, és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air. Októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát.
0: Időjárás.
1: Nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső. A szelet sokfelé élénk erős lökések kísérhetik. 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

Éjjel napról a legjobb akkal ez a Balaton Rádió. Kellemes hétvégét kívánok minden kedves rádió hallgatónknak. Ma is lesz sok érdekes információ a tudomány és technika világából, na meg helyi balatoni info, hogy a jól tájékozottságotokat kellően alátámasztuk. De egy szónak is száz a vége, zenével megyünk tovább most az éterben.

0: Élni tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Élj a mának.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek. Ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött,

Az Infostart híre szerint Balatonszentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balatonszentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagott a 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak. Szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A Balatonszentgyörgyi információk után ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióba.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Ami történt, megtörtént, nem érdemes sokat rágódni, vonjuk le a következtetéseket és felejtsük el. Sokszor hallunk ehhez hasonló életbölcsességeket. Emberek vagyunk, a hibák és rossz döntések hozzánk tartoznak. Az más kérdés, hogyan kezeljük őket. A motivációs oldalak és önsegítő könyvek jelentős hányada ilyen esetben azt tanácsolja, ne siránkozzunk a múlton. Tekintsünk előre, hiszen felesleges időfecsérlés lenne leragadni valamiben, amin nem változtathatunk. Catherine Schulz tévedéskutató ezen a területen végzett kutatásainak hála több dologra is rávilágít. Azt mondja, hogy ha valaki valóban nem képes megbánni valamit, az bizony a szociopaták egyik diagnosztikai tünete, de lehet az agyi sérülések bizonyos fajtáinak jellemzője is. Azok az emberek ugyanis, akiknek sérült az előső homloklebenye, képtelenek sajnálkozni, még az egyértelműen helytelen döntések miatt is. Ezek az állapotok azonban fizikai vagy mentális deficitek eredményei. Tehát ha egészségesen szeretnénk működni, akkor nem a teljes bánkódásmentességre kell törekednünk, sokkal inkább a megbánással való együttérésre. A megbánás abból fakad, hogy úgy hisszük, jelen helyzetünk jobb vagy boldogabb lehetne, ha valamit másként csináltunk volna a múltban. Catherine Schulz három dolgot tanácsol. Ahhoz, hogy békét kössünk a bánkódással, első körben bele kell nyugodjunk, hogy általános. Ha beírjuk a keresőbe, hogy sajnálkozás és tetoválás, 11,5 millió találatot kapunk. A tetoválással rendelkező emberek 17%-a megbánta, hogy tetováltatta magát, és akkor távol vagyunk még az igazán fontos témáktól. A lényeg, a megbánás mindannyiunkat érint. A második lépés az önmagunkon való nevetés. Bárki, aki már átélt sajnálkozást, amiben igazi fájdalom és szomorúság volt, megérti, hogy a humor nagy szerepet játszhat a túlélésben. Összeköti életünkben a pozitív és negatív pólusokat, és újra lendületbe hoz. A harmadik mód, ami szükséges a sajnálkozással való békés együttéléshez, nagyrészt az idő segítségével történik Schulz szerint. Tulajdonképpen annak az elfogadása, hogy jó és rossz döntéseink rajzolják életünk folyamatát, és ezek megértése vagy elítélése nem a megbánás hiányát kell jelentse. Fontosabb az, hogy ne utáljuk magunkat a sajnálkozás miatt. A helyzet az, hogy mindannyiunknak vannak céljai és álmai, amiért meg akarunk tenni minden tőlünk telhetőt, és jó esetben szeretjük az embereket, nem akarjuk őket megbántani vagy elveszíteni. Éppen ezért fájdalmat kell érezzünk, amikor a dolgok nem sikerülnek. De meg kell tanulnunk szeretni a hibás és tökéletlen dolgokat, amiket létrehozunk, és megbocsátani magunknak, amiért létrehoztuk őket. A sajnálkozás nem arra emlékeztet, hogy valamit rosszul csináltunk, arra emlékeztet, hogy tudjuk, jobban is csinálhatjuk. A forrást ez az érdekes hírhez a Mindset Pszichológia weboldaláról kerestem ki nektek, és osztottam meg veletek, ahogy a legjobb zenéket is. Azokat viszont most játszom nektek.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: Száz perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Népszerű volt a nyári diákmunkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH Budapesti Székháza a statisztikai palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az EON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az EON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbelépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PwC Magyarország. A tanácsadóvállalat azt írta, a második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air. Októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát.
1: Időjárás.
2: Nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső. A szelet sokfelé élénk erős lökések kísérhetik. 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

0: Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene. Reklám nélkül.
0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

Kellemes szép napot kívánok itt a Balaton Rádióban. Mindannyian sikeresek és boldogok szeretnénk lenni. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a siker hozza el a boldogságot, ám a pozitív pszichológia területén végzett kutatások kimutatták, hogy valójában maga a munkahelyi boldogság vezet sikerességhez. Több kutató is hangsúlyozza, hogy az az elképzelés, miszerint előbb sikeresnek kell lennünk ahhoz, hogy boldogok lehessünk, téves. Valójában a boldogság és az optimizmus biztosítja a hajtóerőt a sikerhez, így a boldogság a siker előtt jár. Minden alkalommal, amikor elérünk egy célt, a célszalag hátrébb kerül, hiszen az ember újabb és újabb célokat tűz ki maga elé. Nem attól vagyunk boldogok, hogy elérjük a célt, hanem maga az út tesz minket boldoggá. Agyunk pozitív állapotban teljesít a legjobban, tehát a siker kering a boldogság körül, és nem fordítva. A kutatások megerősítették, hogy az a munkavállaló, aki jókedvű és elégedett, több sikert él meg. Kevesebbet megy betegszabadságra és többet keres. Így egyértelmű, hogy a cégeknek érdemes költeni a munkavállalók jólétére. Most nézzük meg, hogy milyen gyakorlatokkal tehetjük elérhetővé a boldogság szint emelkedését. Egyrészt teremtsünk olyan környezetet, melyben minél gyakrabban lehetőségünk nyílik pozitív érzelmek megélésére. Lehet ez egy csocsóasztal, közös programok szervezése, vagy akár az iroda személyesebb étele. A másik ilyen lehetőség, hogy jelöljünk ki a héten egy napot, amikor 3 pozitív cselekedetet hajtunk végre. Hiszen az altruista, jóindulatú cselekedetek munkatársaink irányába csökkentik a stressz szintet és elégedettebbé tesznek minket. Gyakoroljuk az erősségeinket, a másik lehetséges megoldás. Nagyszerű gyakorlat lehet, ha erősségeinket minden nap egy kicsit másképp kezdjük el használni. Például megszólítunk hétfőn egy olyan munkatársat, akivel még nem beszélgettünk a cégen belül, és megkérdezzük, hogy mivel foglalkozik pontosan. Kedden meg esetleg utána olvasunk egy olyan érdekes jelenségnek, amelyről az odáig nem tudtunk sokat. És így tovább. Egy lehetséges boldogságszint növelő módszer a meditálás. Napi 5 perc meditáció több óra alvással is felérhet. Emellett nyugalommal, elégedettséggel, empátiával és megnövekedett tudatossággal lát el minket. Egy nagyon érdekes pont a következő, hogy találjunk valamit, amit nagyon várunk. Egy tevékenység legörömtelibb része mindig a várakozás. Maga a vágyakozás ugyanolyan érzést kelt az agyunkban, mint a jutalom elérése. Így mindig tartsunk szem előtt egy-egy olyan jövőbeli eseményt, amely izgatottsággal tölt el minket, ha rágondolunk. A sportolás is lehetséges tényező lehet abban, hogy a boldogságunk növekedjen. A testmozgás endorfint, boldogsághormont szabadít fel testünkben. A sport által motiváltabbak, elégedettebbek és energikusabbak leszünk. Emellett fokozza a munkateljesítményt, valamint csökkenti a stresszt és a szorongást. Utolsó elmondható boldogságnövelő pontként azt mondhatnám, hogy az anyagi javak által nyert boldogság tünékeny, míg az élmények személyiségünk részévé válnak és formálják identitásunkat. Így hát inkább költsünk élményekre. És ha az élményeinket másokkal közösen éljük meg, akkor azok még maradandóbbak lesznek. Az alábbi anyaghoz a forrást a Mindset Pszichológia weboldalán keresztül találtam. Ezekkel a pontokkal könnyebben növelhetjük saját és akár társaink boldogság szintjét. Én pedig azt gondolom, hogy még lehet egy módszer, ez pedig a zene, a zenék hallgatása. Mindenképpen nyugtató, relaxáló, meg egyébként néha felpörgető hatású. Na ebbe fogunk most egy picit beletekinteni.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe. Legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdom mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben szentmise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. Ha tehát Balatonbogláron jártok, érdemes lehet megnézni a kék és vörös kápolnát, illetve környékét. Mi viszont most zenét fogunk hozni nektek itt a frissítő Balaton hullámhosszán.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a maratoni balatoni zenefolyamban, benne pedig érdekes információt szeretnék megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu oldalon találtam egy tanulmányi eredményeket vizsgáló tudományos kutatást, ahol azt nézték meg, hogy a sport milyen hatással van a gyermekeknek a tanulmányai eredményeire. Több tanulmány is vizsgálja a sport tanulásra gyakorolt sokrétű hatását. Összetettsége miatt nehéz kérdés ennek egyértelmű és gyors megállapítása. Ha jobban megnézzük ezt a kérdést, akkor inkább arról beszélhetünk, hogy a rendszeres sportolás hatása leginkább a személyiség pozitív változásaiban fedezhető fel. A sportolás azáltal fejleszti a személyiséget, hogy megtanít tisztelni a kemény munkát, olvashatjuk a fejlődési modell elméletében. Kitartásra nevel, számos képességet fejleszt, például megtanít a siker kezelésére, az öröm megélésére és a veszteség elfogadására. Növeli az önbizalmat, fejleszti a szociális kompetenciákat, megfelelő értékeket, normákat közvetít, segíti a tanulók jobb teljesítményét az élet más területén is. Ezek összessége járul hozzá a sportoló gyerek tanulmányi eredményességéhez. Általános iskolás korban sok gyerek keresi, mit szeretne sportolni, hol és milyen mozgásformában érzi jól magát. Néhányan megtalálják már fiatalon a hozzájuk legjobban passzoló mozgásformát, de sokaknak ez a keresés egy egész életen át zajlik. A tanulmányok nem térnek ki a sport eredményességére, de feltételként állítják, hogy a gyerek rendszeresen járjon edzésre és ott önmagához képest jól teljesítsen. Ezek alapján a nagyobb fizikai aktivitás hatására az általános iskolások magasabb pontszámot értek el az általános standardizált teszteken, matematikai és olvasási feladatokban. Fiatalkorban a mozgás, a sport az agy fejlődését is elősegíti, amely által jobbak lehetnek a kognitív funkciók is. Azonban a sportolók valószínűleg tanulási szinten nem használják ki eléggé a kapacitásukat, ezért nem olyan nagy mértékű a kutatási eredményekben a tanulmányi eredményeik növekedése. Középiskolás korú sportoló lányok körében a sportolás összefüggést mutatott ki a káros viselkedések visszaszorulásában. Könnyebben tudtak beszélni jövőbeni terveikről, céljaikról, ami valljuk be a mai világ intenzív információ áradatában nagyon fontos. Ezen túlmenően hozzájárult a szociális kötelékek megerősödéséhez a tanulók, a szülők és az iskola között, ami szintén pozitívan hat a tanulók eredményességére. Mind az általános, mind a középiskolában elfogadott, hogy a gyermek sportolása az egyik legfontosabb iskolán kívüli tevékenység. Míg a sportoló középiskolások nagy tekintélynek örvendenek, a diákok és a tanárok körében is mindenki nagy elismeréssel tekint sport eredményeikre. Általában ezek a tanulók népszerűek, ezáltal sok kapcsolatra tesznek szert az iskola világán belül és kívül is. A felsőoktatásban már általában a kapcsolati háló csak a sportoló közösségekre korlátozódik le. Itt elhatárolódnak már más közösségektől, ezáltal csökkentve társadalmi tőkéjüket, ami átvitt értelemben negatívan befolyásolja a tanulmányi eredményességüket. Ha a mérleg két oldalát nézzük meg, akkor egyrészt a sport hozzájárul a fiatalok társadalomba való beilleszkedéséhez, a szerepeik, illetve tekintélyük megerősítéséhez társaik körében. Ezáltal növekszik az úgynevezett társadalmi tőkéjük, és ez pozitívan hat-hat tanulmányi eredményükre is. Ha a másik oldalt nézzük, akkor a sportolás energiát vesz el a tanulástól, de mivel az iskolák, a család, az osztálytársak és széles körben akár a társadalom is fontos szerepet tulajdonítanak a sportban elért teljesítménynek, ezért a sportolás a sporteredmények hangsúlyozásával hozzájárul a tanulmányi eredmények romlásához. Így a társadalmi presztízs, megbecsültség és tőke által szerzett haszon elvész, így akár negatív irányba is elmozdulhat a mérleg, és a sportolók rosszabbul teljesíthetnek az iskolában. Ezt több kutatás is bizonyítja, ugyanis a sportoló középiskolások bár jobb tanulmányi eredményeket értek el a középiskolai pályafutás végén, de kisebb mértékű volt a fejlődésük pontszámokban mérve a nem sportoló társaiknál, így teljesítményük idővel relatíve csökkent. Mint láthatjuk, számos területen hatása van a sportnak és a társadalmi háttérnek. Ezek közül van, amire nincs hatásunk, hiszen nem tehetünk arról, hogy hová születünk, de a sport fiatalkortól való előtérbe helyezése szinte csak pozitívan befolyásolhatja életünket. Azonban, ha nem volt lehetőségünk fiatalon elkezdeni sportolni, ne feledjük, soha nem késő, és a személyiségünk sport általi fejlődése kihatással lesz a mindennapjainkra, életvitelünkre, karrierünkre, ezáltal társadalmi helyzetünkre, ami által szebb és jobb jövőt biztosíthatunk a következő nemzedéknek.
4: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén fúrt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a Hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
1: Időjárás.
2: Felszakadozik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. A szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A trauma nem maga az esemény, hanem a hatására benned zajló folyamat. Mondja dr. Máté Gábor a trauma bölcsességéről. A mindsetpszichológia.hu szerint a trauma egy láthatatlan erő, amely formálja az életünket, átalakítja az életmódunkat, azt, ahogyan szeretünk, és még azt is befolyásolja, ahogyan a világot látjuk és értelmezzük. Ez legmélyebb sebeinknek a gyökere. De dr. Máté Gábor egy új jövőképet kínál, a trauma-informált társadalmat, amelyben a szülők, tanárok, orvosok, politikai döntéshozók és jogi személyek nem a viselkedésmódok megjavításával, diagnózisok felállításával, tünetek gyógyszeres elnyomásával és ítélkezéssel fordulnak az emberek felé. Helyette arra törekednek, hogy megértsék az aggodalmat keltő magatartások és betegségek forráspontját a sérült emberi lélekben. Ami már egyszer megtörtént, azt nem lehet semmissé tenni. Egy traumatikus jellegű fizikai bántalmazást, nemi erőszakot, molesztálást, háborús élményt, vagy bármilyen más borzalmas eseményt nem lehet csak egyszerűen kikezelni. Azonban lehet a trauma pszichoneuroimmunológiai, azaz viselkedési, agyi és immunrendszeri hatásaival foglalkozni. Ezek például a mellkasi szorítás, amelyet szorongásként azonosíthatunk, a kontrollvesztéstől való félelem, az állandó éberség a veszélyre, vagy akár az elutasításra, az önutálat, az emlékbetörések és rémálmok, vagy a másokkal szembeni teljes érzelmi megnyilásra való képtelenség. A trauma azonban nem csak egy nagy volumenű esemény hatására alakulhat ki, mint egy fizikai vagy lelki bántalmazás. Az is traumatikus lehet, ha a gyerekként kielégítetlen marad a szeretet és az elfogadás utáni természetes szükségletünk. Az igazság az, hogy traumatikus esemény mindenkivel történhet individuálisan és kollektív módon is. Mindannyian magunkkal hordozzuk még felmenőink fájdalmát is, ugyanis a trauma multigenerációs is lehet. Ezekről keveset hallunk, beszélünk, mert társadalmainkban ez tabu, és nincs meg az a narratíva, ami által erről nyíltan beszélhetnénk. Azonban nem lehetséges meggyógyítani úgy a társadalmakat, hogy előtte teljes mértékben el ne ismernénk a velük történteket és azok hosszú távú hatásait. Nyitnunk kell tehát, és el kell mesélnünk történeteinket. Ha egyénileg megértjük traumánk természetét, nem fogjuk továbbadni önkéntelenül idegrendszerről idegrendszerre gyermekeinknek. Most nézzük meg, hogy milyen olyan lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy elinduljunk egy ilyen trauma-informált társadalom felépítéséhez vezető úton. Egyrészt meg kell tanulnunk szabályozni az idegrendszerünket. Agyunk frontális lebbenyében van a képzelet, kreativitás, remény helye. Ezt a részt meg kell tanulnunk szabályozni meditációval, mindfulness-szel, ritmusos gyakorlatokkal, mint a tánc, az ének, a zene, vagy akár festés segítségével. A művészetek által vissza tudunk kapcsolódni az érzelmeinkhez, melyektől oly sokszor eltávolodunk traumáink miatt. Egy másik jó megoldás a közösség ereje, az egyik legszámottevőbb lehet. Szükségünk van egy megtartó közegre, hiszen jó, ha tudunk kötődni, jó, ha látjuk, mások is átélték ugyanazt a szenvedést. A kötődés a függőségek ellentéte is lehet. Aztán, ha már jó tanácsok, akkor mindenképp érdemes lenne terápiába járni. Válasszuk a számunkra a legmegfelelőbb pszichológust, szakpszichológust vagy terapeutát. Kezdjük el a belső munkát, általa hazatalálunk önmagunkba. Egy másik módszer lehet a keretezés. Itt a mélyebb megértésről van szó. Ismerjük és értsük meg nemzetünk traumáit, a történelmi eseményeket, melyek hatással voltak felmenőinkre. Ezek mellett figyeljünk családunk traumáira is, a hordozott és átörökített sérült működési módjainkra. Próbáljuk meg észrevenni a családunkban húzódó rejtett mintázatokat. Mindemellett erősítsük a földhöz, a nagy egészhez tartozás érzését, aminek mi is részei vagyunk. Szervezzünk minél több természetközeli programot stressz csökkentő hatása miatt. És utolsóként említve, de nem utolsóként értve, javítsuk fizikai egészségünket, melynek lehet része az, hogy csökkentsük a kortizol szintünket, növeljük az immunfunkcióinkat, javítjuk a kardiovaszkuláris funkcióinkat, és csökkentjük a szervezetünkben fellépő gyulladásokat.
Bízva abban, hogy sok hallgató számára segítséget nyújthatnak ezek a jó kis tanácsok. Most pedig tovább megyünk, ismételten olyan zenei előadók következnek itt a Balaton Rádióban, amelyek méltán hozzájárulnak ahhoz, hogy színes és minőségi legyen a zenei szolgáltatás nálunk. Amelyek méltán hozzájárulnak ahhoz, hogy színes és minőségi legyen a zenei szolgáltatás nálunk.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam. És természetesen a tudományos érdekességek mellett bőven szolgálunk helyi információval is. A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett két évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt két évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni kör elnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az az elmúlt hónapokban? Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól. Mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna. Tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló Siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üdes szín volt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást, írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Mára egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ez a Balaton Rádió az FM 88,7-es megahertzes frekvencián. Érzelmeink folyamatosan jeleznek számunkra a belső és külső történésekről, segítenek viselkedésünk koordinálásában, a saját és mások viselkedésének értelmezésében. Az alapérzelmek közé tartozó undorválasz igen tiszta reakció, azonban sokkal többre képes, mint csupán testünk megóvására, írja a mindsetpszichológia.hu. Izárd és Ekman bizonyította, hogy az öröm, düh, bánat, undor, félelem és meglepődés érzéseit kultúrától függetlenül felismerik az emberek. Ezeket tehát egyetemes alapérzelmeknek tekinthetjük. Az alapérzelmek rendszere az alapízekhez hasonlóan működik, tehát a különböző alapérzelmek kombinációjából keletkeznek az egyre összetettebb érzelmek. Például az undor és a düh alkothatja a megvetést, az undor és az öröm a morbiditást. Az érzelmek összetevője nem csupán maga az élmény, hanem a testi reakció, az arckifejezés, az automatikusan felbukkanó gondolatok, a cselekvésre sarkallás is. Az alapérzelmek kifejezése öröklött mintázatú, tehát a világ két áttellenes oldalán is felismerik az undorhoz kapcsolódó mimikát és testérzetet. Eredetileg túlélési értéke volt, ugyanis az evolúciós pszichológia szerint nem csak a testi jellemzők szelektálódnak a fejlődésünk során, hanem a viselkedésünk is. Azok a viselkedések maradnak fenn, amelyek, ha mai világunkban nem is, valamikor hasznosak voltak ősünk számára. Az undorválasz előnye evolúciós szempontból elvitathatatlan. Szubhumán szinten az állatvilágban a mérgező anyagok ételek kiszűrésének érdekében kapcsolódik be. Amennyiben egy állat egy új étel megkóstolása után rosszul lesz, azt soha többet nem fogja megkóstolni. Ahhoz undorválasz kötődik a továbbiakban, vagyis egy sajátos arcmimika, hányinger érzete, mely tulajdonképpen a szájban lévő ételtől való leggyorsabb megszabadulást segíti. Az, hogy mit tekintünk undorítónak, kulturálisan erősen befolyásolt. Míg hazánkban a többség vélhetően undorodna egy kutya megevésétől, létezik olyan része a világnak, ahol ez nem ennyire egyértelmű. Tehát, bár az érzelmek kifejezése egyetemes, a szituáció függőség kulturálisan befolyásolt. Az undort kiváltó ingerek fertőznek is. Az alapvetően ízletes ételt, ha undorító dolog éri, beszennyeződik. Rosin erre azt a példát hozza, hogyha egy tál krumplipüré mondjuk egy gilisztával érintkezik, a krumpli véglegesen és visszavonhatatlanul begilisztázódik. Egy amerikai kutatás azt találta, hogy mindössze az említett tételek negyede étel, amelyet az emberek felsorolás szinten a legundorítóbbnak találnak. Undorítónak említették a vizsgálatban megkérdezettek az alacsony higiéniát, az erőszakot, a halált is. Ugyanilyen undorító a nem kívánatos személyekkel való bármilyen érintkezés. A testi kontaktuson túl például egy súlyos büntettet elkövető személy ruhájának hordása is akár. Láthatjuk tehát, hogy az eredetileg a test megóvására született zsigeri válasz a lélek megóvására is áthelyeződött. Az embert valamilyen minőségében fenyegető ingerekre, mint a halandóságra emlékeztető jelenségek esetében, de szociális és morális kérdésekben is megjelenik undorválasz. Így óvjuk meg lelkünket a sérüléstől, a számunkra megemészthetetlen ingerektől. A köpködés például annak a szimbolikája, ahogyan megpróbáljuk eltávolítani magunktól az undort keltő helyzetet. Érdemes azon elgondolkodni, hogy saját életünkben azok az ételek, helyzetek, melyek undort váltanak ki, valójában mit üzennek nekünk. Lehetséges, hogy az önmagában ártalmatlan étel olyan szituációhoz kötődött, melyben fokozottan kellett ügyelnünk énünk védelmére? Mindenképpen rendhagyó önismereti lehetőség rejlik ezeknek a helyzeteknek az elemzésében. Most viszont feloldódunk a legnagyobb balatoni slágerek között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr, Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogy ha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a Hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
1: Időjárás.
2: Felszakadozik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. A szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A nyaralás szerepét fogjuk megvizsgálni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A nyaralás szerepét fogjuk megvizsgálni, arról, hogy milyen hatással van ez az életünkre.

megteremti az összekapcsolódás lehetőségét. Ezen felül az utazás fenntarthatja, vagy akár javíthatja a kapcsolatok minőségét, megerősíti a házasságot és csökkenti a válás valószínűségét. Azok az erőforrások ugyanis, amik a kapcsolatokat pozitívan támogatják, hozzájárulhatnak az élettel való elégedettség növeléséhez. Az utazást mára több kutatás is olyan tényezőként azonosította, ami hozzájárulhat a munkahelyi és az otthoni stressz csökkenéséhez, valamint a családi elégedettség és az egészség növekedéséhez. Nézzünk pár pozitív hatást, ami az utazás párkapcsolatokra gyakorolt tényezőit jelenti. Egyrészt újszerű és izgalmas tevékenységek azok fokozhatják a másik iránt érzett szenvedélyt, mert közelebb érezhetjük magunkat hozzá, mélyebb intimitást élhetünk meg. A másik, hogy az utazás számos új, közös emléket teremt, és amennyiben ezek pozitív élményként maradnak meg, jól össze tudják kovácsolni a kapcsolatot. A harmadrészt pedig valami újat tudhatunk meg a partnerünkről. Egy kapcsolat elején minden információ új a másikról, de ez az együtt töltött évek alatt megkophat. Egy új élmény, egy új környezet lehetőséget adhat arra, hogy újra valami olyan dolgot tudhassunk meg társunkról, amit eddig még nem tapasztaltunk meg. Viszont vannak az utazásnak párkapcsolatra gyakorolt negatív hatásai is. Ilyen például az, amikor az utazás még tovább növelheti az egymástól való függés érzését, ami a pár tagjai között további konfliktusok kialakulásához vezethet. A párok élete mélyen összefonódik, függnek egymástól, amit az egyik fél csinál, az nagy hatással van a másik életére is. Másrészt az együtt töltött idő nyilvánvalóbbá teheti a pár között már meglévő problémákat, feszültségeket. A közös nyaralás valószínűleg több együtt töltött időt jelent és kevesebb különválást. Ezáltal több lehetőséget tartogat a konfliktusok megjelenésére. Harmadrészt az utazás is előidézhet nehézségeket azzal, hogyha túlságosan kimerítő és stresszes, ami további feszültséget generálhat a felek között. Most nézzünk meg pár olyan szempontot, aminek a figyelembevételével előnyt tudunk kovácsolni az utazásainkból. Egyrészt használhatjuk a nyaralást lehetőségként, kipróbálhatunk valami újat, izgalmasat. A kutatások azt mutatják, hogy a párkapcsolatok javulnak az újszerű és izgalmas tevékenységek után. Másrészt, ha már ellentétek vannak a párkapcsolatban, egy pihentető nyaralás kevesebb konfliktusforrást jelenthet. Szempont az is, hogy ha mindkét fél vágyai megjelenjenek az utazás során, akkor fontos, hogy ezt már a tervezés során átbeszéljék a felek, hogy ki milyen utazásra vágyik, ki mit szeretne csinálni és ezt szem előtt tartani, hogy a mindenki számára megfelelő kompromisszumok létrejöhessenek. Ugye ide tartozik az is, hogy a közös tervezés a közös várakozást eredményezhet, a közös élmény pedig közös emlékeket hozhat létre. A nyaralás pontjainak átbeszélése adhatja az első kapcsolódást, amikor egy közös egyeztetés révén körvonalazódik a várt utazás. A nyaraláson való tudatos jelenlét elősegítheti az élmények minél teljesebb megélését. Írja a mindsetpszichológia.hu. Ezekkel az apró tippekkel, trükkökkel azt gondolom, hogy mindenki könnyedén tud élni, illetve a saját életében akár megvalósítani. Most pedig irány, menjünk tovább a zenék birodalmába itt a Balaton Rádióban.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak, és a következőekben meg fogjuk nézni, hogy melyik a legmélyebb pontja a Balatonnak. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter közötti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. Tehát érdemes lehet egy-egy pillantást vetni a térképre, vagy akár elidőzni ezen a különleges helyen, hogyha éppen Tihany környékén jársz. Mi viszont most zenével megyünk tovább.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Az olyan témák, mint a politika, oktatás, rasszizmus, abortusz vagy vallás nem feltétlenül központi kérdései a mindennapi életünknek, mégis ha előkerülnek, komoly ellentéteket szíthatnak családtagok, barátok és munkatársak között. Az ünnepek alkalmával, amikor igyekszünk minél többet szeretteink körében lenni, nagy eséllyel kell szembenéznünk azzal, hogy bizony ezeket a kényes témákat valahogy kezelnünk kell. Annak érdekében, hogy ez minél zökkenőmentesebb legyen, az Amerikai Pszichológiai Társaság összeállított 8 jó tanácsot. Találd meg azokat a pontokat, amelyekben egyetértetek. Lehet, hogy valakivel nem értesz egyet egy bizonyos témában, de ahelyett, hogy durván reagálnál, próbálj meg aktívan figyelni és megérteni a másik álláspontját. A közös álláspont megtalálása csökkenti a stresszt és enyhíti a nézeteltérések okozta intenzitást. A második ilyen jó tanács, hogy legyél nyitott és kedves. A beszélgetések közben próbáld meg kerülni az éles hangvételt és a személyeskedést. Emlékeztesd magad arra, hogy mennyire áll közel hozzád az, akivel beszélsz. Egy másik ilyen jó tanács, hogy próbálj nyugodt maradni, amikor fokozódik a feszültség. Igyekezz tudatosan felkészülni azokra a helyzetekre, amik kihoznak a sodrodból. Találj több opciót is, amivel csökkenteni tudod ilyenkor a stresszt. Ha hajlamos vagy arra, hogy impulzívvá válj a feszült helyzetekben, akkor inkább hagyj időt magadnak arra, hogy megnyugodj, és csak utána reagálj. Érdemes különböző relaxációs technikákat elsajátítanod, amivel rövid idő alatt csökkenteni tudod a stresszt. Addig is próbálj mély levegőket venni, és udvariasan tereld más irányba a beszélgetést. A negyedik ilyen jó tanács, legyenek céljai a beszélgetésnek. Megkönnyíti a kommunikációt az is, ha megtalálod azt a célt, amit szeretnél elérni általa. Legyen szó akár szenzitív témáról, például az egészségügyről, fontos tudni azt, hogy mit vársz a beszélgetéstől. Az a célod, hogy megváltoztasd a másik véleményét, vagy csak kíváncsi vagy az övére. Állíts fel magadnak elérhető célokat, ami segít elkerülni a feszült hangnem kialakulását. Egy másik fontos jó tanács, hogy fogadd el, hogy nem biztos, hogy meg tudod változtatni a másik álláspontját. Az érzékeny témák esetén a kommunikáció egyébként sem könnyű, ezért fontos felismerni azokat a szituációkat, amikor nem tudsz hatással lenni a másik véleményére. Ilyenkor ne arra törekedj, hogy meggyőzd a beszélgető partnert arról, hogy a te álláspontra a legjobb, inkább adj esélyt annak, hogy megismerjétek egymás nézeteit. Egy másik fontos jó tanács, teljesen rendben van az, ha nem értesz egyet egy számodra fontos személlyel. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen a személyes véleményed, látásmódod az, ami egyedivé tesz. Lehet, hogy nehéz elfogadni azt, hogy egy hozzád közel álló személlyel nem egyezik az álláspontotok, főleg az érzékenyebb témák kapcsán, de az csak erősíti a kapcsolatotokat, ha minél jobban megismeritek egymás álláspontját. A hetedik jó tanács, hogy ismert fel, hogy mikor kell lezárni egy beszélgetést. Ha azt látod, hogy a diskurzusnak nem lesz eredménye, akkor próbáld megtalálni a megfelelő pillanatot arra, hogy lezárd azt. Válts témát, vagy javasolj egy olyan tevékenységet, amelyben mindketten jól érzitek magatokat. Az utolsó jó tanács, legyél proaktív. A helyet, hogy már jó előre azon aggódsz, hogy a családi összejöveteleken melyik kényes téma fog újból előkerülni, gondolj arra, hogy ezek az események azért vannak, hogy összehozzák a családot, nem azért, hogy széthúzzák. Tervez olyan közös tevékenységeket, amik elősegítik a jó hangulat megteremtését, például közös társasjátékot vagy régi fotóalbumok nézegetését. Írja a mindsetpszichologia.hu. Most újra teret adunk a jó zenéknek itt a Balaton Rádió világában, aztán pedig természetesen újból jövünk majd érdekes hírekkel, információkkal itt az éterben.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr, Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi Parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a Hormuzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
1: Időjárás.
2: Felszakadozik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. A szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
4: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
4: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

ez a maratoni balatoni zenefolyam, és természetesen a zenék között hasznos információkkal is jövök. Ismerősi körünket áttekintve könnyen eszünkbe juthat olyan férfi, aki küszködik életével, nem találja a fonalat a párkapcsolataiban, a munkájával nem jut dűlőre, esetleg szexuálisan sikertelen. Rengeteg pszichológiai elmélet és kutatás hangsúlyozza az anyai nevelés óriási szerepét, de mi a helyzet az apákkal? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, például egy költözés miatt, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatnák őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudunk elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Ha apának sem ment, én hogy lehetnék ügyesebb? Hogy tudnám jobban csinálni? Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részesévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Csak remélni tudjuk, hogy minél több családban lehetővé válik az apák minél nagyobb szintű bevonása. Természetesen, ha már apákról volt szó, akkor azért a szórakozás, a felhőtlen lazulás is ide kell, hogy tartozzon, és ezt itt most az éterben, a Balaton Rádióban én fogom nektek szolgáltatni.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 200-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál. Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen. Illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart szellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promot Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Bicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartman házat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot. Így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88.7-en.

0: Vettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Már vissza is jöttem ezután a kellemes zene után, és folytatom a maratoni balatoni zenefolyamot egy kis tudománnyal. Erik Bern, a transzakcionalizis atya fogalmazta meg annó még régebben a sorskönyv elméletét. Mindannyian rendelkezünk egy félig meddig tudattalan élettervel, amely arra szolgál, hogy hosszabb időszakokat, vagy akár az egész életünket strukturálhassuk, tartalommal tölthessük fel. Sorskönyvünk pedig egy meghatározott cél felé halad. Bern szerint a sorskönyvek alapvetően nyertes és vesztes típusba különíthetőek el. Az önsorsrontás a vesztes sorskönyvekhez kötődik. Szüleink már születésünktől programozzák utunkat az általuk átadott értékekkel, parancsokkal, tiltásokkal. Jellemzően 6 éves korunkig feltesszük magunknak a kérdést: mi történik olyas valakivel, mint én? A szülői hagyaték segítségével konstruálunk erre választ, ami majd a sorskönyvünk lesz. Bern egyik klinikai esetében az édesanyja azt mondta, hogy mindegyik gyermeke az elmegyógyintézetben fogja végezni. Egyébként igaza lett, mert a lányai páciensként, a fiai pedig pszichiáterként kerültek oda. Ugyanakkor komolyra fordítva a szót, elhanyagolhatatlan szempont, hogy mi hogyan reagálunk. Elfogadjuk-e a szüleink által felkínált magyarázatokat, utakat, vagy esetleg éppen az ellenkezőjével azonosulunk. Sorsunkat az határozza meg, hogy mi megy végbe a fejünkben, amikor külső eseményekkel találkozunk. A sorskönyvek tehát gyermekkori illúziókon alapulnak, melyek akár egész életünk során végigkísérhetnek minket, ugyanakkor sokan képesek vagyunk arra is, hogy ezeket elhagyjuk. Élettervünk lehet, hogy a legkevésbé sem lesz jó vagy boldog, mégis mi magunk akarjuk, hogy ez így történjen. Mi lehet az oka annak, hogy néhányunk szenvedést ír elő saját magának? A sorskönyvünk meghatározhatja, hogyan élünk és hogyan érünk életünk végére. Ugyanakkor élettervünket úgy rakjuk össze, hogy az végül valamiféle nyerességgel járjon a számunkra. A nyereség nem feltétlenül egy pozitív dolog. A klinikai gyakorlatban megjelenő nyereség lehet például elmagányosodni, nyomorultul élni, megbolondulni vagy meghalni. De miért tekinthetjük ezt mégis nyereségnek? Nyomorultul élve megbűnhődhetünk egy régi hibáért. Halálunkkal feloldozást nyerhetünk a terhek alól, megbolondulásunkkal megszabadulhatunk a felelősségtől. A drogfüggőség, az alkoholizmus jellemzően a legkényelmesebb mód bármelyik nyeresség elérésére. A sorskönyvi nyereség is jellemzően egy szülőktől érkező konstrukció, ugyanakkor sok esetben előfordul, hogy a nagyszülő kontrollálja akár közvetlenül, akár a szülőn keresztül. Megmenthet bennünket az apai halálos ítélettől, ugyanakkor tudattalanul bátoríthatja is őt, hogy hajszoljon bele bennünket valamilyen negatív végkifejletbe. Noha a végkifejletet szüleink plántálják belénk, ha nem fogadnánk el, hatástalan lenne. És mi maguk vagyunk azok, akik a drámai végkifejlet helyett választhatjuk a boldog befejezést. Ez azonban gyakran nagyon nehéz lehet, hiszen olyan régen rögzült, jól bejáratott illúziókat kell levetkőznünk, melyek legtöbbször egyáltalán nem is, vagy csak félig meddig tudatosak. Ezért sokszor érdemes lehet szakember segítségét kérni, hogy minél mélyebben feltárhassuk és átláthassuk, mi tart minket a negatív ciklusban, és kidolgozzuk, hogyan hagyhatjuk el azt. Az életciklusaink váltásakor jelentkező krízisek, válságok jó alkalmat kínálhatnak arra, hogy új utakat találjunk az életünkben. Az ezekhez hasonló nagy érzelmi töltetű és jelentős események, mint például egy válás vagy egy új, stabil szerelem, is sok esetben promótálhatja az új életfilozófia kialakítását. Erre szeretnélek benneteket ösztönözni én is, nyilván egy picit most rádiós módon, hiszen jön hozzá erősítő zene.

0: itt a legjobban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Mindenkinek kellemes és szép délutánt kívánok. Az elmúlt 5 órában a maratoni balatoni zenefolyamot és Szabó Ferencet hallhattátok. A most következőekben jön a Balaton Life, az egészséges életmód magazinunk, érdekes hírekkel az egészséges életmóddal kapcsolatban. Tartsatok velünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány. Folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Kötsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azokon a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, miután szerdán történelmi mélypontot, 0 cm-es vízállást mértek a Vigadótéri vízmércénél, derül ki a vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést jeleznek előre, majd ismét apadni kezd a folyó.
5: Időjárás.
6: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
7: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió. I want you to live.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ajándékkal meglepni téged utoljára, hogy igazán mikor tudtak?
2: Valószínű nehéz meglepni ajándékkal.
3: Friderika, énekesnő.
2: Azért a férjem próbálkozik. Ez most csak azért nehéz, mert szerintem amúgy, tehát hogy elég elégedett vagyok, tehát hogy ez a mindenem megvan. Uh-huh. Tehát most egy nem tudom milyen ékszerrel jönne, úgy hát ilyen, így örülnék neki.
1: Nem az az igazi meglepetés.
2: Igen, most...
1: Éppen ezért ő maga sem tudja, biztos, hogy mivel tudna
2: úgy meglépni. Szegény ember, nem is olyan egyszerű neki
1: mellettem. Mindenképpen valami kreatív dolognak kell lenni valószínűleg.
2: Igen, de mondjuk, ha elmegyünk kávézni, vagy cukrászdába elmegyünk, az akkor az olyan ajándék.
1: De ő szeretne neked biztos valami tárgyat, valami lehet, hogy kis tárgy, de valami egy ajándékot adni. És hát lehet, hogy évtizedekig próbálkozhat,
2: de soha nem sikerült.
1: De azért ő próbálkozik, ne
2: igen,
1: adja fel.
2: Igen. A virágot sokszor szoktam kapni.
1: Hát az egy biztos
2: dolog, már egész dzsungelem van, mert hogy én a zöldet nagyon szeretem, mert szokták is mondani, hogy zöld a kezem.
1: Ő virágnak vette nálad már dzsungel.
2: Úgyhogy tehát nem feltétlenül ezeket a tárgyi dolgokat igénylem, hogy kapjak valamit. De sok esetben nem talál. Tehát, hogy valahogy úgy megköszönöm meg, így mosolygok meg minden, csak hogy...
1: Fölöslegesen kidobott
2: nem ettől lepődnék talán annyira meg.
1: Na de akkor mit csináljon tulajdonképpen?
2: Szegény ember, mit csináljon?
1: Igen.
2: Hát nézd, az a helyzet, hogyha van egy kiegyensúlyozott, tök jó beszélgetés, akkor az egy nagyon nagy ajándék. Hát az kicsit biztos. Lecsendesednek ott a esetleg a problémák, vagy átbeszéljük, vagy egy-két órát tényleg így együtt tudunk lenni.
1: Ez
2: engem jobban feltölt, mint hogyha kapok, hát, mit tudom én, egy fülbevaló. Okay. Szóval, hogy az ilyen...
1: Ezt ő is tudja, csak közben mégiscsak eljön a nap, és akkor a születés napra...
2: Na hát az kegyetlen, mégis főleg egy bizonyos év után. Most például meg sem ünnepeltük, mondtam, hogy nem, ezt most mindenki hagyjuk, nagy tortát együnk. Csak úgy, és...
1: volt ajándék? Vagy lehet, hogy sikerült eltörölni idén?
2: Azt hiszem, volt ajándék.
1: De látod, de el is
2: felejtett. De már is nagyon tudom, hogy mi volt az ajándék. Úgyhogy mondom, nem ez a lényeg.
1: Hát oké. De egyébként az megfordult már benned, hogy valamely ünnepeknél esetleg ajándékmentessé tenni felnőtt körben magát az ünnepet?
2: Abszolút. De
1: sikerült?
2: Vagy igen, pedig, igen. A karácsonyi ünnepek azok csak a gyerekek számára ajándék, kézzelfogható ajándékot jelent. Szüleim és a rokonság körében ez a közös vacsora, beszélgetés,
1: nincs
2: és nincs ajándék.
1: De tényleg nincs, vagy csak szeretnétek?
2: Nincs.
1: Senkinek nem visz semmit, nem vesz kényszeresen.
2: Nem, mi szoktunk vinni néha, de az is azért, mert üres kézzel annyira hülyén néz ki, hogy nem viszel semmit, de amúgy meg van beszélve, hogy a felnőttek nem ajándékozzák meg. De nem tudom elképzelni. Tehát, hogy üres kézzel ünnepekkor, amikor annyira kevés alkalom van arra, hogy találkozzunk, és beállítani valahogy azt úgy,
1: nem lehet.
2: Nem.
1: Akkor tulajdonképpen a megbeszélés, hogy drágáim, most ne hozzatok semmit, akkor azt csak úgy megbeszélitek, de nem
2: és
1: igaz.
2: És a család egyik része ezt tartja, csak mi nem.
1: Akkor van, aki tartja.
2: Van, aki tartja, igen.
1: De akkor lehet, hogy te rájuk azt gondolod, hogy hát azért mégis
2: üres kéz. Nem feltétlenül.
1: Akkor lehet, hogy egyszer csak te is tudod már majd tartani, hogy megyünk üres kézzel.
2: És akkor
1: még ki is hirdeted majd, hogy most
2: csak üres kézzel
1: jöttünk.
2: Üres kezes ajándékozás lesz.
1: Nem.
2: De ez most jó ötlet, majd lehet, hogy bevetjük.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

kiskor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Valentin nap. Ajándék.
2: Ezek ilyen csinált.
1: Hát nem tudom, csak kérdezem, de lehet, hogy ott is kell néha venni valamit.
2: Nem.
3: Friderika énekesnő.
2: Nem.
1: Karácsony, ott
2: sőt,
1: van.
2: Sőt, nem. Dafke.
1: Azért
2: tehát
1: se.
2: Azért se. Na. Tehát nehogy az legyen, hogy most nekem fölhívták a figyelmemet, hogy most Valentin nap van, és akkor most nekem nem tudom még, hogy kell kifejeznem azt, hogy nem azért. Tehát azért sem.
1: És ha a férjed mégiscsak jön egy kis virággal.
2: Nem jött, drága, szerencsére szerintem tudja.
1: Kis csokoládéval. Akkor nem váltaná ki azt az érzést,
2: de hogy persze nem lenne ebből semmi gond, csak nyilván nem.
1: Jövőre lehet, hogy te is adnál egy kis csokoládét.
2: Nem, ha nincs ajándék. De ajándékozni nagyon szeretek. Tehát, hogy másoknak, vagy mondom a gyerekeimnek, vagy szüleimnek, vagy ismerősnek,
1: hogy meg szeretnék köszönni.
2: Én nem kell hozzá apropó, hanem az úgy jön. Mikor már úgy érzem, hogy a köszönömön túl valamivel úgy szeretném még fejezni, hogy tényleg nem csak köszönöm, mert tényleg hálás is vagyok segítségért.
1: Tényleg örül, és évközben eszedbe jut valami, hogy jaj, ennek de örülne, és elviszed.
2: Igen, van ilyen is, hogy valahova megyek, és akkor meglátom, ő biztos ennek nagyon örülne, és legtöbb esetben bejön.
1: Könnyen lehet, hogy vannak, akik ilyenkor elrak tározzák az ünnepre, nem, hogy megveszik,
2: tudom.
1: És elteszik.
2: Ja, tényleg.
1: Azt lehet még csinálni egyébként.
2: Nem vagyok ennyire összeszedett.
1: Én sem.
3: Zoltán Erika, énekesnő.
4: Az ember számít bizonyos helyzetekben, legyen az egy évforduló, egy születésnap, valami adott helyzet, amiben esetleg számít rá, hogy kap majd valamiféle fajta ajándékot, meglepetést, és akkor tud nagyon-nagyon jó leső lenni az, hogyha úgy valaki nagyon beletalál, hogy úristen, ezt ki se találhattad volna jobban, vagy ha ezt én tőlem kérdezik, akkor pont ezt szerettem volna.
1: Most egyébként számít rá az ember, de volt már olyan például, hogy egyszerűen számítottál, és nem is annyira kaptál. Mert olyan is előfordult, hogy számít rá az ember valamire, és pont a másik elfelejti azt a
4: emlékezetes ünnepet. Hát ha az a másik elfelejti, akkor mától nem a barátod.
1: De egyébként van olyan, hogy valaki így érez tényleg, hogy akkor nem a barátod, mert akkor ha igazán
4: hát
1: szeretne, nem felejteni.
4: Ha a barátom, a családtagom, a szerelmem, a gyermekem, akkor azokat a dátumokat, ráadásul én talán néha betegesen is ilyen nagyon
1: dátumokat.
4: Igen, a dátumokat szinte, ha nem is percre, de órára pontosan, és szeretem, hogyha azokat úgy megjegyezzük, de mivel például tudom,
1: hogy
4: az én édes szerelmem, ő nem annyira jó ezekben a dátumokban, és hát mivel együtt éljük az életünket 32 éve, gyakorlatilag ő már persze az enyémeket mind tudja, de úgy a környezetünkkel annyira nem foglalkozik, mert tudja, hogy én úgy is majd szólok, tehát ez az én feladatkörömbe tartozik az elmúlt évek alatt, de ettől függetlenül ő, amikor velem kapcsolatos a történet, akár születésnap, névnap, nőnap, bármilyen évforduló,
1: Valentin
4: hát
1: nap.
4: Akkor azért ő nagyon-nagyon-nagyon mindig készül.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Zoltán Erika, énekesnő.
2: Alapvető ajándék mindig, amikor bármilyen helyzet van egy nőnek, virág. Uh-huh. Aki engem ismer, pontosan tudja, hogy legyen az csak ekkora picit, egy cserébe legyen, amit ápolgathatok, és földben, és ott élhet velem sokáig, mert borzasztóan sajnálom a szálas virágokat. Szó szerint sajnálom, hogy miért nem.
1: Miért kellett kivágni.
2: Igen. Illetve, hogy azt a pénzt, amit például egy gyönyörű szálas virágból összeállított csokorra kiadott az, aki engem ezzel meg akart lepni, miért nem vett helyette egy ilyen kis cuki valami cserepest, amit oda tudok tenni a különböző kis ablakom, amit mivel én szeretem a virágokat és ápolom, dédelgetem őket, tényleg sokáig velem maradhatnak. Például a Robitól kaptam annak idején 93-ban egy gyönyörű szép kis virágot Valentin napra, és 22 évig élt velünk. Ültetgettem, gondozgattam, kisebb lett, nagyobb lett, volt, hogy azt hittem vége, megint összeszedte magát, tehát a virágokkal igen, lehet együtt élni.
1: És szólsz, hogyha mondjuk valaki egyszer csak egy nagy, vágott csokorvirággal meglep, akkor szólsz neki, hogy drágám, legközelebb inkább cserepesen.
2: Igen, nagyon szépen megköszönöm, és udvariasan elmondom, hogy ha legközelebb is a virág jutna eszedbe, amit nagyon szeretek, akkor léci.
1: Cserepes.
2: Igen, cserepeset.
1: Jól teszed, hogy megmondod.
2: Igen, mert sokszor azt gondolják, hogy nem illik, de...
1: Jobb megmondani, mert akkor jövőre is vágottat kaptál, és egész életedben mindig vágottakat kapnál. Szólsz szépen. Szóval akkor az ajándék az kell, hogy mindig legyen minden ünnepnél.
2: Hát valami, egyszerűen igen, valami
1: kis. Tárgynak muszáj lenni.
2: Ha jelképes is, de valami legyen. Illetve ami nálunk például a kettesben, a Robival már nagyon régóta működik, hogy mi emlékeket gyűjtünk közösen. Tehát az azt jelenti, hogy megbeszéljük, hogy egy következő bármilyen ünnep alkalmával, melyik utazást választjuk magunknak, és hova megyünk. És az a közös ajándék. És ez volt már így családilag is.
1: És csak az? Akkor tényleg nincs tárgy?
2: Akkor tényleg az, igen.
1: Nincsen tárgy?
2: Nincs.
1: Ajándékkal meglepni téged utoljára igazán mikor tudtak?
3: Hát képzeld el, hogy nem annyira kedvelem a meglepetéseket.
1: Danics Dóra, énekesnő.
3: Főleg az ilyen meglepetés eseményeket nem szeretem. Nem az ajándék. Az ajándékokat, nagyon szeretek ajándékot kapni, az szó sincs arról, és abból bármiféle meglepetés lehet, de elég sokszor fürödtünk már bele az én meglepetés születésnapomba különböző
4: Dórikámnak
3: idő.
4: Dórikámnak rendezzünk egy jó pontot, kis titkos bulit.
3: Igen, és
4: jó lesz.
3: És nem tudom, valahogy nem jöttek össze.
1: Ezek a bulik,
3: nem tudom már, de hogy így meg is beszéltük a barátokkal, hogy jó, azt így nem biztos, hogy
1: mindenki, inkább menjünk haza, jó? Gyertek,
3: nem
1: menjünk.
3: Tudom már, mi volt, de arra emlékszem, hogy nem volt jó, és nekem ebbe is van egy ilyen, hogy akkor ez a kötelező bulizás, én ezt sem, szilveszter is ilyen, én a szilveszteri bulikkal se tudok mit kezdeni. És amikor így meglepnek, akkor nagyon gyorsan, nagyon jól kell éreznem magam, és nagyon nem tudom, tehát, hogy...
1: Ez az oka biztos, igen, hogy ott adott
3: is.
1: Időben, megrendezett pillanatban kellene neked mutatni, meg érezni, és hogy jaj, de örülök. De te megmondod, hogy jaj, de nem örülök.
3: De örülök, csak azért...
1: Egyébként nem örülsz véletlenül, mert tulajdonképpen tényleg szeretnek, gondolnak rá, és titokban összeszervezték.
3: Örülök. Tehát, hogy az a rossz érzés, hogyha... Tehát volt olyan, hogy nem olyan paszban voltam egyszerűen, ezt nem tudom jobban megmagyarázni, és nagyon örültem, és végignéztem az embereken, és mennyire cukik, hogy ide jöttek, és itt vannak, és én most nem tudok velük mit kezdeni. És ettől még én érzem magam rosszul. Tehát így, és akkor innentől kezdve én érzem magam rosszul a saját születésnapomon.
1: Ez az ajándék. Ajándékba kaptál egy rossz érzést.
3: Igen.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Kötsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azokon a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, miután szerdán történelmi mélypontot, 0 cm-es vízállást mértek a Vigadótéri vízmércénél, derül ki a vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést jeleznek előre, majd ismét apadni kezd a folyó.
3: Időjárás.
4: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Danics Dóra, énekesnő.
2: Nagyon szeretek másnak meglepetést okozni. Meglepetés bulik tervezésében zseni vagyok.
3: Igen, de biztos vagy csak te hiszed, nem, az
2: tényleg,
3: mások tényleg, is lehet,
2: rengeteget,
3: hogy
2: az rengeteget.
1: Sikerül.
2: És sikerül, igen.
1: Igazi mosoly ült ott.
2: Igen, igen. Tehát ez a, mondjuk a mi baráti társaságunkban ez így, mert ezt így tudják már, hogy nekem nincs meglepi buli, de a többieknek van, és nyilván ez jó lesz, mert azt is tudják, hogy én fogom szervezni.
1: Na most az ajándékozás az milyen mértékben van jelen? Minden ünnepnél van ajándékozás nálatok?
2: Minden ünnepkor van valami ajándék, de nem ez a... Tehát van, amikor csak poénból veszünk valami minimális, semmit mondó, de vicces ajándékot. Tehát nem feltétlenül az anyagi vonzata, vagy az ajándék nagysága a lényeg, csak az, hogy egyáltalán a gesztus.
1: És ha véletlenül elfelejtené valaki az ajándékot, azt a minimálisat is ajándék
2: nélkül. Azzal semmi problémám nincs. És azzal sincs egyébként semmi problémám, mert elfelejtik a napot valaki, vagy ilyesmi.
1: Tegnap az volt Dóri szülinapja.
2: Felköszöntöttétek? Igen, igen, igen.
1: Nem. Júj, nem szólt, pedig még találkoztunk is vele.
2: Nem esik rosszul? Nem.
1: Még csak... Annyit nem mondtak, hogy Isten éltessen.
2: Nincs, mert magamból indulok. És borzasztóan hajlamos vagyok elfelejteni. És tudom, hogy milyen az, hogy oké, elfelejtetted, de attól még szereted a másikat, és nincs abban semmi. Hogyha...
1: De lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy ha igazán szeretne, nem felejteni.
2: Jó, nyilván vannak olyan közeli emberek, akiktől azért sértődést váltanak üvedvelem. Nyilván vannak olyanok.
1: És ajándék. És akkor ajándék mindig, mindenhol, mindig.
2: Jöhet, persze.
1: Meg van is, meg kell is. Adni és kapni is.
2: Igen.
1: Mindig.
2: Igen.
1: Ajándékkal meglepni téged utoljára mikor tudtak úgy igazán?
4: Hát nem olyan rég, pont egy parfümmel a férjem egyébként.
1: Judy a Grove House-ból.
4: Én inkább a fordított vagyok. Én jobban szeretek adni, mint kapni. Valamiért. Nem tudom, mindig olyan zavart helyzet nekem, hogy én kapok valakitől valamit, és mindig azt szokták mondani, hogy rezdenéstelen arccal fogadom ezeket az ajándékokat, és közben meg tök örülök egy nagy csomó mindennek, meg főleg egyébként, amikor a kis drágám Majszi mondjuk hoz vagy ad valamit, nyilván annak örül az ember.
1: Az igazi öröm lehet, azt amikor a gyermekéntől kap. De amúgy tárgy, felnőtt ember tud tárgyat adni, olyan tárgyat, amit tényleg igazi ajándék és öröm?
4: Hát nyilván ezért mi ismerjük egymást így 13 éve, vagy akár a Zsolttal, mert mi nem nagyon... Tehát a Zsoltival szoktunk ajándékozni, akkor nyilván a férjemmel, meg, de például így családilag mi mindig a karácsonyt úgy töltjük, hogy én főzök, és kajálunk, és együtt töltjük az ünnepeket, és tényleg olyan apró dolgokat maximum, amit mondjuk éppen rád gondoltam címmel. Gyerekeknek, mi gyerkőcökkel vagyunk, most már igazából ez az övéké, én úgy gondolom. Tehát nekünk egyébként sokkal nagyobb öröm őket meglepni, mert az ő arcukon viszont tényleg ott az öröm.
1: Összességében neked, például személy szerint neked az ajándék az akkor annyira nem fontos.
4: Nekem egyáltalán nem. Én szeretek más, sőt, egyébként én már egy évig gondolkodom mindig valakinek az ajándékát.
1: És te képes vagy arra, hogy évközben megveszed egy ajándékot, ami nagyon jó lesz, és elteszed, hogy majd egy alkalomra odaadod, vagy pedig rögtön odaadod?
4: Ja, nem, én elteszem.
1: Ja, elteszed?
4: Én ilyen nagyon előre dolgozós vagyok. Előre, nem szeretem. Látom. Igen, meg gondolkodom, meg már így előre figyelem mindig, hogy ki mit szeretne, én ezt jól megveszem idővel, és akkor oda kerül a sor. De valójában, amikor oda kerül, akkor meg elfelejtem, hogy jaj, már az is, jaj, még az is van. És a végén persze minden ott áll. Jaj, mondom, milyen sok lett a jó ég, azt lehet, hogy el kéne rakni jövőre. Úgyhogy én ilyen előre látó típus vagyok, már előre gondolkodó típus.
1: Az az igazi.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Baby, put your hand.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nem tudom, hogy ki hogy van vele.
2: Szirtes Edina, hegedűművész, zeneszerző.
1: De ugyan nagy ajándékozási időszakokban nem szoktam olyan helyekre menni soha, ahol tömeg vagy ilyesmi ilyen jól bevált dolgot lehet beszerezni. Viszont megismerkedtem most legutóbb egy csomó készítővel, ajándékkészítő, nevezik őket így, akik a saját tehetségükkel és kreativitásukkal készítenek dolgokat, tárgyakat, amiknek semmi hasznuk nincs. Tehát ez nagyon fontos. Számomra az ajándék egyáltalán nem kéz a kézben jár, sőt, nem szeretem a hasznos ajándékokat, csak aminek semmi értelme nincs. Viszont, és ez a lényeg, hogy megismerkedek a készítőjükkel, beengednek a kis műhelyükbe, ott nézem, amiket csinálnak, és már együtt bőgünk azon, hogy ez hogy, mik születnek kis garázsokban, hátsó udvar, kis műhely. És akkor ott kiválasztom ezek, nem tudom azt is szólt, hogy képzőművészek vagy iparművészek, mert sokszor tényleg nem is az a lényeg, hogy milyen iskolát végeztek, hanem egyszerűen tehetséges emberek, akik alkotnak apró, nagyobb dolgokat, amik gyönyörűek és valami világot hordoznak, és tulajdonképpen nem is csak a tárgyat vásárolom meg, hanem a készítőjének a világát, a szívét, a kis odaadását. És ezt nagyon szeretem, tehát kb. Mindig 10-szer annyi ajándékot veszek, ami mind kellene, és abból nagyon sok nálam marad, de majd oda fogom adni, csak még nincs szívem.
3: Készítesz néha ajándékot?
1: Igen, szeretek. Nyilván ez egy másfajta kreativitáció, de nagyon szeretem, hogyha nem zenét. Vannak olyan zenészek, meg mi is csináltuk régebben, hogy zenét adtunk ajándékba, de hát azért ez elég megúszós, lássuk be az én esetemben. Bár nagy szeretettel adja az ember, és nem is tud, de mondjuk konkrét alkalmakra, akkor csinálok ilyen kis... Itt volt, hogy kartonpapírból csináltam egy kastélyt, és mert nagyon szeretem a miniatúr dolgokat, tehát mindent szeretek, ami nagy, kicsibe. Azt megőrülök azokért, és akkor így kivágtam az ablakokat, befestettem, berajzoltam, meg fá, nem tudom, hát mint egy óvodás, tehát így készítettem ilyen ajándékokat, igen. Aminek semmi értelme nincs, viszont én nagyon nagy örömmel készítettem. Nem vagyok komoly az ajándékozásban ilyen értelemben, tehát nem tudok, tényleg csak olyat tudok adni, aminek én örülök. És van is ez az igazság, hogy olyan ajándékot választunk, aminek mi örülnénk. Sokszor szoktam mondani, hogy miért nem kapok olyan ajándékokat, amiket én veszek, mert annyira szeretem azokat. És volt olyan, amit nem is adtam oda. Pedig oda akartam, de nem tudtam odaadni, mert annyira gyönyörű volt, és még mindig nálam van. De tudom, hogy ki, és meg is mondtam neki, hogy ez nem az enyém, ez a tiéd, de itt lesz nálam, majd én vigyázok rá.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lényegében azt mondtad, hogy az az igazi ajándék, aminek semmi értelme nincs. De mégis ez valahol érthető, és tulajdonképpen ez lehet, hogy egy jó kulcs, fontosságú dolog is, hogy nem az szerint, hogy valamit venni, hogy mire van szüksége.
2: De ezt most annyival formálnám tovább, ezt a gondolatot, hogy semmi értelme nincs látszólag.
3: Szirtes Edina, hegedűművész, zeneszerző.
2: De ha azt teszi a ajándékozotta, hogy meglátja, és azt mondja, hogy köszönöm, nem is érti, fölteszi a polcra, eltelik egy év, két év, ott van már a része, és egyszerűen változik a szép érzéke, mondjuk. Mert minden nap szembenéz egy olyan műalkotással, ami tényleg gyönyörű, amit az addig nem értékelt, esetleg, vagy nem vett észre, vagy jönnek gyerekek, és észreveszik, hogy de gyönyörű.
1: Mi ez? Kérdezik.
2: És akkor, és az a lényege, hogy sokkal hosszabb távra hat, és az értelme sokkal hosszabb távon derül ki. Az egyik legszebb élményem az életemben az volt, amikor elmentem egy 24-én, nyilván az ajándékozásról azért sok embernek eszébe jut a karácsony ünnepe, 24-én elmentem szegényekhez, két falucskába, templomba, és játszottam nekik. Nagyon mély szegénységben élő gyerekek, felnőttek, de az egyik falucskában nem is volt betonút, és soha nem voltam addig egy zsák falucska, hanem ilyen föld. És egy picinke templom, amiből le volt választva 20 padsor, mert omladozott a templom több is. Így kis fóliák alatt bebújtak az emberek, és valami hősugárzó adott valamicska meleget. És akkor ott voltak együtt az emberek, és akkor imádkoztak. Persze a magaviselet, nem is tudták, hogy kell, meg az, fantasztikus volt az, aki tartotta a szertartást, mert olyan szépen nevelt őket, hogy nem vesszük fel a telefont, most szépen kikapcsolt, hogy teljesen türelmes volt mindenhez, bármi is történt, és akkor vezette a híveket, megbeszélték, hogy mi ez a szertartás, mi történt ilyenkor, majd imádkoztak meg. Nem csak én játszottam, a helyi gyerekek furjáztak, énekeltek, verset mondtak. És megkereszteltek jó párat is. Egy idősebb hölgy mondta, hogy nem volt már foga, hogy meg akar keresztelkedni. Felállt is. De miért? Hogy közel akar kerülni a Jóistenhez, nem akar pogány lenni, de hogy úgy az ő szájából, meg abban a szituációban, hogy magára vette ezt a gyönyörű jelet, hogy a lelkébe vette, akkor játszottam nekik, akkor egy bácsi írt egy verset, akinek remegett a keze, úgy izgult, elkezdte olvasni, mindig megakadt egy szónál, és akkor kisegítették, aztán imádkoztak együtt, és akkor a végén mindenki egyénileg imádkozott, és akkor mellettem egy kislány, akinek szerintem semmi, kb. Egy ilyen fóliás ablaktalan házban lakhatott, vagy nem tudom, hát ott a házakat láttam, és mondta, hogy ő szeretné megköszönni a Jóistennek ezt az ünnepet, a meleg teát, a gyönyörű karácsonyfát, és hogy szeretetben él. Na, ott megértettem, hogy mi az ajándék lényege. Tehát ez az a szerkezet, ez az a létező egység, amiből teljesen mindegy, hogy hol, a legváratlanabb helyen, a legváratlanabb ember egyszer csak kinyilatkoztatja, hogy ő hordozója ennek a csodának. Ez az ajándék. Ez az ajándék. Ott nem kamu szegénység volt, hogy jaj, nincs itt, hanem ott sem. Tehát tényleg egy meleg teája volt annak a kislánynak. Aminek örült.
1: És tényleg megköszönte.
2: És megköszönte.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
4: És mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
4: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Reggel nappal a legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Csak egy kaland voltam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jövőben nem a családpolitikáért felelős miniszternek, hanem szakembereknek kell dönteniük azokban az örökbefogadási ügyekben, amelyekhez jelenleg miniszteri hozzájárulás szükséges. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, jogvédők szerint azonban melegellenes törvény alapján Magyarországon a házaspárokat illeti meg az örökbefogadás lehetősége. Minden más esetben a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges az örökbefogadáshoz. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írt a Budapest főpolgármestere Facebook oldalán. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. A Fidesz elnöke volt miniszterelnök a Kötcsei találkozó előtt nyilatkozott újságíróknak. A pártelnököt arról kérdezték, hogy a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatos Volán ügyben zajló eljárásban többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is beidézték. Orbán Viktor azt mondta, ebben a konkrét ügyben a belső ellenőrzést az előző kormány indította meg. Közölte, az előző kormányzattal kapcsolatban most tett feljelentések mindegyikét ismeri, szerinte az összes ügy mind szabályszerű és célszerű volt. Az Alkotmánybírósághoz fordul a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, mert szerintük a partmenti építkezések közvetlen veszélybe sodorják a tó amúgy is kritikus ökológiai állapotát, írja a 444. A Tudományos Intézet szerint a tó vízminősége és biológiai sokszínűsége már így is rossz állapotban van, de ez csak tovább súlyosbítja a partmentén jellemző túlbetonozás. A déli parton különösen rossz a helyzet, ott a beépítettség már eléri a 75%-ot. Felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Ők Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész. A Halhatatlanok Társulata 30 éves fennállása alkalmából Érdi Sándornak, Szegvári Katalinnak és Szinetár Miklósnak, a társulat alapítóinak a kulturális kezdeményezés létrejöttében játszott szerepükért elismeréseket adtak át.
4: Időjárás.
5: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Félelem.
2: Igen.
1: Igazi nagy félelmed. Neked van igazi nagy félelmed, ami most is megvan. Egyszerűen egy valós, igazi, mély félelem.
2: Szerintem az ember alapvetően két dologtól fél.
3: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: Az egyik, amit nem ismer, a másik, amit már egyszer megtapasztalt. De nekem azért vannak olyan félelmeim, amiket lehet, hogy magam előtt görgetek már gyerekkorom óta. És ugye nyilván a félelmek azok abból is táplálkoznak, igen.
1: Hát ezekre gondolok, igen.
2: Azok abból táplálkoznak, hogy gyerekkorunkban ugye átélünk olyan, mondjuk azt, hogy idézőjelesen traumákat, vagy igazi traumákat, amik az egész felnőtt korunkat aztán meghatározzák. És ezek a félelmek, ezek olyan szinten vannak belénk kódolva, hogy eltelik 20-30 év.
1: És ugyanúgy megvan.
2: És ugyanúgy megvan.
1: Na, én ezekre gondolom, hogy ezek, hát persze lehet, hogy ezeket azt mondod, hogy hát Szabolcs, ezeket nem mondom meg, hát nem jó még rá se gondolni, de mi, megmondod, hogy mik ezek?
2: Például voltak olyan gyerekkori élményeim, vagy gondolataim, ami igazából a családdal voltak kapcsolatosak. Tehát amikor például a szüleim mondjuk elváltak, és én már felnőtt ember voltam, azért az embert valamilyen szinten megviseli, akkor is, ha már jól tudja kezelni, de az egy olyan félelem szerintem, hogy utána mi fog történni, és utána elkezdtem azon gondolkodni, hogy volt-e olyan dolog, ami gyerekkoromban megviselt olyannyira, hogy ilyen félelemmé manifesztálódott bennem, és igazából lehet, hogy volt ilyen, hogy mit tudom én, hogy nem lesz már ilyen millió, mint amilyen mondjuk most van 92-ben, most mondok ilyen konkrét számokat, tehát hogy az a fajta élethelyzetnek az elvesztése, az mi van, hogyha ez nem tart örökké?
1: És azt mondod, hogy tulajdonképpen egy valós félelem attól, hogy elválnak majd a szüleim. Volt egy olyan szakasz is biztos, hogy
2: biztos
1: jaj,
2: volt
1: nehogy
2: ilyen
1: elváljanak, és lehet, hogy az is megmarad élményként a félelem attól, hogy el fognak válni, és végül elválnak. És akkor például, ha jön most egy élethelyzet, picit mondhatom még tovább?
2: Persze.
1: Egy nehézség most a jelen életedben, két év múlva, akkor lehet, hogy felidéződik az a félelem, hogy jaj, nehogy elváljak én. Ne viccelek.
2: Nem, de tényleg, valószínűleg ez így oda-vissza hat, tehát hogy van benne egy ilyen kölcsönhatás, de ez a mai napig van bennem úgy, ugye kötve most a családhoz, meg az elváláshoz, meg a szülőkhöz, meg a millióhöz, hogy 92-ben van egy ilyen burok, én 12 éves vagyok, a húgom mondjuk 4 éves, ott vagyunk a szüleimmel, jaj, de jó, minden tök szuper, és hogy akkor ez így, nyilván 12 évesen még nem gondolkozol azon, hogy ez előbb-utóbb elmúlik, de ahogy érnek később hatások, most igazából csak hangosan gondolkodom, ahogy érnek később hatások, azokra viszont már emlékszem, hogy ugyanazt éreztem akkor, mint amit most érzek felnőtt feje, hogy van valami, amit elértél, amit megteremtettél, amit felépítettél, és tegyük fel, egy ilyen, nagyon egy ilyen burok dolog, egy ilyen burok szféra.
1: Valami jó.
2: Igen, valami szuper ideális. Igen. És attól félsz, hogy ez nehogy kipukkanjon.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mit csinálsz, ha jön a félelem? Mert jön, néha jön, biztos jön. Mikor jött legutóbb?
2: Nekem például a víz.
3: Újvári Zoltán Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: A mélység. Tehát nekem a fulladás, az például egy ilyen tök régi gyerekkori félelmem. A zuhanás meg a fulladás, az nekem mai napig visszatérő álmom, hogy nem kapok levegőt, és hogy úgy futok valaki elől, hogy nem jutok egyről a kettőre, és nem kapok levegőt. És ez egy érdekes dolog, és amikor anyukámnak ezt egyszer elmeséltem, azt hiszem, hogy beszélgettünk egyszer erről, akkor ő is

0: mondta, megmondta valami szakember, aki nem tudom, nyilván nem festőművész volt.
1: Szülész.
0: Hogy a valószínűleg ez a születés előtt, vagy pedig a születéskor beállt trauma, ami egyébként tudatalatt ugye kihat az emberre, vagy nem tudatosan, mert a kettő nem ugyanaz. És lehet, hogy erre lehet visszavezetni azt, hogy nekem a fulladás, meg a víziszonyom, egyébként mert nekem van a víziszonyom, tehát én például tudok úszni, de nem megyek mély vízbe.
1: Egyáltalán?
0: Nem, soha.
1: Tényleg be sem mész kicsit sem?
0: Autó? Hát így egyszer-kétszer olyan helyen megyek, ahol bemegyek, és akkor eltelik másfél perc, elkezdek beparázni, és kimegyek.
1: Autóval végig mersz nyugodtan menni egy olyan úton, ami mellett ott van a víz? Nincs,
0: persze,
1: nincs
0: persze,
1: semmilyen védő. Kerítés, ott van rögtön a víz mellette.
0: Azt hiszem, azzal nincs baj.
1: Nincs?
0: Ilyen még nem volt szerintem, de ez nem.
1: Gyere el hozzánk.
0: Meg a vizet amúgy, ja, mert hogy ti úgy kell beparkolni, hogy... Vigyázz, szombja!
2: Hát a félelmet valójában egy nagyon nehéz leküzdeni.
1: Küzdelem kezdődik vele?
2: Én úgy érzem, hogy igen.
3: Nyári Alíz, énekesnő.
2: Tehát, hogy az embernek az önmaga a falait kell lebontani ahhoz, hogy túl tudjon jutni egy-egy ilyen félelmen, egy-egy ilyen érzelmi kitörésen. És én úgy gondolom, hogyha az ember tényleg szembenéz ezekkel a félelmeivel, akkor tud igazából felülkerekedni rajtuk. Tehát, hogyha már ugye az ember nem tudja elkerülni, akkor muszáj az, hogy szembenézzen vele.
1: És milyen jó, így mondod, hogy ha már elkerülni nem tudja.
2: Igen.
1: Tehát első körben jobb lenne azért elkerülni. Jön a félelem, nem etetjük, elmegyünk más irányba mondjuk. Ami igen, egyébként ez is érthető tulajdonképpen, hogy megy az ember az utcán, mondjuk ott van, nem tudom, egy félelmetes sárkány,
2: igen,
1: és akkor gyorsan inkább elmegyek másfelé, most így képletesen
2: igen,
1: mondva.
2: Igen.
1: Ha jön utánam a sárkány, akkor elfutok, és nem tudom, ha pedig már nem tudok hova futni, akkor szembenézek vele.
2: Igen. Ilyen eset is volt, amikor ugye...
1: Sárkány?
2: Nem sárkány. Én sajnos, amitől van egy fóbiám és egy félelmem, az a galambok. Tehát, hogy
1: érdekes.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát, ha már nem ugye az érzelmi síkról beszélünk, van egy ilyen fóbiám, ami gyerekkorom óta tart, és ezzel még nem sikerült szembenéznem.
1: Tehát galambot mondtál, ugye? Tehát
2: igen,
1: konkrétan a madár.
2: Igen, igen.
1: Azt hiszem, van Magyarországon egy olyan település, hogy galambok. És hát a madár, és azt tudod, hogy ez honnan ered?
2: Hát valószínűleg egy rossz élmény idézte ezt elő, ami ugye gyermekkoromban nagyon sokáig Hollandiában éltünk. Édesapám ugye ott dolgozott 14 évig, és így ugye az egész család megkapta a holland állampolgárságot, és mi ugye a gyermekkorunk nagy részét ott töltöttük Edittel, nővéremmel. És egyszer volt egy olyan élményem, hogy mi ugye elmentünk otthonról, és az ablakokat nyitva hagytuk, és mire hazajöttünk, a galambok beszálltak a lakásba.
1: Több is?
2: Igen, igen, igen. És akkor ugye arra a látványra érkeztünk haza, és ugye gyermekként ezt megélni, szerintem ennek nagy szerepe lehetett ebben a fóbiában.
1: És ma, mi a helyzet ma a galambokkal, hogy mondjuk megérkeztél ma ide, leparkoltál, nem volt véletlenül itt kint egy-két, volt?
2: Nem volt, nem láttam galambot.
1: Hogy ne is kérdezz, hogy ezzel ne vicceljek, egyébként megkérdezek.
2: Hát tényleg ez most már sajnos olyan mértéket öltött, ami tényleg megmosolyogtatja ugye néha engem is, mert például tegnap voltunk egy teraszon, és oda próbáltunk ugye leülni a családdal, barátokkal, és egyszerűen nekem be kellett mennem, mert láttam, hogy ott van egy galamb, és én nyilván tartok tőle, valami miatt van bennem egy ilyen gát, amit szeretnék leküzdeni idővel, mert ez nem egy kellemes érzés nyilván.
1: De mi lesz ezzel tényleg? Akkor akarsz vele foglalkozni, vagy pedig egyenlőre most az a fázis van, hogy most ezt elfogadod, ez van. Most egyenlőre más dolgokkal foglalkozunk, van elég dolgunk, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Inkább ez utóbbi?
2: Én most már egyre inkább azon az állásponton vagyok, hogy elkezdenék ugye ebben foglalkozni komolyabban is. Már ugye beszéltem szakemberrel, aki azt mondta nekem, hogy ez körülbelül egy 10-12 alkalmas kezeléssel ez megoldható, ez a probléma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy én szeretném hogyha ennek az egésznek véget vethetnék. Uh-huh. Igen, én úgy gondolom, hogy most jött el az ideje, ha már eddig nem.
1: Hát akkor tulajdonképpen lehet, hogy még ez idén megoldódik.
2: Igen, igen.
4: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nyári Aliz, énekesnő.
2: Köztem és Edith között, nővérem között ugye 3,5 év van, és mindig én voltam valahogy az, aki őt mindentől féltettem. Tehát ő egy nagyon vakmerő kislány volt. Hát a mai napig ő az, aki inkább bátrabb, aki sokkal inkább belemegy a dolgokba, az érzelmei elviszik őt sokszor. Én mindig inkább ilyen reálisabban gondolkodtam, és gyermekkorunkban mindig az volt, hogy mondjuk elmentünk egy vidámparkba, akkor én lent sírtam, hogy szedjék le a legmagasabb óriáskerékről Editet, mert én őt nagyon féltettem mindentől, és valahogy így nem tudom, így anyáskodtam felette. Tehát ez ilyen fordított volt, hogy én így helyette féltem.
1: De egyébként valószínűleg tényleg itt nem is csak féltetted, hanem helyette féltél, hát, hogy magadra vetted az ő félelmét, és lehet, hogy tulajdonképpen azért volt vakmerő, hogy neked megmutassa, hogy nem kell úgy félni, gyere, felmászok a legtetejére, és onnan lógok lefelé, nem kell félni, és te meg még inkább féltél, jaj, ne! És ő pedig, dehogy nem kell félni, és emiatt tényleg akár bele is keveredhet a vakmerő helyzetekbe.
2: Persze, igen.
1: Hú, te szerencsére megúszta.
2: Meg.
3: Ha a félelemről beszélünk, akkor az első olyan dolog, ami nagyon meghatározó élmény volt, az a halál.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
3: A halállal való kapcsolat, és egyébként nagyon komolyan úgy gondolom, hogy ha ez megvan, tehát hogyha az ember mondjuk ezt a nagyon ősi félelmet, mint a halálfélelem, ezt magába helyre teszi, vagy foglalkozik vele, akkor, mert lehet, hogy ezt nem is lehet így csak úgy letudni, de hogyha erről van egy képe, és mer róla gondolkodni, akkor ez nagyon sokat segített, hogy alapvető dolgokat letisztázzon, és tudja a félelmeit is kezelni. Emlékszem, hogy a kis ágyba fekszem. Vannak konkrét gondolataim arról, hogy én most ide megérkeztem. Arról is van gondolatom, hogy mi volt, amikor még nem voltam fizikai testben. De ezt hangsúlyozom, hogy attól függetlenül, hogy ez egy nagyon meghatározó élmény volt, és a felnőtt koromat is nyilván végigkísérte, azért azt nem úsztam meg, hogy ne legyenek olyan, tehát hogy még ha ezt sikerül is rendezni, tehát hogyha mondjuk az én tudatomban teljesen tiszta, hogy klasszikus értelembe vett halál nincsen, tehát hogy nincsen vége, hiszen ez volt egy nagyon erős evidencia, hogy attól, hogyha én léteztem akkor is, amikor még nem éltem itt a Földön, és nem volt fizikai testem, akkor létezni fog akkor is, ha már nem a Földön vagyok, és nincs fizikai testem.
1: Milyen jó, hogy ezt már gyermekként tudtad, igen?
3: Hát, hogy legalábbis ez az élményem volt nekem személyesen, ez nem akadályozta azt meg, hogy egyébként más félelmekkel ne kelljen szembenézni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jövőben nem a családpolitikáért felelős miniszternek, hanem szakembereknek kell dönteniük azokban az örökbefogadási ügyekben, amelyekhez jelenleg miniszteri hozzájárulás szükséges. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, jogvédők szerint azonban melegellenes törvény alapján Magyarországon a házaspárokat illeti meg az örökbefogadás lehetősége. Minden más esetben a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges az örökbefogadáshoz. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írta Budapest főpolgármestere Facebook oldalán. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. A Fidesz elnöke volt miniszterelnök a Köcsei találkozó előtt nyilatkozott újságíróknak. A pártelnököt arról kérdezték, hogy a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatos Volán ügyben zajló eljárásban többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is beidézték. Orbán Viktor azt mondta, ebben a konkrét ügyben a belső ellenőrzést az előző kormány indította meg. Közölte, az előző kormányzattal kapcsolatban most tett feljelentések mindegyikét ismeri, szerinte az összes ügy mind szabályszerű és célszerű volt. Az Alkotmánybírósághoz fordul a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, mert szerintük a partmenti építkezések közvetlen veszélybe sodorják a tó amúgy is kritikus ökológiai állapotát, írja a 444. A Tudományos Intézet szerint a tó vízminősége és biológiai sokszínűsége már így is rossz állapotban van, de ez csak tovább súlyosbítja a partmentén jellemző túlbetonozás. A déli parton különösen rossz a helyzet, ott a beépítettség már eléri a 75%-ot. Felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Ők Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész. A Halhatatlanok Társulata 30 éves fennállása alkalmából Érdi Sándornak, Szegvári Katalinnak és Szinetár Miklósnak, a társulat alapítóinak a kulturális kezdeményezés létrejöttében játszott szerepükért elismeréseket adtak át.
4: Időjárás.
5: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
6: A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi Kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A Kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balatonmária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balatonmária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balatonfelvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balatonmária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balatonmária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatók fontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben

0: megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni. Retro balatoni nyarak elevelennek meg Keszthelyen új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai jelevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungarómet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjázási berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

kóstoltam sokat, de a tiéd az más. Minden nap hívnálak, hogyha tehetném, és az idő kerekét visszatekerném. Ígérem anyám, meg hódítom a világot, csak előbb hozok még a sírodra egy virágot.

0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: Megmozgatjuk az állóvizet.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: egy kaland voltam.
1: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
0: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, folytatódik a felújítás a ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Kötsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azokon a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, miután szerdán történelmi mélypontot, 0 cm-es vízállást mértek a Vigadótéri vízmércénél, derül ki a vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést jeleznek előre, majd ismét apadni kezd a folyó.
0: Időjárás.
1: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos város részében.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gomnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosó több száz hajó, vízi mentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az Inni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat.

0: úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővesző, 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok, Réf Fülöpről indulva, külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vesző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 ezredik teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.

Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket, és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet, és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a V-Tech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

0: Balatoni Cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki Cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy Balatoni Cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas músz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas músz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el Balatoni Cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a Balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton!
4: Balaton Rádió!

0: még meg is.
1: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogást nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakemberhiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, Erről beszélt Bóka János a Kötsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azokon a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, miután szerdán történelmi mélypontot, 0 cm-es vízállást mértek a Vigadótéri vízmércénél, derül ki a vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést jeleznek előre, majd ismét apadni kezd a folyó.
2: Időjárás.
3: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Egyre hosszabb a balatoni szezon.
1: Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál. De egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnál nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek. Akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazalt bányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű, a Balaton felvidéki nemzeti park és a Bakony-Balaton geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drónhasználatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk. Balatonrádió.

csalódások. 5 balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az 5 város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők 4 turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a 4 alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az 5 város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

0: régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Yeah!
2: Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

116 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifid köd, a Lagúna

megaköd, és az U megaköd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked!
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz-Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

0: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Már elérhető a kormány gyermekvédelmi jelentése. Válaszolt az Európai Bizottság a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos aggályokra. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A dokumentum részleteit a miniszterelnök, a szociális és családügyi miniszter és a gyermekjogi államtitkár ismertette. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. Visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelező miniszteri utasítást a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid Facebook oldalán arról írt, Lázár János az előző kormány minisztere 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A MÁV vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása kirívóan drága lett volna. Válaszolt az Európai Bizottság a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos aggályokra. Az illetékes biztos közölte, a bizottság tud a módosításról, és a magyar jogállamisági reform folyamat egészének részeként továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet. A bizottság figyelembe veszi majd az Európa Tanács Velencei Bizottságának várható véleményét is. A Patrióták Európáért, a Szuverén Nemzetek Európája, valamint az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport több mint 40 EP képviselője, köztük a fideszes képviselők, valamint a Mi Hazánkos borvendég Zsuzsanna írásbeli kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A képviselők szerint a jogszabály sérti az alapvető demokratikus és alkotmányos elveket. Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított szombat hajnalban a japán tenger irányába a Wonsan térségéből, mindössze 1 nappal a dél-koreai amerikai-japán hadgyakorlat lezárulta után. A rakéták mintegy 250 kilométert tettek meg, mielőtt a tengerbe csapódtak volna. Észak-Korea legutóbb 3 hete indított körülbelül 1 tucatnyi, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát egy dél-koreai amerikai hadgyakorlat idején. Észak-Korea rendszeresen tiltakozik a régióban rendezett hadgyakorlatok ellen.
5: Időjárás.
6: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
8: Nem biztos, hogy mindenki tudja, de Magyarországon például Ausztriával ellentétben nem kötelező, csak ajánlott a téli gumi. De akkor miért érdemes mégis téli gumira cserélni? Erről is szó lesz annak kapcsán, hogy összeszedjük, mikor, milyen esetekben büntethetik meg az autósokat. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Most már minden tekintetben megérkezik Magyarországra a digitális pénzügyi szolgáltatások úttörőjeként emlegetett bankja, a Revolut. ugyanis leányvállalatot alapít nálunk. Természetesen, hogy a miért jó ez nekünk, ez az egyetlen és legfontosabb kérdés, amit föl fogok tenni ennek kapcsán. Aztán, a múltkor szó volt a hibás teljesítés kapcsán, hogy az üzletben vásárolt termékeknél milyen lépéseink lehetnek az igazunkért. Ma ugyanezt végigveszünk, de a szolgáltatások területén. Például, mit tehetünk, ha mondjuk egy ablakbeszerelés nem úgy sikerül, ahogy kellett volna, az eső befolyik, nem zár rendesen, nem is folytatom, és aki csinálta, még arra se hajlandó, hogy kijöjjön és megnézze, nemhogy kártalanítson. Mit jelent a gyakorlatban a világgarancia? Ez már a következő megfejtendő kérdés. Azt, hogyha más országba vásárolok mondjuk egy jó drága porszívót, és ha az meghibásodik, akkor a hazai márka szerviz is elvégezheti és el is végzi a garanciális javítást. Előjáróban csak annyit, túl szép ez, hogy igaz legyen. És végül, de nem utolsó sorban, nagy gáz van az állatfelszerelési cikkek házatáján. Miközben egyre többünknek van kis kedvence, és természetesen a legjobbat akarjuk nekik, lehet, hogy sokszor olyan felszerelést vásárolunk, ami egyenesen káros. Legalábbis erre lehet következtetnünk abból, hogy az összes laboratóriumban bevizsgált termék megbukott. Mindjárt belemegyünk a részletekbe. Ez tehát a mai ajánlatom, remélem velem tartanak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke ül itt többek között velem a stúdióba, Ejtman Norbert, köszönöm, hogy eljöttél.
9: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
8: Ti nagyon jól tudjátok, hogy én nagy kis állat őrült vagyok, van cicám is, macskám is, és mikor cicám, macskám, meg kutyám, hát félre beszélek, ma annyira mérges lettem, mikor elolvastam azt a sajtóközleményt, amit küldtetek, mert nyilvánvaló, legalábbis ma az a divat, és ebbe a Bolondériában én is benne vagyok, hogy mindenféle cicomát, jót, meg amire azt gondolom, hogy hasznos, megveszem a kis állataimnak, mert hogy szeretem őket. De így tesznek mások is, viszont azon azért kicsit fölakadt a szemem, hogy állatfelszerelési eszközöket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, és gyakorlatilag mind megbukott a teszten. Miről van szó tulajdonképpen?
9: Hát ez pontosan így volt, hogy mi is tudjuk, hogy mennyire népszerűek ezek a termékek, és minden évben vizsgáljuk laboratóriumi körülmények között ezeket az árucikkeket, kifejezetten azokat, amelyek labor körülmények között a műszaki és villamos laboratóriumot tud vizsgálni. Ilyenek, ami lítium ionnal működő akkumulátor által feltöltő ledes nyakörvek, ledes pórázók.
8: Ez nagy divat.
9: Nagyon nagy divat. Jól is néz ki, a hasznosnak is gondolják az állattartók.
8: Szerencsére nem veszek, mert villog, és szerintem attól nem csak a kutya, én is idegbeteg leszek. Engem nagyon zavar, de nem tudom elképzelni, hogy az állatot nem zavarja, de persze tudomásul veszem, hogy van, aki ezt szereti és megveszi.
9: Így van, nekünk, amit mindig vizsgálni kell, hogy ez biztonságos ez igen, a termék. És ugyanúgy vizsgáljuk egyébként például átlag fogyasztónak, tehát az embereknek árusított mobiltelefonokat, feltöltőket, és ugyanaz a technológia és mechanika, ugyanis ezek lítium ionnal működnek. Aha. Lítium ion pedig könnyen felmelegszik. Ezért mindenfajta olyan eszközben, ami lítium ion akkumulátorral működik, egy ilyen gátló, akadályozó eszköz kell a gyártónak beépíteni. Tipikusan ilyen, szerintem ezt elég jól ismerjük, a mobiltelefon, amikor nagyon felmelegszik a töltő, akkor kikapcsol a töltés, és nem tölt tovább. De ugyanez igaz a mobiltelefonokra is, hogyha megsül mondjuk a kocsiba, akkor az kikapcsol automatikusan.
8: Kikapcsol, meg azt írja, hogy melege van, így igen, legalább ki is írja.
9: Legalábbis jó esetben. Na, ezeknél a termékeknél ugyanez igaz. Kellene ilyen gátló akadályozó eszköz tényezőt tartalmaznia, de ezek, amiket mi vizsgáltunk, legalábbis egyik sem tartalmazta ezeket.
8: Ami meglepett, hogy tavaly is vizsgáltátok ezeket, és ott kevesebb kifogásolást találtatok, vagyis jobb volt az arány. Tehát nem is értem, akkor idénre azt mondták a gyártók, hogy leszarjuk, hogy szabályos vagy nem, tehát általában csökkenni szokott, nem növekedni.
9: Inkább azt gondolom, hogy két tényező vezethet ehhez. Tavaly sem volt azért alacsony a kifogásolási arány, tehát akkor is már ilyen 90% volt.
8: Az de
9: is
8: most hatalmas. 100, az
9: most 100,
8: de
9: ez azért azt is hozzá kell tennem, hogy a munkatársam már kifejezetten olyan nagy tapasztalattal rendelkeznek, hogy ránézésre tudják, hogy melyek azok, amik elsősorban gyanús termékek. Aha. Illetőleg pont
8: és
9: olyan,
8: azt veszik meg.
9: Így van, és pont olyan helyeken is vásárolunk, ahol elsősorban ilyen termékeket szoktak árusítani. Távol-keleti üzemeltetésű kisboltoknál, ezek a filléres kisboltok, piacok, vagy egy eurós kisboltok, pontosan piacok, de ugyanez igaz a webáruházakra is, tehát harmadik országból is rendeltünk terméket, ezek is ugyanúgy mind megbuktak, de egyébként ettől függetlenül azon a 100% az mindenképpen durva aránynak minősül.
8: Engem mondjuk megnyugtat, mert én ilyen ledes kütyüket nem veszek, de nyilván nagyon sok hallgatót ez érint. A kérdésem az, hogy aki ilyet vett, akárhol is, vagy van számlája, vagy nincs, mert nem tipikus, hogy elrakjuk ezeknek sajnos a számláját, de rájön, hogy akkor ez hibás termék, visszaviheti-e, kötelese a kereskedőt visszavinni, és őt kártalanítani.
9: Visszaviheti, és köteles a vételárat visszaadni, akár számla nélkül is egyébként, amire hivatkozni kell, hogyha elutasítják esetleg a vásárlás helyszínén. Az nkfh.gov.hu oldalon megtalálható részletesen az a 20-as lista, amely termékeket mi bevizsgáltunk, és amelyek buktak. Erre ez nyugodtan hivatkoznak, mutassák meg a kereskedőnek, és ha a kereskedő elutasító, akkor ezt jelentsék be nekünk mindenképpen.
8: Igen, ne felejtsék el, tehát még egyszer a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján keressenek erre rá, érdemes, nyugodtan vigyék vissza, és hogyha nem hajlandó a kereskedő visszavenni, bármiért okoskodik, azonnal forduljanak a hatósághoz. Remélhetek, sokan vissza fogják vinni, és nem lesz ilyen. Egyébként mekkorát változott a világ régen, ugye én több évtizede fogyasztóvédelmi műsort csinálok, és mindig jöttek nekem a karácsonyfa égő, amiről már nem is vagyok hajlandó beszélni, mert azt gondolom, hogy már azt a csontot meg is ettük, amit lerágtunk, de hogy változik a világ, hogy aztán most már fókuszba kerülnek az egyéb ledes termékek, hogy mennyi féle van már, ugye te is említetted a műsor elején, és nyilván nem ez az utolsó dolog, amit így pont emiatt vizsgáltok, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha máskor is eljönnél és beszámolnál a hallgatóknak, mert senkinek nem hiányzik, akár a kutyába is kár tehet egy ilyen, jól gondolom? Tehát fölmelegszik, kigyullad.
9: Természetesen, illetőleg maga a lítium-ionos aksi, hogyha kigyullad, annyira felmelegszik, vagy akár felrobban, annak tudjuk, milyen következményei vannak, nem is elsősorban a kutyára nézve, de az egész családra nézve, meg a lakásra nézve.
8: A kutya szőrét is, hát hogyha felrobban, akkor nyilván a kutya szőrét is meg, persze jellemző engem a kutya érdekel a legjobban. Nagyon szépen köszönöm, tanulságos volt ez, és majd mindjárt már is megyünk tovább.
5: Facsipesz.
8: Binder István is itt van már a stúdióban, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Köszönöm, hogy eljöttél.
10: Szerbusztok, jó napot kívánok mindenkinek.
8: Revolut ügybe kértem meg, hogy egy kicsit beszélgessünk. A Revolut fiók telepet nyit Magyarországon, és ez azt gondolom, hogy érdemes megmagyarázni, sőt, magyarázatra is szorul, hisz nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok magyar milliós tételben vagyunk, akik használjuk a Revolutot, nagyon kényelmesnek tartjuk, és egészen pontosan senki nem érti, hogy ez most miért olyan fontos, de nyilván nagyon fontos, hogyha a Magyar Nemzeti Bank ebből sajtóközleményt adott ki, tehát azt gondolta, hogy jusson el mindenkihez. Na, akkor jusson el mindenkihez. Nem változott a Revolut, ugye? Kezdjük ezzel.
10: Továbbra is működik a kártyán, működik a Revolut elérhetőség. Ez a lényeg. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, de ami most változhat, és egy folyamat elején vagyunk, tehát ez sem egyik napra a másikra fog megtörténni, hogy minden bizony a magyar bankszámla száma lesz a Revolutnak.
8: Mi magyar... az, hogy minden bizonya lesz az számomra ilyen?
10: Na, itt kezdődik a történet. Azáltal, hogy a litván felügyeleti hatóság immár hivatalosan közölte a Magyar Nemzeti Bankkal, hogy a Revolut fióktelepként elindul. Ez nem azt jelenti, hogy holnaptól már lesz egy magyar bankszámla számunk, és az összes többi előírást teljesítette a Revolut, hanem ezt kőkemény munkával reméljük, hogy a következő hetekben, akár hónapokban a Revolut teljesíti. Ugyanis jelenleg az a helyzet, ezt a Revolut felhasználók pontosan tudják, hogy egy litván bankszámlaszám van, ami azt jelenti, hogy például a munkabérünket, hogyha szeretnénk ide utaltatni, akkor nagyon sok munka adó lehet, hogy a vállát elkezdi vonogatni, és azt mondja, hogy ezt nem tudjuk azonnali átutalással teljesíteni, ellentétben a magyar bankszámlaszámokkal, és ennek plusz költségei is vannak, amit adott esetben egy munkaadó nem kíván bevállalni, és lehet, hogy a munkavállalóra átharítja.
8: Jó, általában ha a hétvégén, akkor a hétvége után érkezik meg az utalás, hogyha meg hétköznap, akkor másnapra megérkezik, ez a saját tapasztalatom, és hogy ingyenes, tehát nem kerül ez nagyon pénzbe. De én szerintem kezdjük előbb azzal, hogy mi a különbség a fióktelep és a leányvállalat között, ugyanis Magyarországon bankszektorban volt már ilyenre is, olyanra is példa, tehát hogy miért van ennek jelentősége, hogy a Revolut fióktelepet telepít Magyarországra?
10: A leányvállalatok itteni tőkével teljes körön a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt, tehát az üzleti megbízhatóságuk, fogyasztóvédelmi, pénzmosási, belső szabályzataikra vonatkozó ellenőrzést is teljes körűen a Magyar Nemzeti Bank látja el, hát az összes hazai nagybank, itt neveket okay, nem mondanak, magyar. Azok természetesen azok nem csak magyarok, hanem külföldi, Európai Uniós, vagy egyéb országbéliek is, akik itt letették ezt az önálló tőkét, az összes anyagét megszereztek, ezek teljes körűen a Nemzeti Bank felügyelete alatt vannak, és még egy nagyon fontos dolog, hogyha betét garancia lehívására, garancia kifizetésre kerülne sor, mert azzal a bankkal valami baj történne, akkor a országos betétbiztosítási alap, tehát a Magyar Garancia az Intézmény oba, fizet.
8: Az egy, a 100 000 euróig.
10: Ez 100 000 euróig, így van, ez szinte Európa minden országában így van, ez a limit. Egy fióktelep viszont az európai úgynevezett egységes útlevél keretén belül az európai gazdasági térség bármelyik tagállamában engedélyt szerezhet, a Revolut esetében ez Litvániában történt meg, és utána, hogyha ő szeretne egy másik európai uniós tagállamban elindulni, akkor annak az anya felügyeleténél ezt egy szándékát bejelenti, a litván felügyeletnél, az pedig értesíti a Magyar Nemzeti Bankot ebbéli szándékáról. Viszont, hogy még egy harmadik intézményt is mondjak, ezt határon átnyúló szolgáltatóként is meg lehet tenni. Ott tényleg gyakorlatilag szinte nulla jogosítványa van a fogadó ország felügyeletének. Ehhez képest, ez volt eddig a Revolut, ehhez képest a fióktelepi működés azért már több jogosítványt nyújt a fogadó ország béli felügyeletnek, jelesül az MNB-nek.
8: Azt akartam pont mondani, hogy én olvastam olyan finom megjegyzéseket, nem tudom, hogy mondjam, hogy egy kicsit presszionál a Magyar Nemzeti Bank a Revolutot jó pár hónappal ezelőtt is, kvázi javasolta neki, hogy sokkal jobb lenne, ha itt egy fióktelepet létesítene, akkor ezek szerint azért, mert én, mint magyar állampolgár, engem a Magyar Nemzeti Bank jobban tud védeni, mint a Litván Nemzeti Bank, ilyen nagyon leegyszerűsítve.
10: Tulajdonképpen erről van szó, és azért arról is van szó, hogy a Revolutnak saját bejelentése szerint, azért a saját bejelentése szerint, mert ezt eddig a Magyar Nemzeti Bank nem tud ellenőrizni vagy validálni, közel 2 millió ügyfele van Magyarország. Ezzel Magyarországon.
8: Vagyis lebuktatott minket.
10: A top 3 bank között igen. van lényegében. Most, ami történik, és a technikailag ennek a feltételeit megteremti a Revolut, akkor előbb-utóbb magyar bankszámlaszámot tud szerezni magyar nyelvű ügyfélszolgálattal, a szerződéses feltételek, üzletszabályzat, ASF, azok magyar nyelven alapesetben hát jelennek meg a magyar ügyfelek számára, és hát emellett a különböző elszámolási anyagi jogvitákban a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békéltető testület, illetve magyar nyelven magyarországi bíróság tud eljárni. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok.
8: Igaz, csak hogy azt gondolom, hogy a poláris világban az éremnek két oldala van, ez volt az egyik oldala, mi a másik oldala. Nekünk, mint Revolut számla tulajdonosok, én azt merem megkockáztatni, hogy biztos drágább lesz a szolgáltatás, mert Magyarországon ugye dupla bankadó lesz, vagy van, Magyarországon azért nem olcsó bankárnak lenni, és azért a bankárok sem most jöttek le a falvédőről, és mindegyikünk tudja, hogy szépen áthárítják ránk, fogyasztókra, ügyfelekre ezeket a költségeket, vagyis azon kívül, hogy én abszolút értem, és jó is, hogy a Magyar Nemzeti Bank részlegesen tud engem védeni, de mibe kerül ez majd nekem?
10: Nem biztos, hogy ezek megtörténnek, ugyanis ezeknél a fintech szolgáltatóknál, illetve most már hát digitális bankoknál, azt kell, hogy mondjam, kicsit más az üzleti modell, nincsen ebbe a pillanatban, ugye fiókhálózata például a Revolutnak, nincs személyes ügyintézés, egy csomó minden.
8: De ügyfélszolgálatot kell majd Magyarországon tartani, igen, pont a fiók.
10: Így van, ezt magyar nyelven meg kell tenni. Igen. De gyakorlatilag egy csomó dolgot digitálisan tesz meg. Én éppen az ellenkezőjét javasolnám a magyarországi bankoknak is, hogy és ezt meg is fogadják, felveszik a versenyt, felveszik a kesztyűt a fintech szolgáltatókkal, ők is egy csomó mindent digitálisan tesznek, ők is középárfolyamon kezdik átváltani például a magyar valutát más valutákra, ő az azonnali átutalás, mint olyan, az tulajdonképpen egy fantasztikus nagy válasz volt a pillanatok alatt történő átutalásra, tehát hogyha a magyar bankok logikájával gondolkodnánk, akkor pont az lenne a feladat, hogy úgy tudnak versenyezni az ilyen fintech szolgáltatók vagy digitális bankokkal Európa számos országából, hiszen más is bejöhet, nem csak a Revolut ide, hogyha ők is digitálisan nagyon olcsóvá teszik a szolgáltatásaikat, és akkor ezt költséghatékonyabban, adott esetben a közterheket, amit úgyhogy mindenkinek be kell fizetni, ki tudják termelni, és a verseny pedig az ügyfelek javára dől el.
8: Egyébként az azonnali átutalásról annyit, hogy egy kis körképet körbenéztem Európába, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy Magyarországon nem csak a wifi lefedettség, hanem ez az azonnali átutalás is Európán belül a top 3-ba van, mert hogy ez nem, egyáltalán nem általános. De a Revolutra visszatérve azért azt szeretném még megkérdezni, hogy a Revolut számol-e azzal, hogy sok ember föl fogja mondani ezért a szerződését. A magyarok azok szeretnek nem fókuszba lenni, hogy finoman fogalmazzak, és valahogy ezzel a lépéssel gyakorlatilag ugye magyar bankszámla száma lesz minden revolutosnak, tehát új bankszámla számot is kap. Ezzel valahogy kikerült a napra.
10: Szerintem, bár én nem tudok a Revolut nevében beszélni nyilván, de hogyha ezeket a lépéseket megteszi, akkor ezt azért teszi, mert 2 millió ügyfelet, vagy közel 2 milliót itthon szeretne kiszolgálni, és nyilván mint minden piaci szereplő bővülni akar. Én azt gondolom, hogy megvannak azok az eszközök, amivel ezt ő meg tudja tenni, mint hogy a minden magyar banknak megvan az, hogy hogyan tudjon tovább fejlődni. Mi pedig élvezzük ennek a gyümölcseit, tessék leszorítani a költségeket, tessék digitálisan jó szolgáltatásokat kínálni, és
8: egyébként én most mielőtt készültem erre a beszélgetésre, fölmentem a Revolutomra, nem titok, nekem van, és valami olyasmit olvastam, hogy a Booking-gal összeálltak, és hogy a Revoluton keresztül lehet a Booking-on foglalni. Ez eleve fölvetett nekem egy olyat, ugye a Booking-gal nagyon sok baja volt a hatóságnak az elmúlt időszakban, meg gondolom azoknak is, akik kimentek, de erről is majd fogunk beszélni, és lefagyott az arcuk, mikor meglátták, hogy hova kavarodtak. Szóval, hogy ezt a területét viszont már is ezzel itt a Revolutot azt gondolom, hogy A-tól Z-ig kiveséztük, ezt a területét, ezt nyilván nem pénzügyi terület, ezt nem tudja ugye a Magyar Nemzeti Bank felügyelni.
10: Én azt gondolom, hogy nagyon sok bank van, aki olyan innováció felé megy el, hogy akár ingatlan szolgáltatást, akár biztosítást, tehát pénzügyi szolgáltatásokat, de akkor akár azon kívüli területet kínál. Ha ezt innovatívan is a fogyasztók érdekében teszik, akkor szerintem ez teljesen rendben van. Ott vannak a hatóságok, tehát a pénzügyi szolgáltatás oldalán mi, lehet, hogy egy egyéb szolgáltatásna a másik hatóság, ez felügyelten, ellenőrzötten fog megtörténni, tehát szó sincs arról, hogy itt mindenki elindulna csak így a zavaros vizeken, megvannak azok a hatóságok, akik ezt ellenőrizni fogják.
7: Facsipesz.
8: És már is folytatjuk a beszélgetést, de most Zentei András, a hovege.hu főszerkesztője fog szót kapni, hogyha a mikrofont maga elé teszi. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljöttél. Ugye a műsort azzal kezdtem, a tartalomjegyzéket, hogy szerintem nem sokan tudják, hogy Magyarországon nem kötelező a téli gumi, csak melegen ajánlott, hogy szokták pestésen mondani, és hogy megígértem hallgatóknak, hogy összeszedjük, hogy milyen esetekben büntethetik meg az autósokat, és szerintem már kezdjük is azzal, hogy lehet, hogy nem kötelező, csak melegen ajánlott a téli gumi, de ha én nem téli gumival megyek a jó kis hidegbe, akkor ezért megbüntethetnek, ugye?
11: Szép napot kívánok, és az nem a tisztelt hallgatókat is, szervusz Kriszta. Hát Ez egy kicsit bonyolult kérdés. Tehát a térigumi az egy olyan dolog, ami Magyarországon nem kötelező, nem írja elő jogszabály, hogy téren az autókat térigumival kell felszerelni. Ez ugye nem mindenhol van így, mert például
8: hát Ausztriában
11: kötelező. Ausztriában ugye kötelező bizonyos körülmények között a térigumi használata. Magyarországon viszont nem. Azonban, amennyiben nem térigumival közlekedünk télen, és az időjárási körülmények azok nagyon zordak, akkor az bizony egy olyan nem felelősségteljes magatartás,
8: ami már büntethető.
11: Ami már bizonyos körülmények között akár azt is maga után vonja, hogy ennek nagyon komoly negatív következményei lesznek az autónak a vezetőjére, üzemben tartójára.
8: Hát ott, hogy hívják ezt, fából vaskarika mi felénk. Tehát, hogy nem kötelező, de ha nem úgy csinálod, és de ha van valami, akkor jó, megbüntetnek. Vagyis nincs rá írott szabály, de nagyon ajánlott.
11: Hát az írott szabály az ugye, hogy olyan járművel vehetünk részt a közlekedésben, ami a közlekedés biztonságosan üzemeltethető. Na most, ha tök mindegy egyébként, hogy téri vagy nyári a gumi, hogyha például a bordázottsága, a barázdája, azok már el vannak kopva a guminak, akkor ez mindenképpen alkalmatlanná fogja tenni
8: vizsgán a járművet. Vizsgán ki is vágják az embert.
11: De tudjuk azt, hogy vizsgázni ugye nem minden szezonban kell, tehát ugye amikor lecserélem a téri gumit a nyári gumira, vagy a vizsgára esetleg fölteszek egy kölcsönkért gumit, az egy más kérdés. Tehát ugye itt az a nagyon-nagyon veszélyes, hogy nyilván itt a saját magunk biztonságát, vagyonbiztonságot, meg a közlekedés egy többi résztvevőjének az élet és vagyonbiztonságát is veszélyeztetjük, ha nem megfelelő a műszaki állapota mondjuk annak a guminak. Ráadásul, amit mondtál, abban az esetben büntethetnek meg például, hogyha mondjuk balesetet szenvedek. Igen. Még csak az sem feltétlenül kell, hogy én legyek az okozója annak, de mondjuk rendőri intézkedés van, és ennek során kivizsgálják a balesetnek a körülményeit természetesen, és az bizony latba fog esni majd a dolognak az elbírálásánál, hogy milyen volt például az autónak a gumia. Igen. Ráadásul, hogyha mondjuk a baleset következtében nekem komoly anyagi károm keletkezik, akkor a biztosító megtagadhatja ennek a kárnak a kifizetését, arra hivatkozva, hogy a jármű nem volt megfelelő műszaki állapotban, mert például télen, hidegben, havas, jeges úton nem téri gumival közlekedett.
8: Aha. Ez miért büntethetnek meg még minket? A holland céristom Ausztriába büntethetnek, Magyarországon nem, de azt is ajánlott, aki magyar át akar menni, az jó, hogyha van nála holland, szóval például ott csak a szigorú előírások vannak, ott kötelező.
11: Igen.
8: Hozzáteszem, én vettem évekkel ezelőtt, de igen, és ki is próbáltam, hogy föl tudom-e tenni, és olyan módon berágtam, hogy bevágtam a szekrény aljába, mert hát ezt szerintem ember nem tudja föl.
11: Az a tanács, hogy ne a szekrény aljába, hanem az autónak a csomagtartójába, ugyanis Ausztriában az kötelező, hogy legyen az autóban hólánc.
8: Aha.
11: Tehát, hogyha megállítanak, akkor meg kell mutatnom.
8: Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő is itt ül a stúdióban, és úgy látom, hogy nagyon föléletel a témára szólni akar.
12: Hát a második emeleten vagyunk azért, mire ide fölértem. Binder István is biztos ugyanezen gondolkozott éppen itt a stúdióban, csak olyan fegyelmezett és nem kukorékol mindenbe közben.
8: De nyugodtan.
12: Ugye azért itt van egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy lehet, hogy csak akkor büntetnek, amennyiben egy ilyen konkrét eset előjön. De ha véletlenül kárt okozunk másnak a járművébe, vagy a mi járművünkben kár keletkezik, akkor a biztosítók szerződési feltételei szerint már hosszú-hosszú évek óta, ha a megfelelő környezeti körülményekhez nem alkalmazott autónk van, tehát nincsen téli gumink, illetve nem megfelelő bordázottsága, hogy ez tökéletesen elhangzott a gumi, akkor bizony nem, vagy nem annyit fog fizetni a biztosító, mint amennyit mi szeretnénk, vagy mint amennyi a kár alapján járna.
10: Mi az a sorrend, hogy kötelező gépjármű biztosításnál a vétlen autósnak kifizeti a biztosító, viszont utána, hogyha nem megfelelő járművel közlekedtünk, a következő mozdulattal odafordul hozzánk, és azt mondja, hogy akkor erre hivatkozva akár egy részét vagy egészét megkéri rajtunk, ezt hívják regressznek, ezt a mozdulatot.
8: Jó, de mi azért arról kezdtünk el igazából beszélni, hogy milyen esetben büntethetnek minket. Hát mondjuk a biztosítás ki nem fizetése is egy büntetés. Van-e még olyan, ami nagyon fontos, András, amit mindenképpen el kéne mondani?
11: Hát Én sokszor beszéltem már például arról, hogy a lámpáknak, tehát a fényszórók nem megfelelő használata. Az ugye nagyon fontos rossz fényviszonyok között, meg egyébként mindig az a tanács, hogy égjen a tompított fényszóró, hogy a lámpáknak, tehát a fényszórók nem megfelelő használata. Az ugye nagyon fontos rossz fényviszonyok között, meg egyébként mindig az a tanács, hogy égjen a tompított fényszóró, tehát ne csak a helyzetjel, ez ugye sok autón már

0: Fontos pedig a ködlámpa. Ugye rengetegen látom én is, közlekedek, hogy a ködlámpát használják mondjuk a tompított fényszóró helyett. Van olyan autó, ahol az is külön kapcsolható. Ez ugye abszolút nem megfelelő a kresznek, tehát ezért is megbüntethetnek. Hát a hátsó ködlámpa, a ködzárófény, az is csak nagyon rossz látási körülmények között, és csak nem városi körülmények között alkalmazható, egyébként ezért is megbüntethetnek.
1: Mikor cukatják be velem az autó, hogy tessék hazasétálni?
0: Hát bizony, ilyenek is vannak. Például nincsen kötelező biztosítása az autónak, nincsen az autónak forgalmi engedélye, nem érvényes, nem egyéb okok miatt nem alkalmas a közlekedésre, például le van szakadva a kipufogója, vagy például akkor, hogyha a gépjármű adó nincsen megfizetve. Aha. Ezekben az esetekben a rendőr azt mondhatja, hogy akkor tessék hazamenni gyalog, vagy tréler.
1: És ilyenkor elviszik az autómat, és jó sok pénzért tudom kiváltani?
0: Nem. Azt arról a tisztelt állampolgárnak kell gondoskodnia, tehát nem.
1: Ja, ez még mindig jobb, mint mikor szabálytalanul parkolunk, és egyszer csak
0: itt
1: a látomásunk lenne, mert volt nincs, elviszik az autót, a világ vége után 4 perccel lehet megtalálni.
0: Igen, és abban az esetben meg kell ugye téríteni a szállításnak is a költségét, meg hát fizetni kell egy pótdíjat, vagy bírságot, attól függően, hogy mi miatt szállították el az autót.
1: Elég rémisztő, de hát akkor ezek szerint az a legfontosabb, hogy nem fontos azt tudni, kár is volt arról beszélni, hogy nem kötelező Magyarországon a téligumi. Én akiket megkérdeztem így a héten, mindenki azt mondta, hogy hát az kötelező, mondja a tévé is. Hát
0: egyáltalán nem kötelező.
1: Nem, de ezt verjük az emberek fejébe, hanem azt, hogy télen használjunk téligumit, én is azt gondolom, hogy ez.
0: Igen, sokan egyébként most már 4 évszakos gumira is esküsznek. Mi azt tapasztaltuk, a Hóvégénél több cikket írtunk ezekben a témákban, sok olvasói egyéb tapasztalatot egyesítettünk, és teszteket olvastunk, és inkább a téli-nyári cserére szavazok én is.
1: Értem. Hát én is egyébként, de lehet, hogy maradi vagyok. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
0: Köszönöm.
2: Facsipesz.
1: És Máté előbb már megszólalt, nagyon örülök neki, de most aztán nagyon sokat fogsz beszélni, mert először van egy kérdésem, mit jelent az, hogy világgarancia? Én ezt a műsor elején már felvetettem. Azt gondolná az ember, vagy én inkább azt mondom, hogy uniós garancia, azt gondolnám, hogyha a Bécsi út túloldán veszek egy nagy értékű porszívót, mert hogy ott sokkal olcsóbb, mert én is utána néztem, ez a nagyon kedvező porszívó, nem mondom ki Jusse, hogy hívják, szóval, hogy ott lényegesen olcsóban meg tudom venni, és gyakorlatilag 2,5 órás autózás és városnézés után, hogyha az elromlik, bedöglik, akkor én itt is van Magyarországon képviseletük, akkor én itt be tudok totyogni, és akkor simán megcsinálják nekem, mert szavatossági jótállás. Azt gondoltam volna, vagy azt gondolom, hogy Európai Uniós belül, mint hogy az Európai Fogyasztói Központ is ugye európai, hogy itt minden van, vagyis nem kell nekem lefel szaladgálni. Mi a valóság?
3: Ugye, hogyha vásárolunk egy terméket, akkor az az alap, hogy ha az meghibásodik, akkor ott kell reklamálnunk, ahol azt megvettük. Tehát a magyar jogszabályok alapján is a forgalmazó a kötelezett alapvetően a kellékszavatosság és a jótállási ügyintézés helyének lenni, de lehet szervizhálózatot létrehozni, üzemeltetni. Ugye ez a fehér árúnak nevezett mosógép, mosogatógép, ütőszekrény.
1: Miért beszélj magyarul, jó? Légy.
3: Hát fehér áru. Van szürke is, tudom, meg inox is. De a lényeg, hogy ez a szakmában alapvetően háztartási gépnek is nevezett körre. Például egy nagyon korrektül kialakított szerelőgárda és szervizpont hálózat üzemel. És nagyon sok helyen azt hiszük, hogy ez ugyanúgy működik, de az a helyzet, hogy nem.
1: Na most akkor ebből pont semmit nem értek. Tehát le kell, hogy szervizeljék, vagy garanciába meg kell hogy nem. Csinálják nekem itt, ha benyekken az a szerencsétlen, nagyon drága gépem, vagy kell vele mennem Ausztriába.
3: Határon átnyúlóan alapvetően nincsen kötelezettsége arra, hogy átjön és itt szolgáltasson. Ezen nagyon sokan meglepődnek. De hát az alapvető logika az, amiből az előbb kiindultam, hogy ahol megvettük, ahhoz a helyhez fordulhatunk.
1: De akkor miért adnak világgaranciát? Tehát ott van rajta.
3: Na, ez a kettes pont, és ez egy nagyon fontos feltétel. Ha valaki ad egy olyan címkét, amivel azt az érzetet kelti, vagy

0: Konkrétan azt állítja, hogy az én országomban ő szervizelni fogja, vagy egy partnere segítségével szervizelni fogja a terméket, akkor ott már ennek az állításnak meg kell felelnie, tehát akkor már nem várhatja el tőlem, hogy átmenjek a határon, vagy két határon, vagy három határon, vagy én postázzam el Európa túlsó végébe a terméket. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és egyébként a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvény fekete listájában is egyre egyértelműbben, ezt most azért mondom, hogy pont van egy módosítás alatti pont, ahol még egyértelműen szerepelni fog, mint korábban, az az elvárás, hogyha valaki azzal hirdeti magát, hogy a szolgáltatása például jótállása garanciára vagy panaszkezelésre vonatkozóan elérhető az értékesítéstől eltérő másik tagállamban. Tehát ha Ausztriában adta el a porszívót, akkor ő mondjuk ezt a szolgáltatást Magyarországon, Romániában, Szlovákiában is vállalja, akkor ezt neki teljesítenie kell. És ha nem teljesíti, akkor megtéveszti a fogyasztót és büntethető.
1: De nem azt mondja, hanem azon a bizonyos garancia levélen vagy füzeten, amit ott adnak, azon rajta van ez a Welt garancia, tehát a világ garancia. Ez az, ami becsap engem, mert hogy azt gondolom, hogyha világgarancia van, akkor tök mindegy, hogy Rawalpindibe, Bécsbe vagy Budapesten cipelem a porszívómat, mert éppen bedöglött, mindenütt kötelező kijavítani.
0: A világgarancia és bármilyen más garancia szavak használata, az sajnos nagyon sokszor egyfajta marketing állítás.
1: Hát,
0: és itt jön el a fogyasztói felelősség, ugyanis igenis azt gondolom, hogy elvárható mindenkori fogyasztótól, hogy amikor vásárol, akkor a kis kacsójával nézzen e mögé az embléma mögé, nyissa ki a papírt, és nézze meg, hogy ez mit jelent.
1: Szerinted ugyanis hányan tudnak úgy németül ott a Bécsi úttól végén, akik ilyet vesznek?
0: Én nekem az a véleményem, hogy aki kimegy Németországba, Szlovákiába vásárolni, az azt a felelősséget húzza magával, hogy az ottani szerződési feltételeket az ottani nyelveken kell elolvasnia. Tehát lehet, hogy olcsóbban veszek ott valamit, de lehet, hogy eltérő feltételekkel fogok
1: ott venni
0: valamit.
1: Ezek szerint akkor nincs az európai fogyasztói központokban egy jogharmonizáció?
0: Dehogy nincs, csak nem várhatjuk el egy Ausztriában értékesítő kereskedőtől, hogy Magyarországra kiszálljon a tőlük megvásárolt terméket
1: szervizelni. Hát fizesse ki a magyar lerakatnak a javítást. Hát
0: ha van magyar lerakat, akkor igen, de csak általában ezek tőlük független cégek. Tehát azt kell látni, hogy egy C betűs porszívót vagy egy D betűs porszívót azt értékesíthet minden tagállamban egy cég, de ha ezek teljesen egymástól független cégek, akkor nincs az egyik országban lévőnek köze a másikhoz, és nem is kötelezheti. Ha egy cég jól szervezett, és egyébként például automárkáknál van ilyen, ha egy cég jól szervezett, és ad arra, hogy minden egyes országban lévő márkakereskedése kötelezett a másik országban vett márkakereskedésbe vásárolt autót szervizelni, akár jótállási ügyintézéssel ellátni, akkor az egy plusz. És itt van a fogyasztónak egy nagyon fontos tájékozódási pontja, hogy ilyen van-e. Volt egy német automárka, ami például ezzel hirdette magát, még buszok, teherautók és gépjárművek szintjén is, hogy bárhol vesszük Brazíliától Ázsia közepéig, mindenhol az ingyenes, jótállási idő alatti ingyenes szervizelés, az alapszolgáltatás,
1: mondod,
0: még máshol
1: volt
0: nem.
1: Már megszűnt, megbánta?
0: Nem, korábban volt a hirdetés, most nincs a hirdetés, hogy nem annyira láttam.
1: Úgy látom, hogy Ejtmar Norbert is akar ebbe egy kicsit bele szólni, úgyhogy hallgatlak.
2: Hát csak teljesen mértékben egyetértek Mátéval, hogy itt a fogyasztói tudatosság nagyon fontos szerepe van. Tehát ha elég tudatosak vagyunk ahhoz, hogy kimenjünk Ausztriába, Szlovákiába, Németországba vásárolva, mert ott olcsóbb, nyilván előzetesen utána néztünk ennek a lehetőségnek.
1: 100 000-es tételekkel olcsóbb ez az adott.
2: Persze, nyilván nincs is ezzel gond, de akkor nézzünk tényleg utána azoknak a szerzősi feltételeknek, vagy kérdezzük meg az eladóktól, hogy tényleg akkor, hogyha ez elromlik, akkor Magyarországon is tudjunk majd érvényesíteni a jótársi szavatossági jogainkat, és ha ilyen van, és tényleg ezt ígéri a vállalkozás, és nem teszi meg, akkor nyilván már tovább mehetünk fogyasztóvédelmi hatósági eljárásba, vagy az Európai Fogyasztói Központot igénybe vehetjük, de ha ilyen nincsen, akkor sajnos nem csodálkozhatunk, hogy mondjuk Magyarországon nem javítják azt a terméket.
1: Tehát akkor nem olyan egyszerű ez a dolog, mint hogy az ember a józan paraszti eszével kigondolja, hogy Európai Unión belül, ha én a Bécsbe, Münchenbe, mit tudom én, hol vásárolok egy olyan porszívót, aminek itthon is van árulják, és van egy nagy garanciális háttere, vagy szervizhálózata. Kicsit se gondoljuk azt, hogy ebből mindez az következik, hogy tök mindegy, hogy itt romlott el, nem kell visszavinnünk, oda javítatni, mert ez nem így van, oda kell arra figyelni, illetve hát én azt gondolom, aki kimegy és vesz ennyivel olcsóban, az akkor nem gondolkodik ezen, valljuk meg, hanem az billog a szem előtt, hogy féláron megveszi ugyanazt, és nem gondol arra, hogyha ez bedöglik, de Magyarországon szervizelik, csak nem garanciába, ugye azért ezt tisztázzuk.
0: Hát ha van szerviz, aki szervizeli, hát akkor
1: ennek
0: igen.
1: Ennek van speciál, igen.
0: Tudok rá egy korábbi példát, akik már nem annyira működnek, egy nagyon híres japán fényképezőgép márka volt, ami nagyon hasított Magyarországon a 2000-es években, és volt is egy forgalmazója, ami cég alapvetően el is adta ezeket a termékeket, és szervizelte is ezeket a termékeket. Ám nagyon sok másik cég voltak, ezt a nagyon híres japán fényképező márkát szintén árulta. Ők eredetileg vagy Japánból szerezték be, vagy Amerikából, vagy Németországból, vagy Törökországból. És ehhez a hivatalosnak tűnő szervizhez vitték tömegével az emberek ezeket a tükörreflexes fényképezőgépeket, a cég meg mindegyiknek adott egy pénzes ajánlatot. Mindenki futott a fogyasztóvédelemhez, hát ez micsoda disznóság, hát még jó társi időben vagyunk, szólt nekik a cég, igen, csak nem a miénkben. Tehát nem tőlünk vetted a terméket, én egy tőlük független szervizők, én is árusítok C-betűs fényképezőgépet, meg ő is, de ahhoz vidd, légy szíves, akitől vetted, és majd vele megbeszélheted, hogy cseréli, javítja, vagy pedig visszafizeti a vételárat a végén, én ezt nem fogom tudni neked megcsinálni. És ebből volt egy állandó konfliktus, mert nem üzemeltetett egy nagyon sok C-betűs fényképezőgépet áruló nagyon nagy vállalkozás szervizhálózatot, és nem szerződött le ezzel a szervizhálózatot egyébként üzemeltető céggel, úgyhogy a fogyasztók ott álltak azzal, hogy vagy fizetik a szervizt, vagy verik az ajtót a cégnél, ahol vették a terméket.
1: Mondhatnám, hogy nem olyan egyszerű, mint a facsipez, de nem akarok humorizálni, de azt hiszem érthető, hogy miért mondtam. Egyébként az jutott eszembe, hogy a jó múltkorában valamikor arról beszéltünk, hogy van itt egy nagy műszaki áruház lánc Magyarországon is, és hogyha én Szegeden veszek valamit, és Budapesten döglik be, akkor vissza kell vinnem Szegedre, mert hogy azok is ilyen különálló franchise, vagy nem tudom milyen féle alapon működő egységek, tehát akkor ha ennek a logikájából kiindulva lehet ezt így nagyjából belőni a kis agyunkba, hogyha külföldön vásárolunk, akkor ennek egy ilyen szavatosság és jótállási kockázata van, mondjuk szavatosságért, tehát abszolút cseréért érdemes kimenni, de azt gondolom, a kisebb baja van, akkor érdemes itthon forint fillérért megjavítatni, nem ez lehet az általános konklúzió.
0: Igen, csak vigyázni kell arra is, hogy főleg a műszaki termékek esetében, de még akár a bicikliknél is, egy a hálózattól eltérő javítás potenciális hibáit, tehát azzal nem értek egyet, és alapvetően szakmailag is egy nagy probléma, amikor aki kizárja a jótállásból, vagy elég szatosság, ahol a máshol szervizel terméket, de hogyha a szervizelés valamilyen problémát okoz, eltörik, megsérül, rossz alkatrész kerül bele, azért bizony mi leszünk a felelősek, és azt nyilván a jótállási szavatossági kötelezett, nem kell, hogy állja. Tehát, hogyha
1: jó,
0: másik
1: szervizbe
0: viszi...
1: de ha a szakszervizbe viszi el, maradjunk a kis porszívómnál, ez már bevált a D-betűs porszívó, az ugye egy kézi porszívó, ír, olvas és magász, hogyha az tönkre megy, akkor nem valami kisebb baja van, akkor nem éri meg kibaktatni vele Ausztriában, nem itt elviszem a szakszervizbe, lepecsételtetem, hogy ők kijavították, tehát dokument van, és hogyha nagyon nagy baj van, akkor ezekkel a dokumentumokkal visszaviszem Ausztriába. Ennyi?
0: Igen, szakszerviz esetében egyértelmű.
1: Jó, ezt azt hiszem, hogy jól kiveséztük, de Mátét nem engedjük el, mert még egy téma van. A hibás teljesítés. Nekem ez a vesző paripám, mert szerintem a szolgáltatásoknál sokkal nagyobb gáz van. Körülbelül 15 olyan e-mail van az e-mail fiókunkban, amit még el sem mondtam ma, hogy facsipesz2025@gmail.com, amiben arra panaszkodnak, és azt lehet mondani, ilyen tipikus panaszok, hogy ugye két csoportra tudom osztani, az egyik, mikor elvették a pénzt és nem teljesítettek, erről most nem beszélünk, a másik, mikor elvették a pénzt és hát közel se azt teljesítették, vagy legalábbis hibás teljesítés, valaki leírta, sőt, küldött is fotókat, hogy olyan úgy folyik be az esőbe az ablakon, mintha nem lenne ott ablak, tehát én még ilyet nem is láttam, de van ez az ajtókkal is, van sok-sok minden, az összes szolgáltatásnál ezt el lehet mondani, mondani. A legrémisztőbb az volt, mikor fürdett a gyereket, és leugrott a csempe. Szerencsére a kád mellé esett, de azért kösz szépen, szóval én lehet, hogy szétig egy irányba szaladnék ilyetembe. Tehát, hogy nagyon, főleg az építőiparban, szolgáltatásaiban van, hát, hogy mondjam, némi kivetni való. Mik ilyenkor a szabályok? Mert itt az a rutin, hogy megcsinálja a vállalkozó, addig nagyon kenetteljes, aztán úgy eltűnik, hogy soha az életbe többet nem látod, nem veszi fel a telefon, nem reagál az e-mailre, és számlát se ad. Most jól rádöntöttem.
0: Igen, és hát kezdjük is azzal, hogy ha számla nélkül végeztetünk el egy ilyen munkát,
1: de nem a nélkül végeztetünk, nem adja oda.
0: Ha számla nélkül végeztetünk el egy ilyen munkát, abban az esetben le is mondtunk szavatossági és jótársi jogainkról, ugyanis lényegében semmivel nem fogjuk tudni igazolni azt, hogy ezt a szolgáltatást az adott vállalkozótól rendeltük meg. Én azt gondolom, hogy bár minden ilyen konfliktustól borsódzik a hátam, de hogyha megegyezünk egy áfás árban, és a végén azt mondja, hogy nem ad számlát, ezért most pont egy olyat hallottam, ez nagyon tetszett, hogy legnagyobb fiam már jogosítványt csinál, ugye, és akkor jött, hogy az oktató nem ad számlát. Gondolkozom, de mégis mi lehet az érve? Hát még katás, oké, de hát magánszemélynek adhat katásszemet, letett, betöltött a keretet, vagy mégis mi, és akkor elmentünk, és kicsit megzörgettük az ablakot, és lett számla. Tehát, hogy én azt gondolom, utána kell járni. Tehát, hogyha valaki nem hajlandó számlát adni, akkor akár meg kell fenyegetni egy navos bejelentéssel, ennek akár lehet is foganatja. De számla legyen.
1: De pont. A tipikus az, idős néni, beszereli az ablakot, mert hogy ilyen történet is van, beszereli az ablakot, ő hallotta, hogy neki számlát kell kérni, tudatos fogyasztó, és mondja édes nénye, hogy ő kéri szépen a számlát. Azt válaszolja a vállalkozó, hogy jó, majd tessék kifizetni, és hozom holnap a számlát. Na és a néni jóhiszemű, mert miért ne lenne az? Tehát nem tudják az emberek azt megszokni, hogy nem szabad jóhiszeműnek lenni ezen a világon a manapság, pedig sajnos ez van. Tehát megígér, hogy holnap hozza a számlát, nyilván előre nem állítják ki a számlát, amíg a pénzt nem kapja meg. Na most akkor...
0: Érthető, nem tudok erre sajnos mást mondani, mint hogy azt, hogy ki a vállalkozó, és milyen jogi személyként végzi el ezt a vállalkozást, arról meg kell győződni, legalább egy ajánlati dokumentumon, vagy más, ami szintén tudom, hogy hajfölállító kérdés, de akkor is az a véleményem, hogy egy tudatos fogyasztó nem végeztet úgy el egy ablakcserét, hogy előtte papíron nem kéri meg az ajánlatot, hogy mennyiért fogják elvégezni, milyen határidőn belül, és kicsoda.
1: Tehát innentől és akkor az ajánlatot legyen rajta, hogy mit csinál, mennyiért csinálja, és kicsoda.
0: Így van, aha. Így van.
1: Igen, tehát ezek a legfontosabb.
0: Úgyhogy ez legyen meg. És akkor a szavatossággal, a hibás teljesítéssel utána tudunk foglalkozni.
1: Igen, de akár beleírja, akár nem, hogyha ő megcsinálta, akkor szavatosság, hibás teljesített. Tök mindegy, hogy mit ír oda, ha azt mondja, hogy nem volt odaírva, hogy ő vállal jótállást, akkor is van.
0: Ha fogyasztó a megrendelő, és jelenleg egyre inkább azt tudom mondani, hogyha vállalkozás a végfelhasználó megrendelő, akkor is a kellékszavatosság és a jótási szabályok vonatkoznak rá. Fogyasztó esetében a jogszabálytól való bármilyen eltérésre vonatkozó megállapodás, kizárás semmis. Tehát hiába írta akár magyarul, azt is le, igen, hogy nincs rá kellékszavatosság, akkor is van. Tehát az olyan, mintha nem lenne ott.
1: Kellékszavatosság, azt azért magyarul mondom az embereknek, mert ez a hivatalos szó, az, amit mi garanciának hívunk a köznyelvbe, szavatosság, igen.
0: Hát ilyenkor mi sikítunk, mert alapvetően baj, az angol ember, nyelvben is inkább embernek, a jótállás a garancia.
1: De én meg azt gondolom, hogy az, amit megért a hétköznapi ember, az...
0: Szó. Kellékszavatosság? Jótállás. Én kifejezetten azt javaslom, hogy kezdjük el megtanulni, mert a kettő eltér, különböző, és a garancia kifejezés teljesen más takar.
1: Na most akkor a jövő héten elmegyek egy nagy boltba, és 10 embert meg fog kérdezni, tudja mi az a garancia? Kíváncsiak, mint tudja mi az a kellékszavatosság? Majd elmondom legközelebb
0: az egyikre se lesz jó válasz.
1: Na, majd meglátjuk.
0: van főmérésünk egyébként erről. De a lényeg, ami a hibás teljesítésben indultunk el, tényleg kerekítsük is ezt le, ugyanolyan lehetőségünk van egy szolgáltatás esetén hibás teljesítésre hivatkozni, legyen ez egyébként akár egy oktatás, amit megrendeltünk, vagy tényleg egy háztartási munka, egy kivitelezői munka, ott ugyanúgy 2 év kellékszavatosság, és adott esetben, bár ez egy összetett dolog, egy lakásépítés esetén, ha nem felújításról beszélünk, akkor egyébként még az ingatlanokra és a kivitelezésre vonatkozó külön jótállás is van. És akkor egyetlen egy dolog lenne, amire viszont kiemelten felhívnám a figyelmet, persze reklamáljon mindenki, és az eddig nálunk megszerzett tudása, vagy máshol megszerzett tudását használja, de ha lakás kivitelezési és javítási dolgokról volt szó, akkor azért kiemelendő, hogy nem teljesen mindegy, hogy a beépített tenyeket kivette meg. Ugyanis, hogyha
1: Még lassabban.
0: Beépítünk ablakot.
1: Igen. Tehát, hogy én vettem meg az ablakot, vagy a szerelő bácsi.
0: Vagy a kivitelező. Igen. Ugyanis, ha ő vette meg, ő javasolta azt az ablakot, igen, akkor már nem fog tudni arra hivatkozni, hogy hát ezt a szenny darabot, ezt nyilván nem tudtam jól beépíteni, hát semmi lehetőségem nincs rá. Ilyen vita hosszan el tud húzódni még egy békétető testület előtt is oda-vissza bizonyításokkal. Míg, hogyha azt mondjuk neki, hogy bátyja, hozza legyen szíves az ablakot, amit beszeretne építeni, és én magában bízom, innentől fogva az álljon úgy, ahogy annak állnia kell, akkor nyilván azt a felelősséget már nem fogja tudni rám áthárítani.
1: Tehát akkor gyorsan egy jó tanács, hogyha mondjuk ablakot, ajtót, vagy bármit be akarnak szereltetni, akkor jobban járnak, főleg, hogyha a probléma akad később, hogyha a mestert bízzák meg a megvásárlásával.
0: Így van, azért azt is kiemelném, hogy bár nyilván a szavaimból egyértelmű volt, hogy vannak abban viták, hogy mondjuk az általam vett csempét, ha lerakja a burkoló, akkor biztos a csempe hibája volt, hogy feljött, de ettől függetlenül neki van egy szakmájából adódó szolgáltatáshoz kötő felelőssége abban, hogy a megfelelő anyagokat észrevegye, a nem megfelelő anyagok esetén jelezzen. Tehát ha én vettem egy nem megfelelő burkolóanyagot, csempét, és ő szerinte ez okozza a hibát, azt neki igazából már a burkolás előtt észre kellett volna venni, úgyhogy nem fog mentesülni a felelősség.
1: Értem, és hát majd még azért folytatjuk, hogy utána mi jön. De most átadjuk a szót egy Norbertnek, mert hogy ő is bele akar szólni, mint a hatóság sajtófőnök.
2: Köszönöm szépen, csak a Hepalém a fogyasztói tudatosság. Tehát amellett, hogy kérünk árajánlatot, és minden részletes elem ott van. Tehát nem mindegy, hogy kit választunk. Tehát amikor bedobnak a postaládánkba ilyen kézzel írott kis feszniket, hogy hívjon engem, mert akkor azonnal kiszállok, és dugulás elhárítás, az nem biztos, hogy megfelelő lesz. És itt mindig elmondom, az online rendeléseknél beszélünk a fogyasztói kommentekről, itt meg kérdezzünk meg ismerőseinket, barátainkat, sátunkat, ők már szereltek-e ablakot, ők már szereltek a dugulás elhárítással kapcsolatos volt-e
1: probléma. Na jó, de akkor én erre mondok neked valamit, a kulcs beletörik a zárba. Az nem tűr halasztást, mert vagy ott állsz, és a kövi rózsa kivirágzik, és te még akkor se jutsz be a lakásodba, vagy valakit azonnal előkerítesz, aki valami brutál áron jól lehúz, mert...
0: Vagy kérsz a szomszédtól kombinált fogót, és kicsit a letört részt.
1: Hát én tipikusan nem egy kombinált fogó, pedig jó probléma megoldva vagyok. Na mindegy, mi a megoldás? Google a barátom, elkezdek keresgetni a neten, de nem azt nézem, mert ver az ideg, hogy nem tudok bejutni, esetleg mosdóba kell mennem, tudnám én ezt cifrázni, hanem akkor elkezdek keresni a neten, és az, amelyik szimpatikus, arra rábökök, és fölhívom, sőt, lehet, hogy még az el is hajt, és lehet, hogy majd egy másikat találok. Tehát, hogy én tudatos vásárló vagyok, de mikor nem tudok bemenni az ajtón, valószínűleg nagyon, mint egy megvadult ló olyan leszek, és szerintem az emberek is.
2: Nyilván vannak ilyen vészhelyzet esetek, szerintem a kolléganőm is tudna erről mesélni. Azt hiszem, hogy elmúlt pár hétben pont egy ilyen szitúja volt. Tehát nyilván vannak ilyen speciális esetek, amikor nem feltétlenül tudjunk körbe kérdezni a családnál, meg a barátoknál, és vannak SOS esetek, de ugyanez igaz akkor is, amit a Máté elmondott, tehát amikor kiszáll, kérünk ajánlatot, hogy most mit fog tenni, és hogyan, és milyen körülmények között, és egyébként ugyanúgy felelősül azért a tevékenységet, amit utána elvégzett nekünk.
1: Na, akkor menjünk is tovább, ugye, hogyha már megesik a baj, akkor mi van? Akkor van nagy baj, mikor eltűnik, fényt kap a kivitelező, addig, aki nagyon kedves volt, és nagyon odaadóan fűtötte az agyunkat, meg úgy csinált, mint aki jót csinál, aztán, amikor kiderült, hogy baj van, akkor felszívódik. Ilyenkor mi van? Hova szaladjunk, hova forduljunk, és egyáltalán tud-e valaki az kártéríteni minket, mert logikus, nem? Mert akkor már, ha maradva az ablak példánál, már akkor a falat is újra kell festeni.
0: Ezek különösen az ilyen építési, felújítási, kivitelezési kérdések, azok nagyon összetettek, drágák és bonyolultak tudnak lenni, de ragadjuk meg a teljesen egyszerű végénél ezt a kérdést. Ha nem érem el, nincs, de megvan a cég neve, egyéni vállalkozó neve, akkor alapvetően praktikusabbnak tartom a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordulni elsőre, azaz például mondjuk ügyfélkapun, vagy most már DAP pluszon is akár, ugye, ügyfélkapun pluszon, és DAP pluszon, DAP-on segítséget kéne bejelentést tenni.
1: DAP és ügyfélkapu plusz,
0: így van, köszönöm,
1: össze-vissza
0: sok plusz,
1: keverjük ma ezeket.
0: Én annyira így pozitív vagyok, hogy mindenhova tennék egy plusz, de hogy ezeken ugye online bejelentést lehet tenni, amin a bejelentés ténye. Tehát nagyon fontos, hogy nem azt kell bejelenteni, hogy szerintem 2 milliót fizessen a vállalkozó, hanem azt kell bejelenteni, hogy nem érem el, nem tudok nála minőségkifogást, a hibás teljesítés miatt minőségkifogást tenni. A hatóság ilyenkor megkeresi szépen az adott vállalkozót, és kötelezni fogja arra, hogy vegye föl a minőségkifogás jegyzőkönyvet. Ez lehet, hogy el fog tartani 1-2 hónapig egyébként, de meg lesz az űrge. Ha megvan a fazon, és már fölvette a jegyzőkönyvet, és nem a mi igényünknek megfelelően történt az ügy rendezése, tehát nem fizet egy fillért se, abban az esetben pedig jönnek a békéltető testületek, megvan már a vállalkozás neve, megvan a vállalkozó, és akkor a békéltető testülethez fog tenni fog írni egy gyönyörű szép levelet, elindítottam az ügyet vele, és akkor ott pontosan leírom, hogy mi volt akár, belül mit csinált, hol vette föl, mi a nyugta, panaszkodtam már, igen, és akkor ők fognak véhetően egy tárgyást tartani, ez egy bonyolultabb ügy, tehát véhetően jelenléti online jelenléti, vagy jelenléti tárgyalás.
1: Ilyenkor mi a
0: lesz
1: tanácsos utolsó kérdés, hogy elhívok egy rendes, becsületes szerelőt is kicseréltetem, vagy kijavítatom addig is, hogy ne ázorondjál a lakásom, és arról számlát kérek, és majd azt is behajtatom?
0: A bírói és a békéltető testületi gyakorlat szerint a kármentés az utólag megtéríthethető a kötelezettel. Aha. Tehát igen, nyilvánvalóan érdekegyeztetés, értékegyeztetés az lehetséges, de önmagában az, hogy bajban maradjak úgy, hogy a beomlott fürdőszobámat végül megcsináltattam, és a vállalkozó felé azt fogja mondani, hogy később a bíróság vagy a békéltető testület, hogy hát maga előbb megcsináltatta, akkor semmi, de dokumentáljuk nagyon jól a kár állapotot, dokumentáljuk nagyon jól azt, akár egy szakértői véleménnyel, hogy ezzel nem tudunk várni 2 hónapot, amíg egy békéltető testületi ügy lezárul, mert aha, nem tudunk hol fürdeni, akkor ebben az esetben teljesen indokolt lesz, hogy én megcsináltattam, és azt fizettetem ki vele.
1: Hú, köszönöm szépen, szerintem mindenkinek lesz mi rágódni, aki ebben éppen utazik, vagy rosszul járt, és érdemes minket többször is visszahallgatni, legalábbis ezt a részt is. A mai műsornak ezzel a végére értünk, mai vendégeim Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, és végül nem utolsó sorban Zentai András, a hovega.hu főszerkesztője voltak. A mai műsor tehát a végéhez közeledik, de azt még mindenképpen elmondom, hogyha van olyan panaszuk, amit szeretnének, hogy a szakértők segítsenek a megoldásában, akkor mindenképpen írjanak nekünk, az e-mail címünk facipes2025@gmail.com. Bicó Tamással, aki nagyon bólogat, vele készítettem a mai műsort is, mint mindegyiket. Legyen szép napjuk, Törtei Takács Krisztát hallották, viszont hallásra.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Már elérhető a kormány gyermekvédelmi jelentése. Válaszolt az Európai Bizottság a 17. alkotmány módosítással kapcsolatos aggályokra. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A dokumentum részleteit a miniszterelnök, a szociális és családügyi miniszter és a gyermekjogi államtitkár ismertette. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. Visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelező miniszteri utasítást a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid Facebook oldalán arról írt, Lázár János az előző kormány minisztere 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A MÁV vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása kirívóan drága lett volna. Válaszolt az Európai Bizottság a 17. alkotmány módosítással kapcsolatos aggályokra. Az illetékes biztos közölte, a bizottság tud a módosításról, és a magyar jogállamisági reform folyamat egészének részeként továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet. A bizottság figyelembe veszi majd az Európa Tanács Velencei Bizottságának várható véleményét is. A Patrióták Európáért, a Szuverén Nemzetek Európája, valamint az Európai Konzervatívak és Reformerek képviselőcsoport több mint 40 EP képviselője, köztük a fideszes képviselők, valamint a Mi Hazánkos borvendég Zsuzsanna írásbeli kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A képviselők szerint a jogszabály sérti az alapvető demokratikus és alkotmányos elveket. Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított szombat hajnalban a japán tenger irányába a Wonsan térségéből, mindössze 1 nappal a dél-koreai amerikai-japán hadgyakorlat lezárulta után. A rakéták mintegy 250 kilométert tettek meg, mielőtt a tengerbe csapódtak volna. Észak-Korea legutóbb 3 hete indított körülbelül 1 tucatnyi, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát egy dél-koreai amerikai hadgyakorlat idején. Észak-Korea rendszeresen tiltakozik a régióban rendezett hadgyakorlatok ellen.
0: Időjárás.
1: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Sose lesz vége. Újabb és újabb trükkökkel támadnak minket a kibercsalók. Igaz, hogy utánuk járunk, de azért érdemes minduntalan bemutatni a legújabb lehúzási módszereiket, hogy legalább fel tudjunk készülni rájuk. Emlékeznek még nagyanyáink korábbi mondására, mégpedig arra, hogy nincsen vásár korvi nélkül? Nos, a mai szlogen meg így hangzik. Legyen a karácsony kiberbűnözők nélkül. Egy kicsit sántított, de azt gondolom azért jól tükrözi a mai helyzetet. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és szó lesz egy öröző témáról is, vagyis mi másról, mint a szállásfoglalásról külföldön. Például, mit tehetünk, ha megérkezéskor szembesülünk azzal, hogy nem azt kaptuk, ami a képeken volt? Ki és hogyan tud segíteni? Aztán szerintem teljesen normális emberi elvárás az, hogyha valamit megvettünk, és az a jótállási idő alatt elromlik, azt minél hamarabb orvosolják, hisz ezért van a jótállás, gondolom én. Egy hallgatói e-mail kapcsán beszélünk ma erről, mert hihetetlen, ami a panaszossal történt, egy közel 300 ezer forintos laptop kapcsán. A kérdés pedig az, meddig húzhatják a javítást, illetve mikor mondhatjuk azt, hogy ebből elég, kérem vissza a pénzem. És végül, de nem utolsó sorban, kinek kell bizonyítania? Egy hallgató parkolási büntetést kapott az egyik parkolási társaságtól. Bement, reklamált, és ő azt állította, hogy higgyék el, nem volt a szélvédőjén Mikolás cédula. A társaság pedig azt állította, hogy de volt, mert hogy bemutattak egy fotót, amit a parkolőr készített, amikor rátette a büntetést. Na, nem is folytatom. A kérdés az, hogy mi van olyankor, ha tényleg nincs már ott az autón a felszólítás, ki kell fizetni a büntetést? Nagyjából ezekre a témákra számíthatnak ma, szakértő vendégeim igyekeznek ezeket mind-mind megfejteni, tartsanak velem. És akkor már is elkezdjük a műsort, állandó szakértő vendégeim már itt vannak a stúdióban, név szerint Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője, és kit hagytam ki, helyett ma Norbertet, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét. Szép jó napot az uraknak!
4: Jó napot!
3: Sziasztok! Kezdjünk is bele a témáinkba. Szerintem nem nagyon beteg dolog az, hogyha ugye azt mondom, hogy legyen karácsony kiberbűnözők nélkül, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy gáz van. Az MNB szinte naponta ad ki újabb és újabb sajtóközleményeket, hogy már megint mivel próbálkoztak. Néhány hete például azzal próbálkoztak, hogy a Magyar Nemzeti Bank nevébe kerestek meg minket. Tehát, hogy nagyon sok a probléma, és a karácsony, az ünnepek, az mindig különösen jó lehetőséget ad, azt gondolom, a csalóknak, hogy mindenkit bevigyenek a zavarosba, Binder István.
5: Sokszoros a digitális forgalom, az online webáruházak forgalma, csomagküldő forgalma ilyenkor, decemberben, akár már novemberben is, ezért indokolt a nagyobb figyelem. A technikák alapvetően kétfélék, vagy az adatainkat próbálják megtudni, ez az adathalászat, vagy pedig anélkül, hogy megtudnák az adatot, érzelmileg manipulálnak, ott vannak a vonalba, ott vannak velünk állandóan, és mi adjuk át a pénzünket, tehát adathalászat, érzelmi manipuláció. A karácsonyi időszakban egyrészt arra érdemes figyelni, hogy ismert szolgáltatók, ismert csomagküldő, postai, egyéb szolgáltatók nevében kaphatunk értesítéseket mindenféle kommunikációs csatornán, és a találati arány ilyenkor sokkal nagyobb, mint máskor, hiszen tényleg várunk csomagot, hiszen tényleg
3: ja,
5: meg tudjuk enni azt a mesét, hogy elakadt a fizetés, valami rendellenség van, és olyankor jön a mese, adjuk meg az adatainkat, adjuk meg a bizalmas banki azonosítóinkat, vagy töltsünk le egy olyan alkalmazást, amit mondjuk vírusírtónak mondnak, vagy bárminek, de valójában a gépünket akarja kémprogramként kifürkeszni.
3: Egyébként régen még volt az a jó kis tanács, hogy azt nézzük meg, hogy magyarul van-e írva, tehát hogy tele volt régen helyesírási hibákkal, vagy legalábbis voltak helyesírási hibák az ilyen dolgokban, és hogyha az ember alaposan megnézte, akkor rájött, hogy hopp, ez biztos, hogy valami fordítás, de ma már ez sincs sajnos, mert a mesterséges intelligencia ezt is kijavította.
5: Abszolút így van. Aha. Tehát ebben nagyon bízunk már. Ráadásul a mesterséges intelligencia és általában ezek a technikák nagyon alkalmasak arra, hogy belőjék akár több üzenetváltás nyomán a profilunkat. Jó példa erre a korábbi adásokban említett romantikus csalás, ugye, ahol érzelmileg próbálnak, de hogyha és ez a fő üzenetünk, a kampányunk másik fő üzenete, hogyha általában a közösségi médián keveredünk beszélgetésbe valakivel, akkor lehet, hogy az valójában egy robot, és nagyon-nagyon pontosan több lépésbe fel tudja mérni azt, hogy mi a mi gyengénk, azt, hogy mi a mi ügyfélprofilunk, és tud olyan célzott üzeneteket mondani, amivel beleszállunk egy olyan adásvételbe, az a bizalmas adataink megadásával, nyereményjátékba, egyéb történetbe, hogy a végén mégiscsak odaadjuk a bizalmas adatainkat, vagy átutaljuk a pénzünket.
3: Én mondok ennél félelmetesebbet is. Az egyik barátnőm azt mondta, hogy higgyem el, hogy figyelik és értelmezik, hogyha mi beszélgetünk, és még fönn vagyunk a Facebookon. Elmondtam, hogy te már izé vagy. És rákezdett arra, hogy gumiműnő. Mondom, ne hülyéskedj már, esküszöm 10 másodperc múlva a Facebookon egy olyan oldal is felugrott, ami lehetett volna vásárolni gumiműnőt. Na, azóta vagyok megijedve. Tehát, hogy ezek a robotok, mesterséges intelligencia, ez már azt is értelmezi. Tehát nem kell nekem lájkolgatni mindent, pontosan értelmezi, hogy nekem mi az érdeklődési köröm.
5: Igen. Tehát nem arról van szó, hogy kapok egy üzenetet ilyen hideg találattal, hanem, és ezt hívják lándzsás adathalászatnak, spear phishingnek, egészen hajszálpontosan oda megy a döfés, ami nekem a gyengém. Ezekből a digitális adatokból, ugye a mesterséges intelligencia arról szól, hogy nem egy pontos adathalmazból, hanem véletlenszerű adatokból, amiből az ember csak így érzés alapján tudna női intuícióval, vagy másképpen mondjuk a helyes irányba elmenni. A mesterséges intelligencia összekapkodja ezeket a véletlenszerű adatokat, és összerak rólam egy ügyfélprofilt.
3: Félelmetes.
5: Innentől lehet célzottan döfni egy lándzsával, ezt hívják lándzsás adatot.
3: Célzottan nekem küldek egy olyan üzenetet, amit azért hívják lándzsásnak.
5: És lehet, hogy 10-ből 9-szer éber vagyok, és ügyféltudatos, de ha a gyengémet találják meg, akkor mégiscsak megadom az adataimat, mégiscsak kifizetem a pénzt.
4: Aha. Majdnem áldozatok lettünk, úgyhogy csak visszatom igazolni. Egy teljesen első blikre élethűnek tűnő e-mailt kapott a titkárnőm az én nevemen. Ha lenyitotta volna az e-mail címet, az nem az enyém lett volna, vagy nem is az enyém volt, de hozzáteszem, fejlettebbek ezt meg tudják oldani, hogy az enyém legyen odaírva. Arról, hogy utaljon át legyen szíves erre és erre a számlaszámra 75 ezer eurót a céges bankszámláról. Elsőre egyébként vissza is kérdezett automatikus válasz erre az e-mailre, hogy melyik számláról utalja, úgyhogy...
3: Ezek szerint van 75 ezer euró számlá, már lebuktál.
4: Szerintem nem számolta át, de a lényeg hogy vissza is kérdezett, és kapott rá választ automatikusan, hogy ott egyébként vicces volt, ott már elszúrta, hogy lényegében mindegy melyikről, de akkor legyen 45 ezer. És akkor esett le a drága jó titkárőnek, hogy itt valami nem stimmel, és akkor küldött úgy levelet, hogy azt már kikerest az én e-mail címemet, és külön elküldte, hogy ez biztos, hogy te küldted. Aha. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ezek azért olyan pillanatokat használnak ki, azokat a teljesen természetes bóbiskolós pillanatainkat.
3: Nem, a rutinainkat
4: amikor nem ellenőrzünk valamit.
3: Igen, a rutinjainkat, hogyha jön egy ilyen fizetési megkeresés, akkor rutinosan, de ha tudom, hogy onnan kell, hogy jöjjön, akkor én nem nézegetem én se az e-mailnek a feladóját semmit, hanem fogom és megyek utat.
4: Rossz az egészben, de ezt az MNB egyébként nagyon sokszor kihozta agregát számokkal, hogy milyen borzasztó összegek tűnnek ma már el tényleg évente, Isten biztos tudja fejből is. Én nekem csak ijesztő volt.
5: 2-3 milliárd forint negyed évente?
3: Igen. És ez mind a lakosságtól?
4: Lényegében.
5: Igen.
3: Azt a
4: cégektől. Minden. És már az a probléma, hogy régen az ember erre legyintett, hogy van egy ilyen rutinjuk, hogy így 40 ezer alá belőtték, 100 euró alá, és abból nagyon sokat összeszednek, akkor is jól járnak, de most nem ez van, most lényegében nagyon magasra lőnek, ami bejön, bejön.
5: Ami nagyon fontos, hogy ahogy Máté említette, azonosítsuk a küldőt, a szolgáltatót, nézzük meg a böngészőben, nézzük meg azt a honlapot, nézzük meg az e-mail címet, stb. Ez gyanús lehet. De a másik oldalon, a mi oldalunkon, a banki oldalon is próbáljunk védekezni. Ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy állítsunk be, és ezt a Nemzeti Bank már elvárja a limiteket, tehát a vásárlási átutalási limiteket. Azt is elvárjuk a bankoktól, hogy ezt ingyen tudjuk módosítani. módosítani az internetbanki honlapunkon, költségmentesen, akár naponta többször is, és azt is elvárjuk, hogy kétfaktoros erős ügyfélazonosítás történjen minden tranzakciónál. Itt jön rögtön az egy nagy probléma, hogy a távol-keleti szolgáltatóknál, webshopokba, webáruházakba nem elvárás ez. Tehát, hogyha azt látjuk, és érdemes itt is leellenőrizni először a szolgáltatót, megnézzünk értékeléseket a többi ügyféltől, hogyha probléma van, nincs megerősített ügyfélazonosítás, ne vágjunk bele ebbe a történetbe, az egy rendkívül kockázatos dolog, hiszen lehet, hogy arról szól a történet, hogy valójában csak az adataink kellettek. Tipikus példa erre, hogyha egy elképesztően jó ajánlatot látunk egy webshopban, harmada az az áru.
3: De ezek kamu webshopok.
5: Ezek kamu webshopok, tehát itt most a másik történetről beszélünk, nem legális szolgáltató nevével takaróznak, hanem létrehoznak egy kamu webshopot, fantasztikus ajánlattal.
3: De ezek nem létező webshopok.
5: Ezek nem létezők, semmit nem árulnak. Arról szól a történet, hogy valójában itt is az adatainkat kérjék el. Itt is először azonosítjuk a szolgáltatót, de ilyenkor jön az, hogy nagyon fontos a esetleg biometrikus kétfaktoros azonosítás, illetve az, hogy azonnal kapjunk SMS-t vagy felugrablatos értesítést.
3: De bocsánat, valamit nem értek, hogyha én valamit vásárolok, akkor van ez a két lépcsős azonosítás. Igen. Először dühöngtem, de aztán rájöttem, hogy ez mennyire jó, meg a bankom is már úgy módosította, hogy ez nagyon flottul megy. De ezek szerint ez nem minden vásárlásnál van, tehát a távol-keleti cégtől vásárolok, akkor ez nincs. Ez csak egy magyar sajátosság?
5: Azt mondom, hogy inkább, hogy Európai Uniós sajátosság, viszont távol-keleti.
3: Ez garancia nekem.
5: Hát ez, én azt gondolom, ez egy biztonsági fék, egy biztonsági garancia. Ez egyáltalán nem biztos, hogy minden a szolgáltatónál távol-keleten így van. Vannak, ahol igen, van, ahol nem. Az is nagyon gyanús, hogyha mondjuk csak előre fizetéses fizetési lehetőség van egy ilyen webshopnál. Az is nagyon gyanús, hogyha egy online vásárlásnál a PIN kódomat kérik, ami ugye természetesen nem online vásárláshoz kell, hanem a fizikai vásárlásnál. Aha. Tehát ezek mind-mind olyan árukodó jelek, aminél azonnal kapcsoljon be a vészcsengő számunkra, és ne teljesítsük a tranzakciót.
3: Tehát akkor nem, hogy kevesebb lenne, meg szinte ott tartunk, hogy mire azonosítunk egyfajta technikát, addigra másik tízzel jönnek elő a csalók.
5: Nem feltétlenül új technikák vannak, inkább úgy mondanám, hogy célzott a technika. Ugye beszéltünk a lándzsás adathalászatról, a másik, amikor több tranzakció, vagy több interakció igen. van, nem csak a romantikus csalásnál egyébnél, ezt, bocsánatot kérek, de disznó felhizlalásnak hívják ezt a technikát.
3: Jézus, de micsoda nehenevezés.
5: Ami azt jelenti, hogy elaltatom a bizalmát, így felhizlalom akár egy nagyon jó befektetési ajánlattal, még mondok róla dolgokat, aha. azt mondom, mondok történeteket, hogy milyen fantasztikusan házat vettek ebből, elutaztak aha. a Karib-tengerre, stb. Tehát így újabb adalékokkal felhízlalom elaltatom az éberségét a kedves ügyfélnek, és utána viszont a harmadik, negyedik e-mail üzenetváltás, vagy nem tudom milyen üzenetváltás után mégiscsak elküldi a pénzt arra a számlára, ahonnan soha nem látja többet.
3: Azért
5: viszont.
3: Hízlalom a disznót, akkor levágom a disznót, igen, levágják a disznót képletesen.
5: Igen, a bűnöző a végén igen, learatja a gyümölcsöt, és levágja
3: azért
5: a disznót.
3: Furcsa világban élünk, megint csak azt mondom, mert a telefonos ügyfélszolgálatokat már kinyírták ezek a csalók, mert akinek kettőnél több esze van, az már úgy szegény, akár valós, akár nem valós, úgy elhajtja, hogy valaki telefonál, hogy ő egy ügyfélszolgálatról van.
5: De erre is van megoldás, és ezt is elvárjuk a bankoktól, hogy legyen keresztazonosítás. Oké, hogy a bank ügyfélszolgálatosa engem azonosít, de legyen egy olyan azonosító kód, azonosító jelszó, amivel én tudom azonosítani ügyfélként.
3: Az hogy működik gyakorlatban?
5: Ez keresztazonosítás. Gyakorlatilag ott is van egy jelszó, amit viszont az ügyfélszolgálatos hölgynek vagy úrnak kell tudnia, amivel tudom
3: és
5: azt,
3: az egyedi, tehát a tiéd is más, egyedi, meg az enyém
5: egyedi,
3: is,
5: egyedi.
3: És bent ezt a bankba adjuk meg.
5: Keresztazonosítás, igen, ezt meg tudjuk a bankkal beszélni, és akkor már például tudom, hogy ez egy biztonságos dolog, de olyan is van, hogy adott esetben az internetbankon tudom ellenőrizni, hogy én valóban azzal az ügyfélszolgálatos, banki ügyfélszolgálatossal beszélek. Tehát többféle technika létezik, csak legyen egy biztonságos technika, amivel én ezt tudom
3: ettől
5: ellenőrizni.
3: Még a biztosítós ügyfélszolgálat tudatosok, azok még szerintem többet szígyák a felmenőiket, meg lecsapkodják nekik, mert ott ez nem megoldott, de legalább a bankoknál ez megoldott. Nyugodtabb nem lettem, csak tájékozottabb, de félek tőle, hogy belátható időn belül megint fogunk erről beszélgetni. István még maradj itt, hát ha majd lesz még valami olyan téma, amiben szeretnél beleszólni.
2: Facsipesz.
3: Két témát is Siklósi Máténak szegezek. Kezdjük a végén. Az is tipikus, és ez is hallgatótól is jött, de akár szerintem mindenki el tudja mondani, már történt vele ilyen, hogy van ezek a, ugye a virtuális világban élünk, mindenki rendelget mindent, szinte már boltokba be sem mennek, megrendelünk valamit, és ezekbe a boxokba érkezik, vagy nem tudom, hogy hívják őket, automatákba, és oda megy az ember, kifizette a cuccot, megérkezik az értesítés, hogy mehetsz, és itt a kódod, mert ez egy kód is, oda megy, és mit lát? Tárva nyitva az adott ajtó, levegő van benne, nincs benne a cucc. Mi van ilyenkor? Hova kell fordulni? A szolgáltatóhoz, vagy a futárszolgálathoz, mert végül is ez egy futárszolgálathoz csatlakozik, de ezekből még x az n-ediken történet van, nem csak az, hogy nincs benne cucc, hogy nyitva van az ajtó, olyan is, hogy nem tudjuk kinyitni, tehát Murphy bácsi szerint, ami elromolhat, az el is romlik. Mit tegyünk, mikor ott állunk, ki van fizetve, és a nagy semmit fizettük okosan?
4: Ha nem is ennyire extrém eset, de én is éppen ott tartok, hogy kaptam egy másik terméket, mint amit megrendeltem, úgyhogy éppen boxolok egy ilyennel, pedig nem gyakorta jellemző rám. Már nem az, hogy boxolok, hanem hogy hibázom, bár itt nem én hibáztam. Na a lényeg, igazából ez a csomagautomata kérdés, ez nagyon hasonló ahhoz, mint amikor korábban bármilyen automatából vettem valamit, és nem kaptam meg, csak potenciálisan kicsit nagyobb a kockázat.
3: Akkor vettem egy sportcsokit, vagy sportszeletet, vagy egy üveg kólát.
4: Így van, most meg egy laptop, vagy egy nyomtató lesz az, ami nem lesz ott, vagy még rosszabb. Tehát az a helyzet, hogy nem nagyon tudunk más tenni, mint azonnal rögzítjük ezt a problémát. Az esetek nagy többségében, és ezek itt előnyben vannak, akiknek van egy okostelefonjuk, és szépen vegye videóra, fotózza le azt az üzenetet, hogy nincs itt a termék, hogy nyitva volt az ajtó, vagy bármilyen más probléma, ha felmerült, akár az is, hogy nem az a termék ott van ott, de ez azért ugye már egy egyszerűbb kérdés. Amennyiben ezt rögzíteni tudtuk, akkor ezzel nyilvánvalóan reklamációt tudunk indítani. A csomagautomaták nagy százalékában egyébként a csomagautomata üzemeltetője biztosít egy ilyen reklamációs lehetőséget.
3: Automata üzemeltető, jól értem?
4: Így van, hiszen kötelezett is rá egyéb jogszabály alapján egyébként, hogy telefonszám legyen megadva, amin keresztül ő elérhető, és a problémát jelezni tudjuk neki. Tehát vagy elintézzük ott helyszínen a csomagautomata üzemeltetőjével, ez azért sem rossz, mert akkor nálam megvan az a bizonyíték, igen, hogy itt történt valami
3: de
4: probléma.
3: De bocsás, ki van írva minden csomagautomatára kötelező kérni, mert akkor majd vége a műsornak elmegyek és körbenézek, mert 3-4 féle van egy helyen. Egyébként.
4: Ja, van már képernyőjünk, igen, ez lehet, hogy nem nagy betűkkel ki van festve az automatára, igen, hanem némi nyomkodás után érhető el ez, ja, az elérhetőség.
3: De, igen. Na mindegy,
4: de ezt
3: igen,
4: kötelező kitenni. A másik viszont, amire mindig felhívjuk a figyelmet, hogy azért a reklamáció igazi mélységét, azt ne a kereskedő által leszerződtetett csomagautomata üzemeltetővel, azaz futárcéggel rendezzük, hanem magával, a kereskedővel. Tehát a kereskedőnek is mindenképpen azonnal jeleznünk kell, még akkor is, ha csomagautomatánál jeleztük, hogy ez a termék nem érkezett meg, nem vettük át, úgyhogy számoljon azzal, hogy ez a reklamáció, ha maga a futárcég nem oldja meg rövid úton, akkor nála fog lecsapódni, és akkor ő is tud ebben reagálni, tudja nyomni a futárcéget arra, hogy megoldást hozzon.
3: Mert a futárcég ilyenkor fogja és megkeresi a vizet is, visszakeresi, hogy valóban az az áru a kereskedőtől megérkezette hozzájuk, tehát én így gondolom.
4: Végig fognak menni, van egy elég jó szoftveres nyilvántartásuk, amiben persze minden felvitelnél lehet hiba, az is lehet, hogy valaki random nyomkodta ott a PIN kódot, és talált egy laptopot, tehát akármi is elképzelhető. Sajnos ez komolyan kell vennünk a bizonyítást, és az, hogy minden ponton reklamáljunk, mert azért kell egy kis hit néhány esetben a futárcég és a kereskedő részéről felénk, hogy ezt tényleg nem átverni akarjuk őket, kivettük a terméket, haverunk kocsijába beraktuk, aztán ott csapkodjuk a monitort, hogy nem is jött meg a termék.
3: Több helyen már kamera is van, úgyhogy...
4: Azokban az esetekben, ahol kamera van, már pedig többségében tényleg van, és ezt látják, vagy a visszaélés be tudják bizonyítani, akkor fognak minket elutasítani, remélhetőleg a többi esetben meg fog oldódni.
3: Mennyi idő ez, mert mondjuk azért tényleg most szélsőséges esetben rendelt valaki egy laptopot, vagy mondjuk egy babának valami olyan felszerelést, ami nagyon fontos, és 4 hónap múlva már éppen nem érdekmúlása van, hogy így mondjam, mert ugye pont a babák, akik nagyon gyorsan nőnek. Szóval, hogy mennyi idő az, amíg valaminek történnie kell,
4: nem tudok semmi biztatót mondani, mert a panaszkezelés általános 30 napos határideje az, amit itt értelmezni tudunk. Egyéb különleges speciális jogszabály nincs. Az érdekmúlás viszont nagyon jó, hogy elhangzott a kérdésben. Én azt gondolom, hogy ha nekünk sürgősen szükségünk van valamilyen termékre, akkor azt mi máshol, ha van rá anyagi fedezetünk, nyilván nem mindenkinek van, vegyük meg, és későbbiekben ez a kár, illetve a dupla vásárlás áthárítható az eladóra, futárcégre, tehát az eredetileg nekik kifizetett összeg, akkor majd nekünk
3: visszajár. Mert hogy egy biztosításuk van, egy úgynevezett ilyen viszont, vagy nem tudom, milyen biztosításuk ezeknek a cégeknek, ami jót áll helyettük?
4: Általában kötnek biztosítást, hogy mire és milyen feltételekkel, ezt nyilván ritkán hát kötik az orrunkra. De van a futárcégekkel, kereskedő nem nagyon szerződik, ha nekik nincsen megfelelő biztosításuk, hogy ezt tudják-e aktiválni erre az ügyre, az azt kell mondjam, hogy engem nem kell, hogy érdekeljen, nekem jogom van a megrendelt termékre, ebben legyünk magabiztosak, hogyha az nincs ott, akkor vagy a vételár visszajár, vagy azonnal minél rövidebb időn belül biztosítsanak másik terméket.
3: Egyébként, ahogy olvasgattam, egyre több panasz van ezekre az automatákra, és egyre több ember kikéri magának, hogy automatába tegyék a cuccát. Ráadásul egy csomó kereskedő még fizettet is ezért, hogy oda teszik, és akkor pár száz forint a drágát, többet fizetsz és házhoz vitetet. Tehát úgy tűnik, hogy miközben egyre több ilyen automata égtelenkedik a különböző boltok parkolóiba, mert tényleg úgy látom, hogy az autóktól meg az emberektől veszik el a helyet, de mindegy, a közben meg az emberek bizalma egyre inkább csökken.
4: Jelenleg egyelőre inkább felfutóban van országos meg környező országok át talánosságban vett statisztikai alapján a csomagautomata. Nyilván azért, mert nagyon sok ember dolgozik, munkahelyre nem tudja berendelni, otthon nem tudja biztosítani a jelenlétet, és ez a praktikuma és a fejlődés a csomagautomaták, az szintén, hogy ugye lehet kártyával fizetni ott. A másik kérdés az természetesen egy bizalmi kérdés, hogyha ezek az automaták nem fognak megbízhatóan működni, abban az esetben előbb vagy utóbb ennek az iparágnak annyi lesz.
3: Értem. Már is megyünk tovább, mégpedig azzal a rémtörténettel, ami arról szól, hogy valaki vásárolt egy 300 000 forintos laptopot, és immáron másfél éve szórakoznak vele. Se pénz, se posztó, így lehetne összefoglalni. Azt gondolom, hogy ez is egy tipikus történet.
4: Hát tipikus történet, mert sajnos a javítások elhúzódása az azért nem ma indult. Szerencsére a szabályozás, és ebben majd lehet, hogy ennek folyamatával, meg ennek örömteli következményeival majd Eitmann Norbert is segít színesíteni a történetet, de hogy pár évvel ezelőtt...
3: Szépen megfogalmaztat, hogy szólaljon, meg is mondja, hogy mi van.
4: Pár évvel ezelőtt a jótállással kapcsolatos rendeletben elég komoly változtatások voltak, és ezek a változtatások azt gondolom, hogy a fogyasztók számára új és jobb világot hoztak. Ezek a változtatások arra vonatkoztak, hogy míg korábban lényegében volt az, hogy javítani, cserélni úgy kellett, hogy törekedni kellett a 15 napra. Most itt üthetném az asztalt, hogy ez jogi szemmel nézve lényegében azt jelentette, igen, tudom, akkor bezajong itt minden, de ez jogi szemmel nézve ugye azt jelentette, hogy lényegében ki kell cserélni 15 nap alatt,
3: de,
4: csak de különös
3: nem,
4: indokokkal.
3: Az a szó, az a rohadt szó ott volt, hogy törekedni, és ez
4: igen,
3: már nem
4: kötelező. Azt mondom, nem mennék bele ennek az akadémikus vitájába. A lényeg az, hogy a boltok és az ügyfelek szintjén sokkal tisztább körülmények keletkeztek. Itt ugye most az a rendszer, hogyha egy termék a minőségi hiba bejelentése után kiderül, hogy nem javítható, akkor azt 8 munkanapon belül cserélni kell, vagy vissza kell fizetni a vételárat. Hogyha átveszik javításra, és 15 napon belül nem sikerül kijavítani, akkor két lehetőség van. Vagy küld a 15 lap lejárt előtt egy igazolható értesítést az üzlet, hogy bocsi, még maximum 15 nappal ezt meghosszabbítom, aha, vagy 8 napon belül visszafizeti a vételárat, és vagy kicseréli a terméket, nyilván és nem, tehát mindenképpen vagy. És akkor ugye a 30 nap lejár, akkor meg már nincsenek további kérdések, akkor ismételten ez a 8 napos visszafizetési vagy cserélési határidő hatályba lép. Tehát itt azt tudom mondani, lejár, akkor meg már nincsenek további kérdések, akkor ismételten ez a 8 napos visszafizetési vagy cserélési határidő hatályba lép. Tehát itt azt tudom mondani, hogy most, ha nagyon extrémen mindent kihúzok,

0: Magyarországon már nem szervizelik, ugye, meg kivonultak Magyarországról. Az volt, mit tudom én, mennyi idő, 3 hét mondjuk, visszahozták azzal, hogy kijavították. Emberünk elvitte haza. 3,5 perc van, megint jelentkezett ugyanaz a hiba. Hiába mondták, hogy kicserélték. Szegény megint elvitte oda, ahonnan kivitte a futár, de ez tényleg így történt. Megint várt 2-3 hetet, megint jött egy papírral, meg a laptopjával, hogy kijavították. Na, akkor már kezdett beborulni az agya, én nekem az első után beborult volna, de én azt hiszem egy ilyen harciasabb lénye vagyok a Földnek, és még, tehát most ott tart, hogy 5-5-szörre futja meg ezt a kört, lassan világot jár ez a szerencsétlen laptop.
1: Erre is van szabály, hiszen ugyanezen módosítás csomag részeképpen leírásra került, hogy a jótásra kötelezett a termék, akkor ha a harmadik javítás után is meghibásodik a termék, akkor kötelező a terméket kicserélni, vagy visszafizetni a vételárat.
0: De nem ugyanazt írták rá, hogy ugyanaz a baj?
1: Nem a jogszabály alapján nem az a kérdés, hogy ugyanolyan termék ugyanolyan hibája van-e, hanem az a kérdés, hogy ugyanaz a termék meghibásodik-e. És 3 javítás után megint.
0: Norbi szeretne beleszólni.
2: Ja, mindenképpen, mert Márti is említette ennek a jogszabály alkotási folyamatnak és fejlődésnek és evolúciónak, és ugyan nagyon sokszor halljuk azt, hogy bezzeg nyugaton hogy van. Itt most nyugodtan mondhatjuk, hogy bezzeg Magyarországon. Tehát ilyen szabályok nincsenek sehol az Európai Unióban.
0: Na jó, de nem is, hogy mondjam, nem olyan találékony nép az Európai Unió többi tagja, mint mi.
2: Az lehet, de a szabályok egyébként akkor is sokkal szigorúbbak, és sokkal kedvezőbbek a fogyasztóra nézve. Tehát itt, Máté is elmondott, hogy a harmadik javítás, és teljesen mindegy, hogy mi volt a hiba, oka, pontosabban mi volt a konkrét hiba, akkor neki azt cserélni, vagy a vételárat kell visszaadni.
0: Az meg az ő pehje, ugye, hogy külföldre viszik kijavítani, és ez meghosszabbítja az időt.
2: Hát a vállalkozás pehje egész pontosan.
0: Nem, az ővé, nem tudja használni.
2: Olyan szempontból igen, de a fogyasztónak akkor is a joga ugyanaz, ez a 30 plusz 8
0: én
2: nap.
0: Én értem,
2: után.
0: Csak addig cseszheti, mert a laptop helyett legfeljebb a tenyerén tud játszani.
2: Nyilván, és itt akkor érvényesíteni kell az ő jogait, akár béketöltestületi eljáráson keresztül, de ettől függetlenül ezek a szabályok nagyon szigorúak, és ezt be kell tartani a vállalkozásnak.
0: És ez mikortól van érvényben?
1: 22?
2: Én is ütöm, sőt már talán 21 januárjától, és nagyon...
0: Ez nem köztudomású.
2: És még egyszer, nem köztudomású, és egyébként ugye, hogy a kötelező jogszabályi jótállás sem érvényesül más országokban nincsenek ilyen szabályok. A szavatosság ugye mindenhol él, vállalkozások által vállalt jótállás az lehetséges, de a törvényi, pontosan a kormányrendeleti jótállás az egyedülálló ilyen szempontból.
1: És azért azt is mondjuk el, hogy itt megint korábbi műsorokban már beszéltünk róla, ha elakad ez a folyamat, mivel hogy ezek nagyon egyértelmű jogszabályok, nagyon tiszta és egyértelmű feltételrendszert teremtenek, ha nem érkezik 15. napig egy hosszabbító papír, ha 30. nap után sincs meg, ha 8 munkanapomból nem fizették vissza, tehát hogy nem cserélték ki a terméket, minden egyes jogszabály sértés esetén kormányhivatalhoz megint csak ugye DAP pluszon, vagy ügyfélkapu pluszon, vagy DAP-on keresztül bejelentést tudunk tenni, de el is tudunk menni a kormányhivatalhoz, tehát személyesen is meg lehet ezt oldani. Bejelentést teszünk, és a vállalkozástól kikényszeríthető ez a jogszerű magatartás. Tehát míg egy cserejavítás vagy árleszállítás kérdésben ugye a kormányhivatalok nem tudnak nekünk segíteni, de abban, hogyha nem tartja be a jogszabályban rögzített határidőket a vállalkozás, abban bizony a kormányhivatalok tudnak segíteni.
0: Tehát akkor most a hallgatónak is, aki írt nekünk a facsipesz2025@gmail.com-ra innen üzenjük, hogy már réges-régen el kellett volna, hogy fogjon a türelme, és jogszabály szerint már most, már ezelőtt is, de kérheti nyugodtan a saját pénze. Ugye? Jól értem.
1: Tehát mondjuk ki, hogyha ugyanaz a termék 3-szor javításra kerül, igen, ismét elromlik, teljesen mindegy, hogy milyen hibával, ugyanazzal vagy más hibával, akkor a 4. alkalomra jogosult a cserére vagy a vételár visszafizetésére. Ennek határideje van, lényegében onnantól fogva, hogy bejött a 4. javítási ajánlat, vagy negyedszer elromlott, onnantól fogva neki 8.
0: Tehát nem mondhatják azt, hogy 3-nál nem szóltál, menjél a fenébe.
1: Ő jogosult igazából erre, hiszen a jogszabály ezt biztosítja számára, úgyhogy amennyiben ezt igényli, és nem fizetik ki neki, abban az esetben igen, fordulhat kormányhivatalhoz, és kikényszerítetheti ezt a döntést.
0: Gyakori ez egyébként, Egymar Norberthez fordul.
2: Meglehetősen gyakori, és most már ismerik is, egyre inkább a fogyasztók, és tényleg eljárnak a kormányhivatalhoz.
0: És gyors, ezt mondhatjuk, ugye rutinból csinálják,
2: abszolút,
0: ugye?
2: Abszolút.
0: Nagyon szépen köszönöm. Mindjárt folytatjuk a műsort.

0: Pacsi Pesz.
1: És akkor már is folytatódik a műsor. Ugye az volt a téma, hogy mi van akkor, hogyha valakit úgy büntetnek meg, hogy nem tud róla, talán így tudnám legjobban megfogalmazni, hogy kap egy Mikolás cédulát, nem tudja, de aztán meg már ugye azt nem fizetjük ki, akkor jön a következő a felszólítás, vagy nem is tudom mi, ajánlott levél, hogy fizessek ki a parkolásba, vagy a parkolótársaságba, és ott azt mondják, hogy de pedig volt Mikolás cédula. Egy állítás, egy tagadás, mert ugye azt mondja, hogy tényleg nem volt Mikolás cédula, hozzáteszem, olvastam én a neten egy csomó olyan történetet, hogy gyerekek letépkedik, ezzel szórakoznak a szélvédőkről, meg minden, úgyhogy tényleg elképzelhető, hogy valaki tényleg nem vett észre, vagy ténylegesen nem kapta meg, mert eltűnt. Zentei Andrástól azt reménykedem, hogy megfejti, hogy ilyenkor mi van, ugye elkezdődik ilyenkor a parkolótársaság meg az elszenvedő között egy vita. Érdemes vitázni, vagy itt ugyanazok a szabályok, mint a közszolgáltató cégeknél, hogy mi szépek lehetünk, de okosak nem.
2: Jó napot kívánok, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Az a helyzet, hogy nem fogok egy nagyon jó dolgot mondani, szóval nem nagyon érdemes vitatkozni Aha. ebben az esetben, ugyanis a következő a helyzet, nekünk a szavunk az, hogy nem volt a szélvédőnkön a Mikulás csomag, áll szemben majd azzal, hogy a pótdíjat adó, kiszabó, parkoló őr fényképfelvétellel fogja bizonyítani, hogy
1: De
2: rajta van a Mikulás csomag.
1: De miért egy fényképfelvétel?
2: Ablakunkon, és rajta van a Mikulás csomagnak a tartalmáról, nekik van digitális másolatuk, azon időbélyek Aha. is van, és a helyszín is fel van tüntetve, tehát ők fogják tudni bizonyítani, hogy a Mikulás csomagot rátették a szélvédőre, én pedig nem fogom tudni bizonyítani azt, hogy nem volt rajta.
1: De bocsáss meg, azért egy közbevetőleges kérdés. A mai mesterséges intelligencia világában én olyan fotót csinálok, amilyet csak akarsz. Miért bizonyító erejű ez?
2: Ez egy nagyon rossz hiszemű magatartás, hogyha én ezt feltételezem egy közfeladatot ellátó szeméről és cégről, hogy ő meg akarja hamisítani uh-huh. az én pótdíjamat. Ugye ez meglehetősen nem életszerű, hogy úgy mondjam, ha ezzel egy bírósághoz próbálunk fordulni, akkor azt fogja mondani, hogy ez életszerűtlen Aha. ez a dolog, hiszen nem csinálnak ilyet ezek. Az a helyzet, hogy nem gátolja meg a parkolást üzemeltetőt az, hogy ő az érvényesítse a pótdíjat. Ugye a pótdíj összege az általában egy óra szor 40 óra, de ugye, tehát ennyit kell fizetni, tehát általában
1: tehát
2: 40
1: óra
2: pótdíjat kell kifizetni,
1: igen?
2: ugye, amennyi általában. Igen.
1: Az első körös, az a Mikolás?
2: Nem. Ez nem. a pótdíj. Ugye egy könnyítés, tehát hogyha mondjuk én abban a percben, ahogy meglátom a Mikulás csomagot, homlokomra csapok, hogy ó, de butus voltam, hogy elfelejtettem uh-huh. azt az SMS-t elküldeni, most befizetem, hogy lényegesen alacsonyabb pótdíjat kell befizetni, tehát körülbelül mondjuk a negyedét kell uh-huh. befizetni általában, 8-10 óra parkolást kell ebben az esetben kifizetni, nem pedig 40-et. Ugye az a szabály, hogy az üzemben tartott 60 napon belül levélben értesíti a szolgáltató arról, hogy őre pótdíjat szabtak ki, ebben az esetben viszont elesünk attól a lehetőségtől, hogy ezt a könnyített testnevelést választhassuk. Sajnos ettől elesünk, ugye, de ez valójában nem a teljes pótdíj, hanem ez egy kedvezmény arra az esetre, amit azért ad nekünk. Ezzel szemben, ha én mondjuk bejelentem, hogy nekem nem volt Mikulás cédula, akkor visszamegyek az autómhoz, és mondjuk nem volt a parkolás üzemeltetővel még soha konfliktusom, uh-huh. akkor kérhetek méltányosságot. Aztán hogy velem sajnos ez történt. Abban a pillanatban, amikor értesülök ugye uh-huh. a bírságról, velem ez történt, hogy nem volt a szélvédőmön. Elképzelhető, hogy méltányosságot gyakorol a szolgáltató, de ez tőle jogi úton nem kikényszeríthető.
1: Értem.
2: Azonban például, hogyha ebben az esetben valamilyen plusz költség merülne föl, az már nem követelhető rajtam, tehát rajtam csak is a pótdi összege lesz, ami következő.
1: Tehát mondjuk ügyvédi költség, vagy nem
2: tudom. Így van, az ebben az esetben ugye nem játszik. Igen, igen.
1: Elég szomorú meg ez a méltányosság, és én mondjuk Budapesten elég jól ismerem ezeket a lehetőségeket, és az a csalda benne, hogy nem egységes.
2: Nem egységes.
1: Tehát az egyik kerület így gondolja, igen, a másik. Sőt, azt például konkrétan tudom, hogy a harmadik kerület azt nem ismeri azt a szót, ismeretlen, hogy méltányosság. Tehát, hogyha még velem mondjuk konkrétan megesett, nekem ugye van egy olyan gyerekem, akinek sajnos jogos a jár a mozgássérült igazolvány, én felejtettem el kitenni. Megmondom miért, mert ha kiteszem, azért büntetnek meg, mert jogtalanul ki van téve. Ha nem teszem ki, és vele megyek, mert ugye akkor használtam, akkor meg azért büntetnek. Na, egy ilyen esettel betotyogtam a harmadik keleti parkolótársasághoz, és rezzenés telen arccal megnézték a mozgássérült igazolványt, ott volt a gyerek is velem, amikor közölték, hogy méltány, mit képzelek én méltányosságot. Úgy elhajtottak, hogy csak úgy recsen, tehát, hogy érdemes azt is tájékozódni, hogy nem csak Budapesten, hanem egyébként a többi városban milyen. Egyman Norbert akar hozzászólni.
0: Igen, csak eszembe jutott, hogy egyébként a B2-5 testületeknek nagyon sok parkolási ügyük van, tehát nyugodtan, igen, ilyenkor, ha nem tudunk megállapodni a társasággal, akkor forduljunk B2-5 testülethez, veszíteni nem veszíthetünk.
1: Van értelme.
0: Van értelme, hiszen ingyenes az eljárás, viszonylag gyorsan lezajlik.
1: És addig nem halmozódik a büntetés?
0: Nem, addig nem halmozódik ez a büntetés, fontos. Tehát megállítja, hiszen jogi eljárás van folyamatban. És vannak rá példák, nem azt mondom, hogy 100%-osan, de vannak rá példák, amikor a parkolótársaság akár méltányosságot gyakorol, akár még az is, hogy eltünteti, megszünteti ezt a díjfizetést.
1: Akár el is tüntetett, ez a nyelvbotlás jó. Van még valami nagyon fontos, amit el akartál mondani?
2: Hát ugye, hogy amennyiben mi olyan helyen parkolunk az autónkkal, ahol ez természetesen jelezve van, hogy ez egy díjköteles ott parkolni, akkor az viszont a mi felelősségünk, hogy megfizessük ezt a díjat. Tehát, hogy alapvetően picit fordítva ülünk a lobon, amikor elkezdjük hibáztatni a parkolótársaságot, hogy miért nem volt rajta a csomag, vagy miért pótdíjaztak. Hát sajnos az a helyzet, hogy ahol ki van írva, hogy ott fizetni kell a parkolásért, ott fizetnünk kell, és nekünk kell meggyőződni arról, hogy azt valóban megfizettük.
1: Ebben teljesen igazad van, de az a történet.
2: Nem kellemes.
1: Mikor én bementem a gyerekkel, meg a mozgássérült igazolvánnyal, akkor egy végigfutott rajtam ide, mikor mondta a nő, hogy itt méltányosság, és mondom, ha most itt beszélget még velem, és kint megbüntetnek, hát azt mondta, akkor kifizeti. Úgyhogy tehát én még ilyet nem láttam, tehát érdemes azt is azért tájékozódni, hogy melyik kerületekben.
2: Igen, hát nyilván az is van, hogy azért mindennek a végén emberek ülnek, tehát mindenütt emberek dolgoznak, akiknek mindenkinek megvan a saját, hát hogy is mondjam, munkamorájuk is, meg hozzáállásuk is, meg mindenkinek lehet rossz napja. Azt gondolom, hogy viszont az, hogy normálisan beszéljenek vele, meg méltányosan és jóhiszeműen bánjanak vele, az minden félnek jár.
1: Na, igen. Én meg azt mondom, járna.
2: Hát ebben az esetben ebben az esetben akkor érdemes ott helyben egyébként a feljebb valójával beszélni a tisztelt ügyintézőnek, erre ugye lehetőség mindenhol van, és a békeltető testület az természetesen egy kiváló fórum.
1: Én egyébként azért lennék kíváncsi, hogy kihez tartoznak a parkolási társaságok, mert a polgármesterek azok úgy tolják el maguktól, mint hogyha leöntötték volna őket vízzel.
2: Hát ugye attól függ, hogy hol. Tehát van, ahol az önkormányzatnak a saját cége, van, ahol az önkormányzat, és olyan is van, ahol harmadik cég, tehát én is csinálhatok egy céget, aki parkolási üzemeltetés.
1: Régen volt a Parking Kft., az elhíresült Parking Kft.
2: Az viszont egységes volt egyébként.
1: Igen.
2: Csak hát ott is voltak nagyon komoly problémák, mint azt ismerjük ugye a médiából, hogy ott milyen problémák
1: és
2: voltak.
1: És most csak Budapestről beszélünk, még vidékről nem is.
2: Igen.
1: Ja. Jó, hát köszönöm szépen. Ezek szerint akkor jól éreztem én, mint a közmű cégek, szépek lehetünk, okosak nem. Ott is ugye az van, és akkor már Eitmann Norberthez fordulok, hogyha én nem kapok számlát, és éppen 5000 dolgom van, és miért kell nekem örökké az a nagy arny, hogy megjön-e a számla, vagy nem. Mondjuk elektronikusan esetleg spambe került, nem fizettem be, úgy megbüntetnek, még akkor is, ha ők nem küldték el. Azt hiszem ugyanez van a parkolási társaságoknál, hogy szépek lehetünk, de okosak nem. Na jó, már is átugrunk egy másik témára. Talán a múlt héten a Revolutról beszélgettünk, és annak kapcsán eszembe jutott, hogy a Revolut most már nagyon nyomja, hogy rajtuk keresztül lehet a Bookingon is. Tehát, hogy általuk fizessünk, és a Booking az náluk van, vagy hogy mondjam. De nem csak erről akarok beszélni, csak a Booking az a másik olyan szó, amire fölkapják az emberek a fejüket, mert azért rendesen rászállt a hatóság Magyarországon, mert hogy úgy gondolták, illetve hát valójában nem is voltak, nem azt mondom, hogy tisztességtelenek voltak, nem voltak túl tisztességesek, és ez talán kicsit jobban árnyalódik. Nyilván egy fogyasztói védelmi műsorban az a legfőbb kérdés, hogy mit tegyünk, ha mindig a baj van. Ugye az nem ritka történet, hogy valaki elutazik, és nem 2 óra autóútra, hanem 5 óra repülőútra, és kifizette a szállást, és oda megy, és megáll még az öregedésbe is, mert valami szörnyű helyen, szörnyű körülmények is ki van fizetve. Szóval mik a jó tanácsok, és aztán majd térjünk ki erre, hogy nagyobb garanciánk lesz-e a Booking-gal, hogy a Revoluton keresztül is tudunk fizetni.
0: Hát ott kezdem a történetet, hogy teljesen átalakultak a fogyasztói szokások, és annak meg felkereskedői szokások, és tényleg már elsősorban online platformokon foglalunk szállásokat. Egyébként jó magam is. És ez semmi gond nincs egyébként, hiszen rengeteg lehetőséget felkínálnak, összehasonlítják a különböző szállásokat, nem csak árban, hanem értékelésben, hozzáférhetőségben, központtól és tengerparttól távolság szempontjából mindenféleképpen.
1: Meg lehet ugyanazt a szállodát nézni több honlapon is.
0: Adott esetben igen, és nem feltétlenül kell mondjuk egy utazási irodának plusz költséget ezért nekünk kifizetni. Nyilván önállóbbnak kell lennünk, nagyon sokan szeretnek így rendelni, egyébként én magam is, mert akkor én eldönthetem, hogy pontosan mikor akarok menni, milyen körülmények között, hova akarok menni, és ugyanaz igaz egyébként a légijáratok foglalására, tehát repülőjegy foglalásra is. Nyilván ettől függetlenül felmerülhetnek problémáink, és hogyha a szállás helyen ott tartózkodunk, és azt látjuk, hogy nem azt kapjuk, amiért mi fizettünk, akkor természetesen joggal vagyunk felháborodva, és ilyenkor azonnal bejelentéssel élhetünk.
1: De hol?
0: Mindenekelőtt nyugodtan akár most kimondtuk a Bookingot is, de akár más szállásfoglaló oldalakon is van önálló bejelentési panaszkezelési mechanizmusa ezeknek a vállalkozásoknak.
1: Tehát én most fölmennék a Bookingra, akkor találnék egy ilyen?
0: Így van, pontosan. Illetve bejelentheted, hogy milyen problémád van az adott szállással kapcsolatban. Aha. Ez ott, én pontosan tudom, abban a pillanatban nem fogja megoldani a te gondodat, hiszen nem lesz hirtelen a szállás sokkal jobb,
1: mondjuk
0: nem lesz tengerpar, jobb
1: nem lesz a konyhára nézője tengerpart, igen.
0: Ez pontosan így van, viszont a későbbiekben, amikor már hazajöttél, akkor neked igényed teljesen jogos, és felléphetsz ezzel kapcsolatban.
1: De akkor már elcseszték az egész nyaralásom, nem?
0: Elcseszhetik adott esetben, de nyilván itt pedig jön a fogyasztói tudatosság, hogy hova megyünk, hogy előzőleg, amit én mindig elmondok, hogy nézzük fogyasztói kommenteket, értékeléseket egy szállásnál, aztán meg végképp van egy online platformon, rengeteg értékelés szokott lenni, jó, pozitív, negatív. Én is van úgy, hogy akkor egy szállástól eltekintek, mert látom, hogy ott mondjuk a fogyasztó kifogással éltek, hogy nem kaptak időben étkezést, nem kaptak tájékoztatást, stb. Nem kapták azt, ami valósan várhatta őket.
1: Remélem, Zentai András, mint fogyasztó akar ebbe a témába belekapcsolódni.
2: Én abszolút, most magánemberként, nem szerkesztőként. Mi a Balatonra mentünk nyaralni most idén nyáron a feleségemmel, meg a gyerekeimmel, és a Bookingon keresztül foglaltunk szállást, mert ott olcsóbb volt, mint máshol. Aha. És az a furcsa dolog merült fel, hogy a szállásadó az nem Bookingon keresztüli fizetést kért, hanem átutalást kért a Bookingon kívül. És én, nekem ez meglehetősen gyanús volt, hogy ez vajon miért van. Úgyhogy felhívtam az illető szállásadó telefonon, és megkérdeztem tőle, hogy ennek mi az oka, mert én ilyennel még nem találkoztam a Bookingon. És elmondta, hogy hát az, hogy a Booking tőle nem tudom, 5%-ot levon, hogyha az ő fizetési megoldását választja, és hogy ő nem szeretné ezt kifizetni.
1: Na jó, de viszont rajtuk keresztül találtad meg, tehát valamiért azért
2: így
1: fizessen.
2: Van. És akkor ő egyébként fizet, ettől függetlenül közvetítői díjat, ugye ez egy halmozati dolog még, és akkor én megkértem őt arra, hogy jó, rendben van, átutalom, de legyen szíves ezt nekem a Bookingon keresztül egy üzenetben írásba adni, hogy ő így kéri a fizetést, hogy utólag tudjak reklamálni, hogyha esetleg lehúzott volna.
1: Helyesen járt-e?
2: És például nagyon örülök, hogy a Revolut ebbe beszáll, mert valószínűleg a Revoluton keresztül is megtehettem volna ezt, és akkor már nagyobb bizodalmam lett volna az egésszel kapcsolatban. Mert így már a kezdet-kezdetén kialakult egy bizalmi hiány, ami ami az egész nyaralásra rá tud egy kis stresszt tenni, legalább a megérkezésig, és bennem is volt egy kis félsz, hogy most, hát ugye komoly összegek, tehát már egy egyhetes balatoni nyaralás is több 100 000 forintba kerül. Tehát, hogy azért az ember aggódik, hogy most akkor itt mi fog történni?
1: De neked még azért szerencséd van, a Balatonra legfeljebb visszafordulsz, vagy szerzel addig is más szállás.
2: Igen, egyébként végül semmi probléma nem volt, tehát teljesen rendben volt az egész, és együttműködött volt én is, úgyhogy minden oké volt, de egy kicsit azért ez furcsa volt elsőre.
0: Hát abszolút helyesen járt egyébként, András, és tök jó, hogy kért egy ilyen kvázi garanciát, hiszen utána, hogyha probléma lett volna, akkor a bookingon keresztül tudta volna azt érvényesíteni. De hogyha most teljesen a booking csak kvázi ötletet adott, és úgy foglalta volna, és külön mechanizmusban fizet, utána az online platform is széttárta volna a kezét, hogy hát bocs, de nem is itt foglaltál.
1: De egyébként az is ilyen nagyon magyaros, hogy használja a booking előnyét, de mikor fizetni kell a bookingnak, akkor már nem annyira akarja azt a izét kifizetni, de ebben nem menjünk bele, mert nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ha kimegyek mondjuk, és ne a Balatont vegyük, hanem messze országot, kimegyek repülővel, volt költségem, ott a gyerekem, hogy akkor azonnal az adott ezek mik, ezek a booking micsoda tulajdonképpen? Szállásfoglaló platform, vagy hogy hívják?
0: Ők online platformok.
1: Igen, tehát van ebből több is.
0: Persze, és rájuk is egyébként vonatkoznak nagyon komoly uniós szabályok. Most már, és hogy említetted a felvezetőbe, hatósági eljárások is voltak ezekkel kapcsolatban, a gazdasági versenyhivatal, igen, súlyosan bírság volt a bookingot is, más magyar magyar szállásadó platformot is, tehát nekik is bizonyos kötelezettségeknek meg kell felelni. De az teljesen jó, hogy azonnal ott bejelentéssel élünk, és ott az adott helyszínen is nyugodtan a szállásadóval vetessünk föl jegyzőkönyvet, csináljunk fényképeket, videófelvételeket.
1: De hát,
0: videó
1: nem a szállásadó, azt mondja, ez van, tessék.
0: Hát azért ez nem ilyen egyszerű. Ugye mi fogyasztói jogviszonyban ettől függetlenül a szállásadóval kerültünk, tehát a szerződést mi vele kötjük, a platform az egy közvetítő tevékenységet folytat, egy teret ad számunkra, hogy ott kössünk egy szerződést, olyan, mint egy piac mondjuk, ha piacon vásárolunk gyümölcsöt, nem a piaccal kötjük a szerződést, hanem a kofával, aki a gyümölcsöt árusítja nekünk.
1: Igen, akkor mi van, akkor most csavarok egyet a dolgon, maradva a történetnek, kimegyünk tengerpartra, ehhez képest a földszinten a konyhára néző és szagló szörnyűséges ólat adnak, azt mondom, hogy hát ezt nektek is elmények, keresek egy szállást. Ez nyilván jó sok pluszköltségembe kerül, biztos, hogy oda megyek, lefoglalom, kifizetem, kapok számlát. Jogos, nem jogos, kifizetik ezt nekem utólag, illetve kártérítenek-e azért, mert jó megszivatott az előző szállással a platform.
0: Hát abszolút jogosnak tűnik, nyilván minden ügy egyedi, és azt át kell vizsgálni, hogy ő mit ígért, és mit tanúsított, hogy mit adott valójában, de egy fogyasztóvédelmi hatósági eljárásnak, vagy akár egy európai fogyasztói központ fellépésnek ez alapja lehet, mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor ez megtehető, csak tényleg minden dokumentáljunk, hogy mit ígért nekünk, milyen körülményeket találtunk ott, hogy az tényleg olyan rossz körülmények, mint azt mi állítjuk, mert lehet, hogy a szállásadó meg azt mondja, hogy ez teljesen megfelelt a feltétel.
1: Azért érdekes, mert most én egy 20 évvel ezelőtt milyen fiatal vagyok, példát fogok fölhozni, akkor még létezett olyan, hogy Malév Airtours. És én a kis családommal, a Malév Airtours-szal elutaztunk Máltára, és egy olyan szállodába kaptunk helyet, egy hatalmas teraszunk volt, fölöttünk, hát nem az angol kisasszonyok, de angolok voltak, akik minden este jó berúgtak, és levagdosták a székeket, és két pici gyerekkel voltunk, rohadtul fölháborodtunk, a Malév Airtours-t fölhívtuk, és azt mondtuk, és azonnal adtak nekünk egy másik szállodába, egy sokkal színvonalasabb, és ráadásul röpülő tárgyak nélküli szállást, tehát, hogy akkor valahogy egyszerűbb volt.
0: Inkább azt mondanám, hogy más volt. Az, amit a bevezetőnél mondta, hogy átalakultak a szokások. Igen. Az utazási irodának is megvan nyilvánvaló az előnye, például egy ilyen szitu kapcsán, amellett, hogy adott esetben mondjuk drágában méri a szolgáltatását, meg hogy egyéb szolgáltatást is igénybe kell venni, de nyújthat ez egyfajta garanciát. Én nem azt mondom, hogy ettől független utazási irodával kell feltétlenül helyet foglalnunk külföldre. Inkább csak annyi, hogy legyünk tudatosak.
1: De akkor most még addig nyaggatlak a Revoluttal, ugye ez egy teljesen friss hír, hogy a Revolut ajánlgatja, hogy rajtuk keresztül foglaljunk a Bookingon, ők csak a Bookingot ajánlgatják, tehát se a Trivágot, se az összes többit, már betévet tudom mint, mert én is így szoktam foglalni. Szóval, hogy jelenthet ez számunkra plusz garanciát, illetve még egy furcsa kérdése van, tudom, hogy ezt a Binder Pistinek kéne feltenni, de neki sajnos el kellett menni, hogy ezt a chargebacket, ezt használhatom-e, ha én a Revolutomról fizetek a Bookingnak, úristené. Szóval, tehát, hogyha nagyon rossz az a szállás, akkor élhetek ezzel.
0: Hát alapvetően lehet élni chargebackkel, szállásfoglalásnál, aha, és szolgáltatás igénybevételénél is, tehát nem csak termék vásárlásánál. Az, hogy a Revolut biztosít-e plusz lehetőséget, vagy plusz védelmet mondjuk így, vagy garanciát a későbbiekben.
1: Ez csak a fejünkben van?
0: Ezt én nem tudom így elsőre, aha, megmondani, és amellett, bár nem vagyok versenyjogász, de van versenyjogi végzettségem is, itt kérdéses, hogy mondjuk ilyen kizárólagos szerződések megkötés tekintetében, hogy a versenyhatóság nem fog-e fellépni, hogy ő kifejezetten a Bookingot fogja közvetlenül ajánlani, és azt mondja, hogy csak, hogyha de rajta
1: lehet,
0: keresztül...
1: Lehet, hogy megvette, azt nem tudhatjuk.
0: Jó, ezt nem tudhatjuk. Nyilván ezt egy versenyhatóság és a igen, horizontális kizárási tilalmakat esetleg megsérti a Revolut ezzel, ezt nem tudom megmondani, de elképzelhető, hogy ez jelent majd egy plusz védelmet a jövőben. Aha.
1: De legalábbis arra biztos jó, hogy az a 2 millió ember, akinek Revolutja van Magyarországon, az nagyobb bizalommal fordul e felé a szolgáltató felé, ugye? Tehát, hogyha jól értelmezem, ennek ez a legfontosabb üzenete. Aztán lehet, hogy ugyanúgy a GVH is fogja vizsgálni, mert nem úgy csinálják, hogy kell, de sokat javítottak, ugye? Tehát eleget tettek a magyar elvárásoknak, ezért ezt mondjuk el.
0: Igen, mondjuk el, hogy ugye kifejezetten úgy hirdettek szállásokat, hogy már csak fél percig elérhető, hát már igen, csak 3 szállás, már éppen Debrecenben, Nagykanizsán és mindenhol is nézik egyszerre. Ezek ugye olyan nyomásgyakorlást jelentettek, pszichikai nyomásgyakorlást, ami tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak.
1: De különösül. Hány ilyen egyébként most nem a szállásfoglalással, csak hogyha fölmész a virtuális valóságba, ott is a halál idegesítő egyébként. Szerintem, hogy meg kell tanulni kizárni egy csomó minden zajt a mai világban, ugyanúgy meg kell tanulni ezt is kizárni, de hát egyelőre az tök jó, hogy még büntetnek érte. Köszönöm szépen, ma is okosabbak lettünk valamennyivel, nem is kevéssel. A hallgatókat természetesen, mint mindig a műsor végén arra biztatom, hogy ne tartsák vissza magukat, bármilyen fogyasztóvédelmi panaszuk van, küldjék el nekünk e-mailbe, oda fogom adni a szakértőknek, és addig fogom nyaggatni őket, míg meg nem mondják, hogy mi a helyes válasz. A cím, illetve egészen pontosan az e-mail cím, facipesz2025@gmail.com. A mai műsor szakértő vendége volt Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtó főnöke, és végül, de nem utolsó sorban, Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Bicó Tamás most is itt volt, most is vele készítettem a műsort, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Viszlát!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: for joining the journey. Until next time, remember, no rules, this is house. Find us online at undtrip.com.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Már elérhető a kormány gyermekvédelmi jelentése. Válaszolt az Európai Bizottság a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos aggályokra. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A dokumentum részleteit a miniszterelnök, a szociális és családügyi miniszter és a gyermekjogi államtitkár ismertette. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. Visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelező miniszteri utasítást a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid Facebook oldalán arról írt, Lázár János az előző kormány minisztere 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A MÁV vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása kirívóan drága lett volna. Válaszolt az Európai Bizottság a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos aggályokra. Az illetékes biztos közölte, a bizottság tud a módosításról, és a magyar jogállamisági reform folyamat egészének részeként továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet. A bizottság figyelembe veszi majd az Európa Tanács Velencei Bizottságának várható véleményét is. A Patrióták Európáért, a Szuverén Nemzetek Európája, valamint az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport, több mint 40 EP képviselője, köztük a fideszes képviselők, valamint a Mi Hazánkos Borvendég Zsuzsanna írásbeli kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A képviselők szerint a jogszabály sérti az alapvető demokratikus és alkotmányos elveket. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3.670.000.000 forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított szombat hajnalban a japán tenger irányába Wonsan térségéből, mindössze 1 nappal a dél-koreai amerikai-japán hadgyakorlat lezárulta után. A rakéták mintegy 250 kilométert tettek meg, mielőtt a tengerbe csapódtak volna. Észak-Korea legutóbb 3 hete indított körülbelül 1 tucatnyi, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát egy dél-koreai amerikai hadgyakorlat idején. Észak-Korea rendszeresen tiltakozik a régióban rendezett hadgyakorlatok ellen.
1: Időjárás.
2: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze 3 különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy 1,5-szeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A 4 csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton ár szempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A 4 évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben továbbjavítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnep eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére így mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Balaton Rádió.

A Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi kisfaludi strand így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

0: Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió.

Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

0: A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

Újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Tudni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRÁN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRÁN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

0: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tó fenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton ár szempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői vannyezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlást.

0: képviseli. Badacsony térségéből a Szentgyörgy-hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU Fagyi Bár és Speciality Café, valamint a Zamárdi Paprika Csárda és Tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi Csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

0: A Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a Balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balaton Fűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi kisfaludi strand így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balatonfelvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.